0: hatása, valamint a parkolási rendszer fővárosi kézbeadása is. A hirtelen lehűlés, vagyis minden egyes Celsius fokos hőmérséklet csökkenés átlagosan 1,4%-kal növeli a kórházon kívüli szívmegállások előfordulását, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. A vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A kutatók olyan előrejelző modellt dolgoztak ki, amely az időjárási adatok alapján akár 1-3 nappal korábban jelezheti a fokozott kockázatú időszakokat, mondta Sláger FM-nek dr. Pál Jakab Ádám, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának rezidense, a tanulmány első szerzője.
1: Országos mentőszolgálattal együttműködve több mint 114 ezer esetet vetettünk össze, és ebben láttunk releváns összefüggéseket, amit a klinikumból már ismertünk, de nem tudtuk ezt számszerűleg, hogy néz ki, és erre most már van egy tudományos publikáció, amivel ezt tudtuk igazolni, hogy minden egyes Celsius fokos lehűlés 1,4%-kal megemeli az országos napi esetszámot súlyos állapotú betegség előfordulásában. A magyar adatok alapján úgy tűnik, hogy a szélsőségesen hideg napokon, például a téli periódus összességében nézve akár 18%-kal is több ilyen keringés megállás történik, mint a nyár ennek megfelelő átlag periódusában. Úgy tűnik, hogy a lehűlés után akár 3 nappal is jelentkezhet.
0: A fejlesztett előrejelző modell a jövőben segítheti a mentőszolgálatok és a kórházak felkészülését, valamint figyelmeztetést adhat a szív- és érrendszeri betegeknek a fokozott kockázatú időszakok előtt. Kormányhatározatra vár az Iparművészeti Múzeum, hogy megkezdődhessen az Üllői úti Lechner-ödön tervezte szecessziós palota felújítása. Jékeli Zsombor megbízott főigazgató azt mondta, az épület 2017 óta zárva tart, a rekonstrukció előkészítése pedig többször is módosult. Hozzátette, a cél az eredeti felújítási elképzelések megvalósítása, valamint egy modern új szárny kialakítása, amely a múzeum gyűjteményeinek is helyet adna. A több mint 100 milliárd forintos beruházás várható a 4-5 évig tart majd. Folytatódik az őszi balatoni haltelepítés. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT szerint október elején több kikötőben is fogható méretű 3 nyaras pontyokat helyeztek a tóba. Tihanyban csak nem 5 tonna, Balatonszemesen több mint 3 tonna, míg Siófokon 2 nap alatt összesen több mint 4 tonna hal került a vízbe. Az idei telepítés eddig meghaladta a 109 tonnát. A társaság éves vállalása 300 tonna pont, így a következő hetekben további szállítmányok érkezhetnek. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitását, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy Biszak Sándor jó régóta képes hatással lenni a kulturális életünkre, meg hát tud is azzal a csodával, amit hát hány éve talált ki pontosan?
2: Hát tulajdonképpen, ha most az Arcanum újságokat vesszük, és hát nyilván ezt vesszük, ami most elérte a döbbenetes 100 milliós oldalszámot, tehát ami egy csoda számunkra, sose gondoltuk volna. Ezt lényegében 10-12 évvel ezelőtt kezdtük el, hát egyre lassabban, illetve egyre gyorsuló ütemben növeljük a mennyiséget, és egyre szélesebb körben, most értve ez alatt, nem csak a magyar, hanem a román, a cseh, a szlovák és egyéb országok anyagait.
1: Mert azok is
2: vannak. Így van, régóta. Így van, tehát most már 3-4 éve nagy ütemben a román lapokat, de akár Kisinyóba, Moldovába is eljutottunk, már ott is nagy örömmel fogadták a felajánlásunkat, hogy a moldáv lapokat is feldolgozzuk, tehát ilyen értelemben is terjeszkedik az adatbázis.
1: Vagy kincses bánya.
2: Igen, azt gondolom, hogy ezzel nem túlzunk, amikor azt mondjuk, hogy kincses bánya, rengeteg visszajelzést kapunk magánszemélyektől, családfakutatóktól, helytörténészektől, és persze professzionális kutatóktól is, történészek. Nincs ma már olyan szakdolgozat, doktori disszertáció, ami a bölcsészet területére jön, és ne kellene kötelezően használnia az adatbázisunkat, és ezt a szintet tulajdonképpen Romániában is elértük, és az idei év nagy kezdése, és azt hiszem a jövő év áttörése pedig a cseh és a szlovák anyagok feldolgozása, olyan mennyiségben, olyan minőségbe kerülnek digitalizálásra, publikálásra, hogy ott is nélkülözhetetlen lesz a használatuk.
1: Most, ahogy beszélgetünk, volt egy, hát mi ez, sajtóbejárás? Vagy
2: igen, igen, érdekes módon mondanám, hogy sajtótájékoztató, de sokkal jobb szó a gyárlátogatás, sajtóbejárása.
1: Itt van a gyár Budapesten.
2: Így van, bár Budapesten, hát mondanám, hogy nem messze itt a Budafoki úton van egy üzemünk, gyárunk, műhelyünk.
1: Mennyien dolgoznak?
2: 25-en dolgozunk, és ugye sokféle hír kering rólunk, most nagyon-nagyon aktuális ez a digitalizálás, ugye biztos a hallgatók is mostanában meglepődve, megütközve látom ezt a többször felvetődő vádat, hírt, hogy az AI cégek ledarálják a könyveket, milliószám vásárolják meg, és vége van a világnak, mert tönkreteszik és elpusztítják a könyveket. Mi 20 éve ezt a technikát használjuk. Azt hiszem, hogy nagyon méltón bánunk a könyvekbe, sokszor rossz jobb állapotba adjuk vissza a tulajdonosnak, mint ahogy elhoztuk, mert néha borzasztó állapotban vannak. Ez valahogy, ez most ilyen sláger téma lesz, hogy ezek a AI cégek tönkreteszik a kultúránkat, holott elképesztő, amit hozzáadnak, és nem ők a papír, a könyvek, a folyamatok megőrzőjének a záloga, a könyvtárak a záloga. Néha már azt a vádat érzem, hogy az antikváriumok és az AI cégek összefognak, és a kultúránk ellen működnek. Holott sokkal inkább lehetne megnézni, hogy a könyvtárak valóban meg tudják-e őrizni a könyveket, valóban méltó körülmények vannak-e. Ez sokkal nehezebb kérdés, mint hogy most itt az antikváriumokra és az AI cégekre fogjuk, és hogy nem kellene nekik is részt venni ebben a dologban. Uh-huh. Tehát nem kéne nem ellenségként, hanem partnerként. Akár úgy, hogy az onnan kijövő könyveket a könyvtárakba, hogyha nincsenek meg, akkor el lehetne helyezni egy fordító, a könyvtárak is segíthetnék ezt a munkát, és nem egy kicsit ellenséges szemmel nézni. Tehát, hogy ezek a kérdések így felvetődnek, és erre gondoltunk, hogy hát megmondhatjuk, mi is 15-20 éve ezt csináljuk, tehát hogy nézzék meg közelről az újságírók, az érdeklődők, hogy tulajdonképpen hogy is történik, mi is történik test közelben. És hát ma volt egy ilyen bejárásunk, hát csak azt kell elmondanom, hogy 11-től, hát gondolom délig elhúzzuk, egy 3-4 órás műsorom van, azt azért jól el tudjuk tölteni, hát 14:30-kor. Na, azért zártuk le, mert ide...
1: Jönni kellett.
2: Igen, jönni kellett, és hát azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sok újat és meglepőt láttak, érzékeltem, hogy látják.
1: De az volt igazán érdekes, amit ön mondott, hogy még önnek is.
2: Igen, igen.
1: A saját cége, a saját...
2: Igen.
1: Tehát amit kitalált, a vállalkozása tudott újat mutatni.
2: Igen, igen, igen. Szóval nagyon-nagyon boldog voltam, hogy sikerült beavatni, mert mondom, néha olyan rossz ízűen, akár emlékeznek meg rólunk is néha könyvtáros körökben, és talán
1: amit én sose értettem egyébként, mert én, aki nagyon sokat foglalkozom egyéb hivatásom okán a kutatással, aki járok levéltárakba, aki járok könyvtárban, mi az OSK-ba is, ugye az Országos Széchenyi Könyvtárban is, ott nagyon régóta például ki lehet fotózni.
2: Igen.
1: Most már ki is lehet kölcsönözni könyveket, de régen nem lehetett, csak így be van. Kellett fotózni
2: így van.
1: Mindent. Így van. Vagy odaálltam a, mit tudom én, milyen szkenner mellé, és akkor megcsinálták. Igen. Na de hát azt onnan még valakinek hát kellett írni.
2: Hát persze. Tehát most, ahogy mondjam, büszkén tudtam mutatni a megjelent érdeklődőknek, hogy a polcokon a cseh, a szlovák nemzeti könyvtár, de említettem talán a Moldáv Nemzeti Könyvtárnak, ott pontosabban a Nemzeti Levéltárnak az anyagai vannak, akik nagy örömmel, nagy lelkesedéssel csatlakoztak a projekthez, mert érzik, tudják, hogy ezt ők nem tudják saját erőből megoldani, és akkor mondtam is, kénytelen is voltam mondani, hogy hát nagy büszkeség lenne számomra, hogy azt mutathatnám meg, hogy a Magyar Nemzeti Könyvtár folyóiratai is itt vannak a polcon, és sikerült egy olyan mindkét félnek gyümölcsöző együttműködést kialakítani, ami a felhasználóknak, a könyvtárosoknak és egyáltalán a világnak, hát hogy úgy mondjam, csak jót okozna, mert hát sajnos ebben a tekintetben már ott tartunk, hogy csak azok a folyóiratok nincsenek meg nekünk, amik kizárólag a Széchenyi Könyvtárban találhatók, hiszen 40-50-60 könyvtár, levéltár külföldről is, Marosvásárhelyen is, Kolozsváron is, nagyon sok minden, de hát New Brunswickban, ha mondjak egy ilyen extrém példát, hogy a emigráns magyar könyvtárban is dolgoztunk fel anyagokat, tehát hogy gyakorlatilag már az hiányzik nekünk, az a 20-30% ami kizárólag a Széchenyi Könyvtárban található meg, és akkor elmondhatnánk azt, hogy az összes, nem, a kinyomtatott folyóiratok 20-30% egészen biztos vagyok benne, hogy megsemmisült, elvesztettük, nem találjuk, sose volt meg, nem került a könyvtárba, tehát ez is egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi a 100%, de hogy úgy mondjam, az értelmes, a jelentős folyóiratnak a 80%-ánál tartunk, és lehetne ezt egy-két éven belül egy közös együttműködéssel ezt teljessé lehetne tenni, és azért az egy nagyon nagy dolog lenne, amikor azt mondhatnánk, hogy igen, amit kinyomtattak és fennmaradt, az digitálisan kereshető módon, ez a legeslegfontosabb kérdés, igen. Hogy minden szóra, névre keresni lehetne, nagyon sok digitalizálás itt bukik el, igen. Hogy még csak-csak beszkennelik, még csak-csak, de már a keresés, igen, az már elmaradt. Tehát nagyon sok ilyen hanvába holt projektet látunk, ami valameddig eljutott, de pont a végén. És még nem is tudják ők, azt, amit mi már tudunk, hogy és utána jön a neheze, amikor működik a rendszer, keresni is lehet, és akkor pedig megrohanják az emberek, és fenn kell tartani a rendszert, és igen. Állandó támadásoknak vagy kitéve, állandóan letöltik, lopják, mentik, ami nem azért probléma, hanem azért probléma, mert a gépidőt, a szerverkapacitást, igen. Mindent leterhel, tehát volt most is az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a szerverkapacitásunk 80-90%-át az AI botok, vagy indonéz, tájföldék. Igen, aha. Igen. Tehát van akik, hogy mondjam, sportszerűek, mondják, hogy én AI robot vagyok, és hogyha mondjuk, hogy nem szeretnénk, akkor nem. De hát, mások nem mondják ezt. És nem is értjük, hogy miért kell nekik a magyar gyorsírók szemléje, vagy nem is tudom, a gyorsíróklapja.
1: Őrület. Én egyébként nagy filmszínház muzsika.
2: Tényleg?
1: Rajongó vagyok, úgyhogy ott olvasgatom őket. Mert ugye ott ez is van, ezt a hallgatóknak mondom, hogy érdemes kipróbálni.
2: Filmvilágénkus.
1: Hát mindegy, az összes. Rá, tehát én követem ezt.
2: Igen,
1: napi szinten nézegettem, meg hát a régi cikkeimet is megtalálom még.
2: Igen?
1: Egyik, hát én használom az arckeres, hát a Nógrád megyei hírlap.
2: Úgyhogy arckeresés. Nagyon sokan az előfizetős közül sem tudják, hogy van ez a keresés, és amikor mondom nekik, akkor kiderül,
1: de
2: hogy
1: az a durva, hogy betettem a mostani fényképemet,
2: és megtaláltam.
1: És a gyerekkorit is.
2: Az valami hiba lehet, de, hát de nem csak vicceltem. De... Jó, csak vicceltem. Tehát, hogy annyira azért változunk.
1: De, na, jó, de hát a gyerekkor az mondjuk a 14 éves igen, kori, igen. Mert én már akkor publikáltam.
2: Elképesztő.
1: Benne voltam ugye mindig arccal a fotóval.
2: Ha már filmszínház muzsika, akkor a filmintézet a legnagyobb felhasználója az arckeresésnek. Megállítják a néma filmet, kivágják a színész arcát, és akkor a déli bábban, vagy a színházi életben azért felbukkannak, hiszen azok gyönyörű képes folyiratok voltak.
1: Hát meg, hogy a munkához mennyit lehet ezt
2: hát
1: egyébként
2: persze,
1: pluszban használni. Persze. De ha valaki csak egy kicsit utazna a múltban,
2: igen.
1: Időutazásnak is tökéletes. No, meg hát tényleg, ha nem tudnak könyvtárba járni, mert éppen nincs rá lehetőség, messze van macera, hát akkor ott van a otthonukban.
2: Na de hiába megy el a könyvtárba, hát nem tudja, hát, hogy hol fordul elő a nagypapa,
1: igen,
2: melyik,
1: igen.
2: Ha honnan tudná, ugye.
1: Tehát, ott nem lehet keresni.
2: Hát ott nem lehet keresni, tehát ezért mondom, hogy teljesen új életre kelnek. Eddig a könyvtárba, tényleg most megint félre ne értse senki, a könyvtárba porosodó és feltárhatatlan és feltáratlan dokumentumokat teljesen új szemszögből, új életre keltve lehet keresni. És itt olyan apróságok, hát én most hadd mondjam rá a kedvenc példámat, hogy kiállításokra kimegyünk, akkor mindenkinek ajánljuk, hogy hát jöjjön, nézze, és akkor sokan legyingetnek, és akkor egy irodalmár, 30 éve kutatom, hogy Adinak volt-e gyermeke is. Hát, hogy hallani véltem, hogy volt egy Romániában egy gyermeke, aki rendőr volt, és agyonverték, és nem jutok a nyomára. Hát nem túlzok 10 perc alatt. 10 perc alatt megtaláltuk. Adi, gyerek, rendőr, és ott volt de valami egészen, nem emlékszem már pontosan, ilyen extrém, tehát nem a Pesti Napló, vagy a Pesti Hírlapban, egy eldugott. Ott. És itt nagyon fontos megjegyezni, a fene tudja, hogy igaz volt-e az a hír, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, egyre többször így az igazság bajnokaiként, vagy az igazságot kérik rajtunk számon.
1: Tehát, önökön?
2: Igen, hát az adatbázison.
1: Jaj,
2: hát, hogy megírta az Arcanum, és akkor azt tényként elfogadják, vagy igazságként fogadják el, és hogyha meg majd valaki nem ért egyet, akkor meg rajtunk kéri számon, hogy hát az nem úgy van. Az nem úgy van. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy oké, ott van az újságban, de igaz volt-e akkor az, amit állított. Ez most egy nagyon elméleti, filozófiai kérdés. Szóval sokszor egy ilyen idézhető, bizonyíték erejű

0: nehezen értelmezem a kérdést, hogy vagyok
1: tehát a az a technika, mert azt mondják, ugye a hozzáértők, hogy hát ami, most amelyeket mi ismerünk már, ChatGPT, PT, Claude, Gemini, ezek nyelvi modellek.
0: Igen.
1: De hogy maga az AI, mit tudom én, minek kell ezt mondani, rendszer, vagy hogy azok már működtek korábban a telefonjainkban, tehát használtuk, csak nem tudtuk, hogy így hívják.
0: Igen. No, tehát én megpróbálnék egy magamban is, és a mi hozzáállásunkat, tehát egy, a feldolgozásban elképeszt, csak AI-jal dolgozunk. Uh-huh. Tehát nekünk az naponta körülbelül 100 000 oldalt dolgozunk fel, ez 10 poszt folyométer naponta. Éppen ma reggel jelentették a kollégák pont a sajtóbejárásokán, hogy akkor ott lehessen erről beszélni, hogy ma elértük a szeptemberben a 2,1 millió oldalt, és még van egy vagy két nap, nem is tudom.
1: Igen.
0: Tehát a két és felett nem érjük el, de a 2,3 millió. Ez egy kicsit mániákus dolog lehet, hogy itt a mennyiséghez ragaszkodom, de ettől jó az egész. Uh-huh. Tehát ettől, hogy az a gyorsírók lapja, meg ott van most a budakeszi híradó, és sorolhatnám az ausztráliai magyar lapok. Tehát, hogy a mennyiség itt, tudom, Engels mondta, minőségbe csap át. Tehát annyira csak el, mert amíg nem voltunk 10 millió, meg már soknak tűnt, akkor 20 millió oldalnál, hát akkor ez hiányzik, azt hiányzik, nem találom az Adi Endrét. Tehát elképesztő mennyiség kell ahhoz, hogy a felhasználó elégedett legyen, és hogyha megkérdezem tőlük, hogy mit szeretne, akkor már nem tud. Már ez is túl sok, már nem tudom befejezni a könyvemet, mert újabb és újabb adata. Hagyjátok már abba a feltöltéseket, de most nagyon mellékvágányra, hogy visszatérjek. Tehát már az is probléma nekünk, hogy a szkennerek gyorsan mennek, beírni azt, hogy melyik dátum, melyik száma, ez a lapszám, ami a kezemben van. És a legjobb módszer az lett, hogy az oldalt odaadom a ChatGPT-nek, hát ezen mi is kifeküdtünk, és megmondja, hogy melyik hónap, melyik napjának hanyadik száma. Elképesztő. Aha. Elképesztő. Tehát nem gondoltam volna, hogy mi az AI, ez például egy áttörés. Tehát hülyé hangzik, de az, hogy nem kell leírnunk, kikeresnünk, kiolvasnunk, hogy melyik hónap, melyik napja, és sorolhatnám a feldolgozást. Tehát például hadd dicsekedjek, és hadd legyek egy kicsit nagyképű, a világ legjobb úgy mondjuk, hogy újságszegmentálását készítettük el. Ez azt jelenti, hogy egy óriási nagy szovjet, román, cseh lapokat dolgozunk fel, A2-es nagy méretű, 8-10 hasábbal, bonyolult oldalszerkezettel, és azt gondolom, hogy mi tudjuk legjobban kitalálni, hogy a hasábok hol vannak, milyen sorrendben, az oldalon hol van képaláírás, hol van címszerző, és akkor itt már is, ha felismertük, és ezt is a fiam, aki a főprogramozónk, azt mondta, hogy 5 éve dolgozunk de valami 8-ot mondott, de én már nyitva, sokat nem merek mondani, ezt a technikát, hogy lehet egy újságon felismerni a hasábokat, azok sorrendjét, hogy lehet képaláírás, címet, szerzőt kitalálni, és ebből kifolyólag a cikket meghatároz. Ez nagyon fontos az AI szempontjából, és ha majd fogjuk használni keresésben is az AI-t, akkor nagyon fontos, hogy ez egy cikk, ez erről szól.
1: Igen.
0: Az egy másik cikk, az másról szól. Tehát, hogyha ilyen cikket keresek, ehhez nekünk meg kell állapítani, hogy mi egy cikk. És ez nem van egyszerű egy oldalon. Na most, tehát ebben is természetesen az AI-t, az arckeresésben is az AI-t. Tehát mindent, az, amit mindenki vár, mindenki mit vár, azt várja, hogy úgy tudjon beszélgetni mondjuk az Arcanummal, mint a ChatGPT-vel. Tehát ne keresnem kelljen, hanem azt kelljen mondanom, hogy Adi Endréről írjál egy dolgozatot az Arcanum alapján. Ezzel nagyon sokat foglalkozunk, nagyon-nagyon-nagyon drága, tehát azt mondom, hogy 1 forint egy oldal feldolgozása, 100 millió oldalán, az 100 millió
1: igen,
0: forint.
1: Igen.
0: Tehát nem tud olyan olcsó lenni egyelőre, és nem látjuk, hogy ez az egyszerű szavas kereséshez képest olyan sokat tudna hozzátenni, de valószínűleg ez irányban lehet és kell menni. Tehát az AI-nak ez a másik oldala.
1: Ez a lényeg.
0: Abszolút, tehát próbálkozunk vele, sok tanácsot kapunk, tehát vannak felhasználók, akik egy picit, mi talán azt is mondanám, hogy előrébb tartanak, hogy is kéne ezt csinálni, de akkor kiderül, hogy nem lehet megfizetni.
1: Világos.
0: Tehát, hogy ingyen van minden, meg 1000 forintért, nem tudom, mennyi el lehet fizetni a Gemini-re is, meg lehet használni a professional változatot, de az, hogy én 100 millió oldalt, nem tudom, hány milliárd szót

0: mondatot ilyen formába feltegyek. Bár hozzáteszem, most egy olvasónk megdöbbentő, azt mondta a ChatGPT-nek, hogy oké, okay, ismered-e a Hungarikánt? Azt mondta, ismeri. És akkor most kérde a Hungarikán alapján, ami a mi másik szolgáltatásunk, ami a levéltárakkal, múzeumokkal is, és könyvtárakkal készítettünk, és egy nagyszerű adatbázis. Ennek segítségével foglald össze a nagyváradi éremgyűjtő egyesület történetét. És megcsinálta.
1: Megcsinálta. Aha.
0: Mert azt is tudhatjuk, hogy meg is kérdeztük egyébként, hogy a Hungarika, igen, tehát a Hungarikárát már betöltötte magába. Uh-huh. Tehát képes. És az Arcanum újságokat, hát a sajnos előfizetés, azt nem tudtam betölteni, mondta.
1: Aha, értem.
0: Az AI.
1: Okay.
0: Úgyhogy, hát most egy picit irigyek vagyunk, tehát nem szeretnénk, hogyha, mert ugye most már volt nekünk a Weierstrahl, meg van most is a legnépszerűbb kiadványunk, és az interneten is a legnépszerűbb. Most már a Weierstrahl, ő megmondja egy idézetet, nem kell eljönni hozzánk, már ő betöltötte a Weierstrahlat, tehát ez egy kicsit ilyen, örülünk neki persze, és most már megint kicsit előrelépett a Google is, hogy megmutatja a forrást. Uh-huh. De hogyha most elveszi tőlem az Adi törvénytelen gyermekét, akkor nekem nem lesz ez fizetőm, és nem lesz, aki neki gyártsa a tartalmakat.
1: Értem.
0: Ez egy borzasztó
1: összetett,
0: csapda.
1: Összetettek, bonyolult.
0: Bonyolult ez. Csapda.
2: Ez a Schlagerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Biszak Sándornak még inkább örülök, az Arcanum atyának.
2: Aki mondjuk az agy alapítója.
1: Alapítójának.
2: Sőt, most már csak alapítója, mert ugye azért hadd legyek büszke, a gyerekeim átvették a cég irányítását, és sokkal jobban csinálják, mint
1: tényleg?
2: Én. Tehát ettől egy, hát igen, ezelőtt fiam ugye matematikus, tehát a főfejlesztéseket ő fogja, ezt az említett újságszegmentálást, és hát azt kell mondanom, hogy a múlt héten is a newspapers.com cég, akinek legyünk eléggé szerények, 1,2 milliárd oldala van, 1,2 milliárd amerikai újságja van, de arckeresése nincsen, az újságszegmentálásunk sokkal jobb, erről eljöttek hárman Salt Lake Cityből, és megtekintettek minket, és azt mondták, hogy igen, hát a programozót kirúgjuk, és a Arcanumtól fogjuk igénybe venni ezt a fajta feldolgozást, sőt, ahogy jöttek, hoztak is digitalizálandó anyagot, mert hát nekik is annyira sok van, hogy már ők sem bírják.
1: Tehát, az, hogy 100 millió oldal feldolgozás van, ez nyilván egy óriási szám.
2: Óriási szám. Óriási.
1: De a másfél is, meg amiket beszéltem, meg a 2 millió is, ez minden az. De hogy van ez ilyenkor, amikor nagyra nő valami? Keresik önöket, szerkesztőségek, vagy régi tulajdonosok, lapkiadók, vagy önöknek kell még mindig jönni-menni? A médiumok között.
2: Igen, igen. Most mondok néhány példát. Most a múlt héten azért emlegettem már talán kétszer is a Gyors Írók lapját,
1: igen,
2: mert
1: igen,
2: a Gyors Írók lapjának szövetsége megkeresett.
1: Értem.
2: A budakeszi hírnök.
1: Szintén ők?
2: Ők megkerestek. A Mandiner. A megszűnés előtt egy héttel, vagy utána egy héttel, most nem emlékszem, de a megszűnéskor, és akkor ők is elmondták, a mandineresek, hogy már régóta gondolkodnak. Már kérdezem tőlük, hogy miért nem jöttetek eddig? Hát régóta, de valahogy nem jutnak el oda.
1: Igen.
2: Ők is használják az adatbázist.
1: Meg vannak ez olyanok is, akik félnek
2: odaadni? Vannak. Tehát a HVG kifejezetten, a Magyar Narancs kifejezetten, a Nőklapja kifejezetten, és hát viccesen szoktam mondani, a Dörmögödömötör is kifejezetten.
1: Komolyan?
2: Igen, igen. Tehát kaptunk levelet.
1: Ugyanakkor hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy nagyon sok olyan megszűnt, most nem csak a Filmszínház muzsika, én azt hiszem, hogy a Polipot találhattam meg, vagy a Hellót. Tehát voltak ilyen régi magyar igen. zenészekkel foglalkozó
2: igen.
1: lapok, és azok ott vannak.
2: Hát ott vannak, ott a Volt.
1: Igen, azt tudom.
2: A Volt címre. Hát hadd mondjam azt, hogy ilyenkor mindenki örül, de se a Volt kiadó már aki csinált az újságot, nem emlékszik, meg nem tudja, meg minket nem ismer. Tehát ha megszűnt egy lap évek óta, akkor mi azt kiadjuk.
1: Na, én például keresek.
2: És nem fordult elő még, hogy senki, hogy bárki reklamált volna.
1: Aha.
2: Tehát most ebben hadd legyünk egy picit bátrabbak, és nem tudjuk megtalálni a Polipnak a kiadóját. A jóisten tudja, hogy a zenemű kiadó.
1: Ja, hát már se, persze, már sehol nincsen.
2: Igen, igen, tehát hogy hát a mai lapoknál, a mai működő lapok, hát a MediaWorks-szel szerződésünk van 30 lapra, de ahogy említettem, a HVG, a Magyar Narancs, a Nőklapja, az nem engedélyezi. Hát nekünk megvan digitálisan bármikor, mert ha valaki ki akarja dobni és eljut hozzánk, hát akkor megragadjuk az alkalmat, hogy feldolgozzuk, de publikálni nyilván nem.
1: Értem. Mert például keresek egy régi ilyen márka magazin volt, amikor még egy kiadó márka magazin, a Hungarottonnak. Tehát a régi nagy lemezkiadónak, amikor az Erdős,
2: hát
1: meg a Wilkertot ezek csinálják. Hát nekem fogalmam nincs, hogy azok hol vannak.
2: Hát igen.
1: De
2: nincs meg senki.
1: Nagy
2: azok könyvtárakban nem látom. Tehát azt mondom, hogy most például nagy örömünkre az elmúlt hónapokban sikerült a Szabó Ervin könyvtárral leszerződni, tehát ott bemegyek és ha látnám a márka magazint, akkor azért fejből nagyjából ezeket a könnyűzenei lapokat tudom, hogy mi van, meg mi nincs, és tudom, hogy nincs. És nincs ott a könyvtárban.
1: Nincs ott.
2: Na most nagy eredmény, hogy a Pesti Estet végre megtaláltuk a Szabó Ervin könyvtárban.
1: Mert az összes megvan?
2: Hát ez a nagyon érdekes. Tehát mindig ez a nagyon nagy probléma, hogy nem. Viszont most, hogy feltettünk rengeteget, mert ugye a kiadókkal is tárgyaltuk. Hát nekik sincs meg. Tehát akik voltak a kiadós fiúk. Nekik sincs meg. És akkor most, hogy feltettük, most jelentkezett egy gyűjtő, aki egyébként a telefonban most hívott, a Bartalaci, hogy neki van. Nem sok, de azok, amik nekünk nincsenek meg, azok
1: megvan,
2: sok
1: megvan.
2: Sok megvan. Aha. Így van. Tehát, hogy két probléma van, Tehát egyrészt, hogy nincs meg a könyvtárakban, mondtatok a Pesti Est egy ilyen példa, de a rádióság is. Nem nagyon őrzi meg a rádióságot. Tehát ezeket a napi használatú dolgokat nagyon-nagyon mindenki azt hiszi, hogy nem kell, vagy hogy úgyis megvan valakinek. Minél nagyobb példányszámban létezik valami dolog, szoktam mondani, annál kevésbé érdekes.
1: És hát ez azt, amikor legutoljára találkoztunk, akkor talán meséltem önnek, hogy, és ezt most a hallgatóknak is mondom, hogy én évtizedeket töltöttem el szerkesztőségekben, tehát én amikor keresek a saját régi anyagaimra, próbálok rákeresni.
2: Ezek melyik szerkesztőségek?
1: Hát most nagyon sok olyan van, ami sajnos nincs, mert szanomás volt, tehát meg most át lett véve a Story magazin, a Best magazin, a Nőklapja, tehát ezeket leírtam, és ezekhez nekem mind fel kellett mennem az Országos Széchenyi Könyvtárba, és befotózgatni.
2: Igen, és hiába próbálom a Varga Zoltán.
1: Igen.
2: És senki más nem dönt ezekben a kérdésekben, és hozzá nem jutok el. Uh-huh. Tehát még sosem mondták azt, hogy nem.
1: Csak mutogatnak a...
2: De
1: hát... Várják a döntést.
2: Hát igen. És hát nem jut el a dolog olyan szintre, hogy egyszer leüljenek, vagy eljönnek egy ilyen... Az nagyon szoktam örülni, egy bemutatóra eljöjjenek, mert azért nagyon meg szokott változni. Még aki azt hiszi, hogy ismer minket, felhasználó, előfizető évek óta kíséri a tevékenységünket, azért nagyon meglepődik, amikor ott meglátja az 1000 négyzetméteres műhelyünket, és ott van a 1830-as Bohémia című lap, ami Csehországban jelent meg, német nyelven 500.000 oldal. És akkor azt látja, hogy dolgozzuk fel. Tehát, hogy, és ezt a Széchenyi Könyvtárnál se igen tudom elérni, hogy a vezetők, akik döntéseket hoznak, megnézzék, mert egész más véleménnyel és hozzáállással lennének, és igen, hát ezeket sajnos. A másik, amikor meg sehol nem lelhető fel a dokumentum, ez a másik fele, mert ilyen is van.
1: Őrület.
2: Hát nem könnyű részletes tévé újságot
1: tudom
2: beszerezni.
1: Tudom. Na, oda is írtam sokat a Színes RTV-ben. De az is
2: az a szanom.
1: Igen.
2: Hát ott az MTVA kiadását, kiadványát, vagy a...
1: Igen.
2: Kell mondani régen, hogy hívták, a rádióság.
1: Abszolút.
2: A rádióság.
1: No, de ne arról beszéljünk, hogy mi nincs, mert hogy mi van. Hát azért 100 millió oldal között rengeteg kincs van, és tényleg ez egy kincses bánya.
2: Igen.
1: De hát ezt most a hallgatóknak mondom, hogy a családfa kutatáshoz is.
2: Igen. Hát ez a legnagyobb minden csapat, aki a családfáját kutatja. Ez időnként olyan rossz ízű a szó, legalábbis akkor mindig mellé mondják, hogy kutyabőr, meg ilyesmi. Nem nincs ilyen hangzás ennek a
1: családfa? Nekem nem.
2: Nincsen. Pedig ilyen, hogy mondjam, olyan körök, ugye levéltári körökben is mozog, és volt ennek egy ilyen kicsit, jaj, hogy keresi a nemesi elődjét. De hát egyáltalán nem. Tehát megállapíthatjuk, hogy nem. Hát a nagymamánkat, a nagymamánk nagymamáját, és a család.
1: Én például ausztrál rokont kerestem.
2: Na, és megtalál.
1: Nem találtam meg, de
2: igen,
1: annyi energiát még nem tettem bele.
2: Hogy és a helytörténészek, akik a falujuk, a kisvárosuk, a kerületük történetét kutatják, és hát nagyon sokan csak nosztalgiáznak. Tehát
1: igen.
2: Nézik a 70-es évek moziműsorát, hogy mit láttak, mit néztek, mit nem néztek meg. Tehát tényleg egy varázslatos környezet, és tényleg őrült történetek, és lelkes rajongók, hogy úgy mondjam, vannak. Ugye most már a magyar mellett, hogy mondtam, nagyon sok ország, és egy nagyon érdekes, tényleg nagyon érdekes, hogy a Szabad Európa Rádiónak a újságarchívumát kaptuk meg az OSA-ban, ugye a Nyíltársadalom Alapítvány archívumban van meg a CEUN. A Szabad Európa Rádió 1952 és 89 között gyűjtötte az összes kommunista ország nagyon sok lapját.
1: Hát én most ámulva hallgatom.
2: Igen?
1: Én nem is tudtam erről.
2: Igen. Én sajnos sokáig én és Romániában mentünk a román lapokért, és itt volt a Kerepesi úton. És itt tulajdonképpen amellett, hogy román bolgár, Tribunaludú, Rudé Právó talán ismerősek a nevek, mellett a bolgár, nem is tudom a bolgárnak mi a neve, Rabotnicsoszkije Djelo, de nem csak ezek, a Szovjetszki Sport is, és az Ogonyok, és ha sorolnám, a Komszomolszkaja Pravda. De emellett a türkmén Paravda, az azerbajdzsáni, az örmény, meg a gruszt, azért említem, mert azok ugye speciális nyelven,
1: illetve
2: speciális betűvel írnak, és ezek mind ott megtalálhatók, elképesztő gyűjtemény, és így büszkén mondhatjuk, hogy 30, most már lehet, hogy 35 nyelven vannak ott. Hát nem mondom, hogy az üzbég és az a grúz felhasználók özöllenek az adatbázisban. Nyilván ez egy nagyon nehéz, még ennél nehezebb feladat, hogy ott eljutatni hozzájuk, hogy itt meglepő módon találnak üzbég anyagokat. De hát azok, akik ezt a korszakot kutatják, és nagyon sokan kutatják ezt a hidegháborús korszakot, ebben nagyon-nagyon érdekes, értékes anyagokat lehet. És hát egyfajta kihívás, hogy üzbék anyagot tudunk el
1: hát
2: szövegfelismerni, kereshetővé tenni, beírni nem tudjuk, de...
1: Igen, na, a lényeg az, hogy ami miatt én nagyon örülök, meg sajnos már lassan a vége felé járunk, mert jó társaságban repül az idő.
2: De még mennyire.
1: De azért tartottam fontosnak, hogy beszéljünk itt az éterben az önök missziójáról, küldetéséről, mert mi itt közösségépítő dolgoknak szeretünk, vagy kezdeményezéseknek szeretünk helyet adni, és ha valami, akkor ez az. Ez, hogy online térben hozza össze az embereket a világ minden tájáról, de összehozza őket.
2: Igen.
1: És pont ez olyan, hogy ott tömörülnek, és ott vannak, ott kereshetnek egymásról, a múltunkról fontos. Egyébként önök szerintem pont, hogy a múltat kötik össze a jelennel, úgyhogy a jövőt építik. Ez egy nagyon fontos hídépítő.
2: Ez nagyon
1: szerep. Nagyon jó. Úgyhogy én sok csillogó szempárat kívánok önöknek, az összes felhasználóknak, mert az önök is csillogni fog tovább.
2: Igen, igen.
1: Akkor ez nagy baj nem lesz. Van. És hát van egyébként kapacitás? Tehát jöhet a következő 100 millió?
2: Hogy persze, tehát folyamatosan növekszik. Ahogy mondtam, eddig azt szoktuk mondani, hogy 1,5 millió oldal, most azt merjük mondani, hogy 1,5-2 millió oldal.
1: Na.
2: És ez a legnehezebb egyébként, hogy begyűjteni ezt a mennyiséget. Hát említettem Kisinyovba azért, 2 nap oda, 2 nap vissza, egy 24 órát el kell tölteni a vámon, mert azért a moldáv-román határon azért nem nagyon értik. Nem nagyon értik, hogy mi folyik itt, hogy egy magyar cég 3 tonna.
1: És ilyen teherautó?
2: Hát utánfutós teherautó. 3,5 tonna hasznos tömeggel, körülbelül 1 millió oldallal. Mit csinál? Ugyan ott van a moldáv minisztérium engedélye, de
1: nem folyik.
2: És akkor ott bizony 24 óra után azt mondják, hogy nagyon menjenek. Tehát nem történik semmi tulajdonképpen, csak az egyik sorban. Azért ez páratlan a világban.
1: És örülök, hogy beszéltünk erről, mert a hallgatók is hallják, hogy ez nem olyan egyszerű.
2: Hát nem olyan egyszerű. Tehát mindenki azt hiszi, hogy beszkendelem aztán.
1: Aztán annyi. Na hát akkor kitartást kívánok még, de szívből gratulálok egyébként. Biszak Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, az Arcanum alapítójával, és szívből ajánlom egyébként a kincses bányájukat.
2: Köszönöm
1: még egyszer. Önöktől még nem búcsúzom, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

Itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Biszak Sándornak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Az elmúlt fél évről nyilatkozott a miniszterelnök és Orbán Viktor is. Péntek reggel rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés. November elején rendezik meg a Rádai utcai színházak találkozóját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter miniszterelnök a választási győzelem óta eltelt fél évet értékelte napirendelőtti parlamenti felszólalásában hétfőn. Úgy fogalmazott, a választók változást és reményt választottak, és nem következtek be azok a katasztrófák, amelyekkel szerinte az előző kampány fenyegetett. A kormányfő bejelentette, hogy jövő héten bemutatják a 2027-es büdzsét, ami az igazságosság és a fejlődés költségvetése. Ígérete szerint az egészségügyben, az oktatásban és a rendvédelemben dolgozóknak, a nyugdíjasoknak, a családoknak és a fiataloknak is kedvezőbb helyzetet teremt. Elindul a Vekerle Sándor nevét viselő otthonteremtési program és a vízmegtartási program is. Emellett a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében több mint 3500 milliárd forint értékű fejlesztést helyezett kilátásba. Magyar Péter átláthatóbb állami gazdálkodást ígért, és távozásra szólította fel a gazdasági versenyhivatal és az állami számvevőszék elnökét. Orbán Viktor ugyancsak fél évet értékelt a Hír TV adásában, ahol bírálta a Tisza kormány gazdasági és külpolitikáját is. A volt miniszterelnök szerint az intézkedések adóemelésekhez vezethetnek, a vagyonadó pedig szerinte a vállalkozásokon keresztül a munkavállalókat is hátrányosan érinti. A külpolitikáról szólva azt állította, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának támogatása háborús kockázatot jelent Magyarország számára. Orbán Viktor beszélt az aranykonvoj ügyről és a korrupciós eljárásokról is, amelyeket politikai támadásoknak nevezett. Péntek reggel rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés, miután azt a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója kezdeményezte. A napirenden egyelőre egy javaslat szerepel, amely szerint a főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsában csak a közgyűlés előzetes döntése alapján szavazhatna. A kezdeményezők azt is szeretnék, hogy a tanácsülésein a kerületi polgármesterek és a fővárosi képviselők is részt vehessenek tanácskozási joggal. Az október elejé FKT ülésen többek között Budapest 120 milliárd forintos állami támogatásáról és a parkolási rendszer átalakításáról született megállapodás. Átadták az Aegis gyógyszergyár új központi disztribúciós raktárát Fóton. A Hello Parks ipari parkban kialakított létesítmény 30 ezer raklap tárolására alkalmas, és Magyarország legnagyobb egyterű gyártói gyógyszerkészítmény termék raktára. Poroszlai Csaba, a vállalat vezérigazgatója az átadón elmondta, a beruházás a növekvő termelést támogatja, és hozzájárul a hazai, valamint a több mint 100 országra kiterjedő nemzetközi piacok kiszolgálásához. November 3-a és 8-a között rendezik meg a Rádai utcai színházak találkozóját, a Rusztot Budapesten, Belső Ferencvárosban. A fesztiválon 6 színház kínál előadásokat, performanszokat, koncerteket, workshopokat és szakmai beszélgetéseket. A kiemelt program november 6-án a 6x6 illúzionisták, amelyben a nézők színházról színházra járva 6, egyenként 20 perces, egymáshoz is kapcsolódó színházi etüdöt láthatnak. A november 3-i nyitónapot felvonulás, a színházak előtti performanszok és koncert is színesíti. A találkozó november 8-án közös piknikkel zárul. A részletes program a rustfest.hu oldalon olvasható. Többnyire napos száraz idő várható, eső nem lesz. A szelet erős lökések kísérhetik, így a délutáni 16 fokot még hűvösebbnek érezhetjük. Estére 9 fokig hűl a levegő. Szerdán megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadékra nem kell számítani. Marad a 17-18 fokos csúcshőmérséklet.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Úgy

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 21-én, ami egy szerdai nap, este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében jön a Samodai Szíves Duó vizuális teremtés koncertje. Ugye milyen izgalmas a címe? Mert hogy mik azok a xenobotok és hogyan szaporodnak? Van-e az embereknek, vagy az embernek digitális én vagy önképe? És ha igen, akkor hányféle? Milyen lenne a világ teremtését robotként átírni? Nos, a Samodai Szíves Duó, amely Samodai Bence trombita és Szíves Márton ütőhangszerek tulajdonképpen felállása, ezen a teremtés koncerten az alábbi kérdéseken gondolkodhat közösen a zeneszerzőkkel, az előadókkal, sőt, a képekkel együtt is a kedves közönség. Az elhangzó műveket magyar és külföldi zeneszerzők kifejezetten erre a koncertre írták a duó számára. És mind egy témát járnak körül, hogyan néz ki a teremtés és a fejlődés, ha a robotok, a mesterséges intelligencia szemszögéből nézzük. Hiszen már nem az a kérdés, hogy létezik-e mesterséges intelligencia, hanem hogy miként kooperálunk vele. Figyelem, pingpong labdát hozni, ne kérdezzék miért, mert azt nekem sincs ideírva, de hát én viszek egy párat. A lényeg az, hogy izgalmas rendkívül ez a kezdeményezés, mert kortárs darabról van szó minden ízében. A Samodai Szíves Duó egyébként 2018 óta fejleszti a vizuális és performatív koncertjeit Európa szerte. Rendszeresen dolgoznak együtt kortárs zeneszerzőkkel, hogy minél színesebben tudják a zene nyelvén megfogalmazni azt, amin sokan gondolkodunk nap, mint nap, meséken, misztikus szertartásokon, hogy mi is az intelligencia, mit jelent embernek lenni, vagy akár azon, hogy idegesít-e minket az utca zaja. Most Nagy Katalin Matild képzőművésszel és Lovas Máté Kimmel Csaba látványtervezővel láttak össze, hogy még nagyobb élményt kapjunk ott október 21-én.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A volt vasmegyei főügyész helyettest jelölte legfőbb ügyésznek az államfő. A Fidesz a BEM téren tart ünnepséget október 23-án. További átalakítások várhatók Budapest működésében. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Fejes Péter volt vasmegyei főügyész helyettest jelölte legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. A jogász 2025-ben vonult nyugdíjba, pályafutása során több ügyészségen is dolgozott, emellett egyetemi oktatóként is tevékenykedett. Az államfő szerint szakmai tapasztalata és pártpolitikai kötődéstől mentes életútja alkalmassá teszi az ügyészség megújítására és a társadalmi bizalom helyreállítására. A legfőbb ügyészi tisztség augusztus óta betöltetlen, miután az előző vezető lemondott. A jelöltről az országgyűlés dönt, megválasztásához a képviselők kétharmadának támogatása szükséges. A Fidesz a budapesti BEM téren tartja ünnepségét az 1956-os forradalom 70. évfordulóján, közölte az ellenzéki párt sajtófőnöke. Az október 23-ai rendezvényen felszólal Áder János volt köztársasági elnök. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint az ünnepségen beszédet mond még Schmidt Mária történész professzor és Bóka János a Fidesz parlamenti frakció vezetője. További átalakításokat és vitákat is kilátásba helyezett Budapest működésében a főpolgármester. Karácsony Gergely a 24.hu-nak adott interjújában azt mondta, a parkolási rendszer reformja csak az első lépés volt, és a jövőben is lesznek olyan ügyek, amelyek konfliktusokat okozhatnak. Karácsony Gergely szerint a jelenlegi kerületenként eltérő parkolási rendszerek működtetése évente körülbelül 10 milliárd forintot emészt fel. A főpolgármester úgy véli, a parkolási bevételeket nagyobb arányban kellene útfelújításokra és közterületi fejlesztésekre fordítani. Az interjúban a budapesti önkormányzati rendszer átalakításáról, valamint a kormánnyal kötött megállapodásról is beszélt Karácsony Gergely. A hirtelen lehűlés, vagyis minden egyes Celsius fokos hőmérséklet csökkenés átlagosan 1,4%-kal növeli a kórházon kívüli szívmegállások előfordulását, derült ki a Semmelweis Egyetem friss kutatásából. A kutatók olyan előrejelző modellt dolgoztak ki, amely az időjárási adatok alapján akár 1-3 nappal korábban jelezheti a fokozott kockázatú időszakokat, mondta a Sláger FM-nek dr. Pál Jakab Ádám, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának rezidense, a tanulmány első szerzője.
3: Országos mentőszolgálattal együttműködve több mint 114 ezer esetet vetettünk össze, és ebben láttunk releváns összefüggéseket, amit a klinikumból már ismertünk, de nem tudtuk ezt számszerűleg, hogy néz ki, és erre most már van egy tudományos publikáció, amivel ezt tudtuk igazolni, hogy minden egyes Celsius fokos lehűlés 1,4%-kal megemeli az országos napi esetszámot súlyos állapotú betegség előfordulásában. A magyar adatok alapján úgy tűnik, hogy a szélsőségesen hideg napokon, például a téli periódus összességében nézve akár 18%-kal is több ilyen keringés megállás történik, mint a nyár ennek megfelelő átlag periódusában. Úgy tűnik, hogy a lehűlés után akár 3 nappal is jelentkezhet.
2: Többnyire napos idő várható kevés gomoly felhővel, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északias szelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délelőtt 12, délután 16 fok körül alakul. Szerdán már több lehet a felhő felettünk, de eső továbbra sem lesz. A fagyos hajnal után 13-19 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: nincs evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 25-én, vasárnap este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, és a koncertteremben Balogh Kálmán érkezik Több fúron pendülünk című előadásával. Farkas Rózsa, Szabó Dániel és Zimbel Ferenc, vagy Zimbel Ferenc közeműködésével. Balogh Kálmánt, a cimbalom egyik legnagyobb művészét ünnepli ez az este, amely során két részes műsorban két formációval lép fel és mutatja meg zeneisége és hangszere sok arcát. Egyrészt Farkas Rózsával közös cimbalom dúójával közös műsor az évtizedes barátság és finom egymásra hangolódás egyében szólaltat meg nem cimbalomra írt ismert és kevésbé ismert műveket, dallamokat. Előadásukban rendkívül színes repertoár jelenik meg, régi magyar táncoktól Bartók darabokig, míg az este második felében kedvenc tanítványaival, Szabó Dániel és Zimbel Ferenccel közös cimbalom triója visz tovább a tradicionális zenék felé. Az autentikus népzenei források megmutatása mellett keresik a korszerű formákat, valamint a teremtő improvizációk lehetőségeit is. Balogh Kálmán egyébként Kossuth Díjas és Farkas Rózsa, Liszt Díjas cimbalom művészek közös műsorát évtizedes barátság és finom egymásra hangolódás hívta életre. Az immár hungarikummá nyilvánított hangszeren, hát különösképpen megduplázva, még gazdagabb hangzásban tudják megszólaltatni az amúgy nem cimbalomra írt ismert, vagy kevésbé ismert műveket, dallamokat. Előadásukban rendkívül színes repertoár szólal meg régi magyar táncoktól, hát egészen Bach két szólamú invencióin át a kihagyhatatlan Bartók darabok ígérel, és hát vezeti a hallgatóságot ebben a kifinomult zenei utazásban Farkas Rózsával együtt. Tehát kedves hallgatóink, október 25-e vasárnap este 19 óra Magyar Zeneháza, ott is a koncertteremben Több húron pendülünk Balogh Kálmánnal.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az elmúlt fél évről nyilatkozott a miniszterelnök és Orbán Viktor is. Péntek reggel rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés. November elején rendezik meg a Rádai utcai színházak találkozóját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter miniszterelnök a választási győzelem óta eltelt fél évet értékelte napirend előtti parlamenti felszólalásában hétfőn. Úgy fogalmazott, a választók változást és reményt választottak, és nem következtek be azok a katasztrófák, amelyekkel szerinte az előző kampány fenyegetett. A kormányfő bejelentette, hogy jövő héten bemutatják a 2027-es büdzsét, ami az igazságosság és a fejlődés költségvetése. Ígérete szerint az egészségügyben, az oktatásban és a rendvédelemben dolgozóknak, a nyugdíjasoknak, a családoknak és a fiataloknak is kedvezőbb helyzetet teremt. Elindul a Vekerle Sándor nevét viselő otthonteremtési program és a vízmegtartási program is. Emellett a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében több mint 3500 milliárd forint értékű fejlesztést helyezett kilátásba. Magyar Péter átláthatóbb állami gazdálkodást ígért, és távozásra szólította fel a gazdasági versenyhivatal és az állami számvevőszék elnökét. Orbán Viktor ugyancsak fél évet értékelt a Hír TV adásában, ahol bírálta a Tisza kormány gazdasági és külpolitikáját is. A volt miniszterelnök szerint az intézkedések adóemelésekhez vezethetnek, a vagyonadó pedig szerinte a vállalkozásokon keresztül a munkavállalókat is hátrányosan érinti. A külpolitikáról szólva azt állította, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának támogatása háborús kockázatot jelent Magyarország számára. Orbán Viktor beszélt az aranykonvoj ügyről és a korrupciós eljárásokról is, amelyeket politikai támadásoknak nevezett. Péntek reggel rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés, miután azt a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója kezdeményezte. A napirenden egyelőre egy javaslat szerepel, amely szerint a főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsában csak a közgyűlés előzetes döntése alapján szavazhatna. A kezdeményezők azt is szeretnék, hogy a tanács ülésein a kerületi polgármesterek és a fővárosi képviselők is részt vehessenek tanácskozási joggal. Az október elejé FKT ülésen többek között Budapest 120 milliárd forintos állami támogatásáról és a parkolási rendszer átalakításáról született megállapodás. Átadták az Aegis gyógyszergyár új központi disztribúciós raktárát Fóton. A Hello Parks ipari parkban kialakított létesítmény 30 ezer raklap tárolására alkalmas, és Magyarország legnagyobb egyterű gyártói gyógyszerkészítmény termékraktára. Poroszlai Csaba, a vállalat vezérigazgatója az átadón elmondta, a beruházás a növekvő termelést támogatja, és hozzájárul a hazai, valamint a több mint 100 országra kiterjedő nemzetközi piacok kiszolgálásához.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 100%

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az elmúlt fél évről nyilatkozott a miniszterelnök és Orbán Viktor is. Péntek reggel rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés. November elején rendezik meg a Rádai utcai színházak találkozóját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Magyar Péter miniszterelnök a választási győzelem óta eltelt fél évet értékelte napirendelőtti parlamenti felszólalásában hétfőn. Úgy fogalmazott, a választók változást és reményt választottak, és nem következtek be azok a katasztrófák, amelyekkel szerinte az előző kampány fenyegetett. A kormányfő bejelentette, hogy jövő héten bemutatják a 2027-es büdzsét, ami az igazságosság és a fejlődés költségvetése. Ígérete szerint az egészségügyben, az oktatásban és a rendvédelemben dolgozóknak, a nyugdíjasoknak, a családoknak és a fiataloknak is kedvezőbb helyzetet teremt. Elindul a Vekerle Sándor nevét viselő otthonteremtési program és a vízmegtartási program is. Emellett a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében több mint 3500 milliárd forint értékű fejlesztést helyezett kilátásba. Magyar Péter átláthatóbb állami gazdálkodást ígért, és távozásra szólította fel a gazdasági versenyhivatal és az állami számvevőszék elnökét. Orbán Viktor ugyancsak fél évet értékelt a Hír TV adásában, ahol bírálta a Tisza kormány gazdasági és külpolitikáját is. A volt miniszterelnök szerint az intézkedések adóemelésekhez vezethetnek, a vagyonadó pedig szerinte a vállalkozásokon keresztül a munkavállalókat is hátrányosan érinti. A külpolitikáról szólva azt állította, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának támogatása háborús kockázatot jelent Magyarország számára. Orbán Viktor beszélt az aranykonvoj ügyről és a korrupciós eljárásokról is, amelyeket politikai támadásoknak nevezett. Péntek reggel rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés, miután azt a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója kezdeményezte. A napirenden egyelőre egy javaslat szerepel, amely szerint a főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsában csak a közgyűlés előzetes döntése alapján szavazhatna. A kezdeményezők azt is szeretnék, hogy a tanács ülésein a kerületi polgármesterek és a fővárosi képviselők is részt vehessenek tanácskozási joggal. Az október elejé FKT ülésen többek között Budapest 120 milliárd forintos állami támogatásáról és a parkolási rendszer átalakításáról született megállapodás. Átadták az Aegis gyógyszergyár új központi disztribúciós raktárát Fóton. A Hello Parks ipari parkban kialakított létesítmény 30 ezer raklap tárolására alkalmas, és Magyarország legnagyobb egyterű gyártói gyógyszerkészítmény termékraktára. Poroszlai Csaba, a vállalat vezérigazgatója az átadón elmondta, a beruházás a növekvő termelést támogatja, és hozzájárul a hazai, valamint a több mint 100 országra kiterjedő nemzetközi piacok kiszolgálásához. November 3-a és 8-a között rendezik meg a Rádai utcai színházak találkozóját, a Rusztot Budapesten, Belső Ferencvárosban. A fesztiválon 6 színház kínál előadásokat, performanszokat, koncerteket, workshopokat és szakmai beszélgetéseket. A kiemelt program november 6-án a 6x6 illúzionisták, amelyben a nézők színházról színházra járva 6, egyenként 20 perces, egymáshoz is kapcsolódó színházi etüdöt láthatnak. A november 3-i nyitónapot felvonulás, a színházak előtti performanszok és koncert is színesíti. A találkozó november 8-án közös piknikkel zárul. A részletes program a rustfest.hu oldalon olvasható. Többnyire napos száraz idő várható, eső nem lesz. A szelet erős lökések kísérhetik, így a délutáni 16 fokot még hűvösebbnek érezhetjük. Estére 9 fokig hűl a levegő. Szerdán megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadékra nem kell számítani. Marad a 17-18 fokos csúcshőmérséklet.
2: Köszi szépen, Bori, jó reggelt kívánok! Nézzük a közlekedési információkat először a városon kívülről. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabányánál az 59-es és 58-as kilométerek között sürgős tisztítási munkát végez egy géplánc, ezért a külső sávban a rendőrség ideiglenesen megállította a forgalmat, már is nagyjából 4 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön, az ott lévő terelésnél lefeledkezzünk meg arról, hogy Budapest felé tartva az átterelt belső sávból nem lehet kihajtani az M0-ásra egyik irányban sem, tehát aki az M5-ösön Budapest felé tart és az M0-ásra térne át, mindenképpen maradjon az eredeti oldal, a Budapest felé vezető oldal külső sávjában. Budapesten lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között burkolatjavítás miatt. És Egyelőre ennyi. Majd szólok, még később lesznek korlátozások, lámpakikapcsolás, sávzárás, ilyesmi. Mindent mondok majd a maga idejében. Jó utat addig is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: 6 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánunk! A stúdióban Pordán Petra.
3: És sem, hogy Izoltán, kint pedig sötétség.
2: Meg a hideg.
3: Hideg van. Sötét van és hideg, sötét. Úgy így öltözzenek.
2: Igen, és egyik sem múlik el olyan könnyen, ugye?
3: Hát ez az.
2: Jó reggelt! Sláger.

0: Sláger reggel, minden reggel hétköznapokon a Sláger FM-en.
1: Escucha el ritmo.

0: a Sláger reggel.
1: Viva la musica! Ilyen a zene. Hát
2: see you be mine. És ez is az, ami fontos a végére.
1: Nem mertem hozzátenni. Köszönjük szépen Enrikitónak.
2: Jó reggelt kívánunk. Évi azt írja az előző felvetésünkre, hogy sötét van és hideg. Sziasztok, jó reggelt. Képzeljétek, én szeretem ezt a sötét, és főleg hűvös időt, mert már nincsenek denevérek, félek tőlük, és nyáron sok volt errefelé. Ennek ellenére érdekes, a macska fogóban lustadik volt a kedvencem. Szép napot nektek.
1: Egy fontos pontosítás.
2: Na.
1: Vannak, de nevérek, csak nem látod őket, mert sötét van.
2: Hát ez az Évi.
1: Beleolvadnak, ugye?
2: Hova bújnak ilyenkor, mert nyáron tényleg többen vannak. Anyukámnak volt egy kalandja, amikor Pécsen laktunk, elég magasan, azt hiszem a 9. emeleten, vagy a 7. mindegy, szerintem a 9. és belepült egy denevér. És egyszer csak éjszaka tesómmal arra keltünk, hogy sikítozott az édesanyám, és így néztük, hogy mi történik. Átmentünk, és szegény belegabajodott, mármint nem anyám, hanem a denevér, a függönybe. És anyám megpróbálta kergetni, és mondtam, hogy nyugi, egy pici volt, amit 6 éves forma, mondtam, hogy nyugi, oldjuk meg, próbáljuk meg úgy, hogy de ő nagyon félt tőlük, úgyhogy vicces volt.
1: És Petra hozta a szőnyegporoló lapát.
2: Nem bántottuk. Képzeld, hogy valahogy kitessékeltük.
1: Sikerült?
2: Aha, igen, a tesóm meg én, a gyerekek.
1: Én nem vagyok normális, én még a darazsakkal is ezzel próbálkozom először. Tehát bejön egy darázs, igen. És akkor először próbálom így kihajtani, ha nem megy.
2: Akkor nem tudsz mit csinálni.
1: Akkor az újságpapír, mert vagy hát fölcsavarva valami.
2: Én a poloskákat is kirakom, nem ölöm meg őket. Kirakom, a menjetek Isten hírével, aztán majd maradjatok ott kint.
1: Őket sokszor nem, mert visszajön. Tehát
2: tudom.
1: Olyan, mint a Frédi és Béni betűt, kirakod az ablakon, vagy az ajtón bejön az ablakon.
2: Tudom.
1: Szóval, hogy
2: tudom.
1: Hát, és nem szeretjük valamiért.
2: Igen, tudom, de valahogy én egyszerűen nem tud rávinni a lélek, hogy megöljek állatokat. Kivéve a szúnyog, amikor szívja a vérem. Azt leütöm, mert már akkor szívja a vérem, tehát ő megtámadott.
1: Miért nem fogod meg óvatosan a kis szárnyánál?
2: Hát, így mert már szívja a vérem.
1: Odébb,
2: de várjál, ő megtámad.
1: Eldobod.
2: Tehát aki már engem megtámad, hát ott meg kell védeni magam. Én soha nem bántanék egy állatot azért, hogy menjek egy puskával és lövöldözzek mondjuk Afrikába, gyönyörű állatokra, tehát ilyet soha nem tennék, viszont ha engem megtámad egy állat, kénytelen vagyok megvédeni magam.
1: Hát, hogy mit lehet ilyenkor még tenni, most, hogy Pomázon balhé van, mert ott valaki több kutyát is úgy tart, ahogy nem nagyon kellene tartani, és volt ebből baj, mert egy anyukát nagyon csúnyán megharaptak,
2: igen.
1: És majdnem egy kisgyereket is, úgyhogy most ott olvastam, hogy többen petíciót adtak be már az önkormányzatnak, és próbálnak valamit tenni, mert ott az egész környék már kikészült, nem tudom hány, 17-en vagy hányan írták alá, majd ránézzünk meg, kérdezzük meg Kapin Ricsit, hogy mi van ilyenkor.
2: Jó.
1: Jó, mert ő ebben nagyon expert, nem? Hogy ilyenkor most akkor elveszik a kutyákat, vagy nem? Vagy...
2: Hát meg ugye ilyenkor azért tőlük is szoktak segítséget kérni, mert mondjuk ők talán egy kicsit egyelőbbre vannak.
1: Igen, csak hogy mi az első kör, érted? Tehát laksz egy környéken, vagy mondjuk egy kertesházas övezetben, akár itt Budapesten, és azt mondod, hogy tudod, hogy az egyik helyen ott mindig kilóg a kutya a kerítés alól. Meg nem tudom, ezt ők szoktak ilyet is csinálni.
2: Igen.
1: Emlékszem, esélyed, hogy volt már ugye, itt mondtam múltkor, hogy megjavították a kerítést,
2: igen.
1: Tehát nem az első,
2: hogy
1: a szurkolók az állatokért alapítványról beszélünk, vagy csapatról, vagy társulásról. Nem az az első, nem azzal kezdik, hogy vegyük el, vigyük el, mert nem érdemli meg, hogy kutyája legyen, hanem megnézik, hogy lehet-e valamit tenni. Na, ennek majd utána kérdezünk meg, hogy áll az ügy. Mert ez nagyon izgalmasnak hangzik. Aztán...
2: Lesz más állatos témánk is, ugyanis biztosan hallottak arról a sajnálatos esetről, ahol egy őrült ember bemászott egy tigrishez, és nyilván a találkozónak nem lett pozitív a vége. Hál' Istennek nem lesz baja a tigrisnek, mert sokan aggódtak az állatvédők, értük. Na de azért gondoltuk, hogy felhívjuk Hanga Zoltánt, mert mostanában sajnos egyre több furcsa eset van a nagyvilágban, hogy nálunk is előfordul, hogy valaki mondjuk egy nagymacska azt be akar mászni.
1: A furcsa esetek közös nevezője, hogy az ember hülye, és az állatot akarják lőni, mert ugye most is azért mondja Petra, hogy hál' az égnek nem lesz baj a tigrisnek, mert hogy felvetődött, hogy lehet, hogy akkor őt ki kéne lőni, mert hogy ugye emberre támad. De hát az ember mászott be az ő kifutójába, tehát hogy nem értem, igen. Hogy egyetem hogy vetődött fel, hogy akkor fú, ennek a tigrisnek pusztulnia kell. Hát most ő mit tehet arra, hogy hülye az ember?
2: Hát tudod, mint az a medve, aki megtámadta azt az elmebeteg motorost, aki szelfizett vele, és aztán utána a medvét lőtték ki. Hát tehát, hogy azt sem értettem, hogy miért a medvét lőtték ki.
1: Fura, igen. És ma is lesz persze hablacs, értékes nyereményekért.
2: Mm-hmm. Úgyhogy lehet jelentkezni 0-30-30-30-95-8.
1: Várjuk, és Taylor Swiftet is, illetve hát őt már nem várjuk, mert itt is van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszertobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
8: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
9: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
10: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobréker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobréker.hu.
11: Őszi szünet egy szigeten. Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt. 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget. Részletek hotelsziget.com.
12: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
13: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit?

0: Drive tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
1: A reklám után.
2: Tessék egy picit melegebben öltözni, mert hogy hidegen indul a reggelünk, 8 fok van egyelőre, és ennél sokkal hűvösebbnek érezhetjük, szóval a réteges öltözködés az most kimondottan jót tesz nekünk, aztán napközben majd megérkezik a napsütés, és 16 fokot mérünk majd, csapadékra nem kell készülni, de a reggel, illetve az este az csípős lehet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
4: Először is a MÁV Informtól Jancsurák Bencét kapcsolom. Mi a helyzet? Jó reggelt!
5: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Győr vasútvonalon Biatorba egy Herceghalom között biztosító berendezési hiba lassítja a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre kimaradó járatokra kell számítani. A Bicske-Budapest közötti G10-es vonatok kimaradnak, az S12-es vonatok helyett Biatorbágy és Herceghalom között pótlóbusz szállítja az utasokat. Tatabányáról Budapestre az Intercity vonatokat javasoljuk, melyek helyjegy nélkül is igénybe vehetőek. A menetrendszerű forgalom várhatóan a késő reggeli órákra áll helyre. A Budapest-Váci vonalon karbantartás miatt változott a menetrend, néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz szállítja az utasokat. Jó utazást kívánok!
4: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabányánál az 59-es és 58-as kilométerek között sürgős tisztítási munkákat végeztek. A külső sáv újra használható, viszont több kilométeres torlódás alakult ki, és ez csak lassan oszlik. Az M0-ás déli szektorában, az M5-ös csomópontjában a 31-es kilométernél, az M1-es felől az M5-ös irányába Szeged felé tartók nem tudnak oda kanyarodni, ezért egy csomóponttal tovább kell hajtani, majd ott visszafordulni, tekintve, hogy egy kamion a portáltáblának ütközött.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Sláger reggel.
1: 6:39-kor, és a minap elém ugrott egy cikk, képzeletben azt taglalják, hogy semmi baj nincs a mai fiatalokkal, csak mi nem értjük őket, és hogy egyébként kapcsolatok is tök rendben vannak, sőt, ők sokkal jobban fognak működni emberként, mert hogy sokkal elfogadóbbak, amit ugye hát látunk, hogy nekik sok minden belefér. Uh-huh. Én azért szoktam egyébként mindig csak aggodalommal figyelni, mert én csak sajnálnám, ha ők kimaradnának valamiből, valami jóból, ami nekünk jó volt.
2: Igen,
1: tehát,
2: igen.
1: Hogy az őszinte emberi kapcsolódásukból, és azért ennek, amit így ilyen cikkekben írnak, hogy ó, hát csak ők másképp, meg hogy mi nem értjük meg, stb. Ezt azért vagyok azért ezzel kapcsolatban szkeptikus, mert a barátaim, akik mondjuk pedagógusként dolgoznak, például ugye az Eszti néni, hogy azért ő napi szinten van együtt több száz a 10-es éveiben járó, tehát 16-18 évesekkel, és hogy azért amiket mesél, abból nem feltétlenül az derül ki mindig, hogy jaj, minden rendben. Tehát, hogy nem mindig tudnak azért kapcsolódni.
2: Igen, ebben tök igazad van. Én ugye mindig csak a saját környezetemben élő tinikről tudok megfogalmazni bármilyen gondolatot is. Ők tök normálisak. Aha. De tudom, látom magam körül azokat, akik kicsit máshogy viselkednek, és igazából én sajnálom a tiniket abból a szempontból, hogy amikor mi felnőttünk, egy cukormázas világban éltünk hozzájuk képest. Tehát ránk nem ömlött annyi minden a socialből, meg mindenhonnan, mint ami rájuk, és ők még azért érzelmileg nem olyan fejlettek, tudod, hogy tudjanak szelektálni, hogy mi az, ami tényleg hat az életükre, és mi az, ami sajnos nem tudnak változtatni.
1: Jó, hát a klímaszorongást értem bennük, mert igen. Közben meg akkor tudnak változtatni, vagy nem? Ugye ez majd kiderül, igen, a következő évtizedekben. De ami az emberi kapcsolataikat illeti, most nagyon terjed a TikTokon, meg az Instagramon, és úgy általában a közösségi médiában az úgynevezett színember trend, vagyis, hogy a TikTokot használók színekkel jelölik meg azokat az embereket, akik valamilyen szerepet játszanak az életükben. Például a zöld ember az, aki valamiféle inspirációt, motivációt jelent számukra. Ez lehet ugye egy vadidegen, akit mondjuk követnek az Instán. Uh-huh. A kék ember, vagyis blue person, a stabilitás és a béke szigete, az a racionális higgadt ember, akihez tanácsért fordulhatnak. Vannak a sárga emberek, akik egyfajta napsugarat jelentenek az életükben. Ez lehet egy barát, lehet a partner, aki tiszta energiát és pozitivitást hoz, és vannak az úgynevezett piros emberek, a red person.
2: Ők a Jolly Jokerek?
1: Igen, szerencsére, tehát, hogy hál' az égnek, hogy nem azt kérdezett, hogy velük van-e baj.
2: Nem. Azt gondoltam, hogy ő bennük minden benne van, mint a többiekben.
1: Mert ugye a red flag az a úristen,
2: ja,
1: stop,
2: igen,
1: álljunk
2: igen,
1: meg,
2: igen.
1: A piros zászló, a piros ember, az jót jelent,
2: de
1: ő az a személy.
2: De a szeretett színe is a piros.
1: Igen, akivel szinte az első pillanattól kezdve megvan valamiféle szikra, vagy mély feltétel nélküli bizalom. Nagyon fontos, hogy nem feltétlenül barátnőről vagy barátról van szó, tehát, hogy a párunkról, tehát nem romantikus kapcsolat ez, hanem ez is lehet bárki, a piros ember. A lényeg, hogy vele valahogy az első pillanattól kezdve, még hogyha vadidegen is, tehát éppen megismered, van valami, ami úgy van köztetek, valamilyen jóféle energia. Neked van ilyen piros embered, Petra?
2: Nekem több piros emberem is van, és ez azért jó, amit mondasz, ebben elgondolkodtatott. Például az egyik barátnőmmel, tök érdekes, Díjus barátnőmmel úgy ismerkedtünk meg, hogy nekik akkor ilyen szalonjuk volt, ahova nagyon sok celeb járt, és ezért arra a szépségversenyre, amire engem meghívtak zsűritagként, még az előző rádióból, elmentem, és ők csinálták a csajok haját, stb. És egyszer csak így, hát kaptam egy gyönyörű szép dallárna ruhát, amit nem tudtam felvenni. És megkértem őt, hogy vegye fel. Onnan datálódik a barátságunk, mert azt éreztem, hogy ő az az ember, akivel én ott akarok beszélgetni, mert egyszerűen tele volt ilyen felszínes, semmit mondó emberekkel. Uh-huh. És képzeld el, hogy a mi barátságunk azóta is tart 12 vagy 14 évet, de nagyon mély dolgokat beszélünk meg, és nem ő az egyetlen, akivel így jött, hogy megláttam és tudtam, hogy nekem vele kapcsolódnom kell.
1: Aha. Nekem is valahogy mindig volt piros ember az életemben, ezért szoktam azt mondani, hogy nem vagyok magányos, dacára annak, ha éppen mondjuk nincsen partnerem, vagy nincs párom, sosem vagyok magányos, mert valahogy mindig volt akivel így egymásra tudtunk hangolni, akivel kezdettől fogva meg volt a bizalom. Uh-huh. Volt köztük, tehát volt fiú, volt lány is, akit ilyen piros személynek tekintek, és tök érdekes, hogy például most itt a lánynál, ahogy ugye végigmentünk ezeken a... hogy nem éreztem azt, hogy udvarolni akarnék, vagy stb. Ő egy ilyen piros személy volt, akivel valahogy megvolt az összhang, de hogy soha nem lett ennél több. Tehát, hogy nem éreztem ennek szükségét, és mégis közben egy nagyon mély bizalom alakult ki. De mondom, vegyesen, tehát, hogy ez bárkivel megvolt, és barátok is voltak, és érdekes, mert itt most eszembe jut, hogy erről egyébként nem szól ez a színtrend, vagy emberszín, vagy nem tudom micsoda, hogy van, aki megmaradt, van, aki ment közben.
2: Persze.
1: Mint hogy mondják, hogy barátok jönnek, mennek, és hogy mindenki hát addig van veled az életedben, amíg dolgotok van,
2: igen,
1: egymással. És volt olyan, akire azt gondolom ma is, így nem tudom, 20 év távlatából, vagy 10 év távlatából, hogy akkor nekem ő volt a a piros ember, piros ember vagy piros személy. Igen, aztán nem tudom, biztos változtunk, és akkor elmúlt, és lett helyette másik.
2: De nincs ezzel gond, tök jó, ez is így. No, ki a piros ember az életükbe? Tessék velünk megosztani. 0630 30 30 95 8.
1: Én most egy zöldet szeretnék felkonfrálni. A zöld ugye, aki motivál, vagy inspirál, vagy valami jót jelent. Bár várjál, lehet, hogy elgondolkodom.
2: De, ő abszolút.
1: Igen?
2: Ahol jó. Ő zöld ember.
1: Hát, bár nem ír.
2: Hát ez igaz.
1: Vagy várjál?
2: Várjál?
1: De várjál. Most, mert britnek
2: lehet,
1: mondjuk.
2: Lehet, hogy ír.
1: De, hát a neve alapján egyébként.
2: Na várjál. Szafokban született.
1: Nem. De hát közben, de jó, de a fizimiskája alapján. Jó, de hát ez meg összekeveredett, érted? Hát
2: igen.
1: Tehát, hogy...
2: Jó, de az írek nagyon büszkék arra, a skótok arra büszkék, hogy skótok, szóval...
1: Nem baj, nekem ő a kis zöldeme. Ed Sheerannel folytatjuk a slágereket.
2: Igen. Figyelj, édesapja John Sheeran, belfasti írországi származású ír.
1: Köszönöm szépen, egy igazi zöld ember. Ez a...
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: ez a Sláger reggel.
1: Én itt kuncogok most már percek óta, mióta Petra utána nézett annak, hogy Ed Sheeran most akkor ír vagy nem ír, mert hogy mármint nem SMS-t ír, hanem írországi kötődésű vagy sem. Tényleg ez a borzasztó, hogy a mai világban, a mai PC világban ugye lassan nem lehet arról beszélni, hogy valakitől megkérdezett, hogy figyelj, te hova valósi vagy? És akkor tudod, mondja, hogy magyar. Na jó, de hogy várj, hogy mondjam ezt szépen, hogy ne legyen bántó. Na jó, de hogy mondjuk Kínából vagy Vietnámból származol, mert ugye úgy, már bocsánat, hogy azt mondom, hogy ránézés, de és erről beszél, muszáj néha beszélni, mert olyan fura, hogy nem, hogy erről már így fúha, legyünk píszik, és nem szabad, de hogy ez nem bántó, hanem hogy tökre kíváncsi vagyok, mert engem érdekelnek az idegen kultúrák, és ha megkérdezem valakitől, akkor én csak erre vagyok kíváncsi, hogy jó, de hogy mit tudom én, Ázsia melyik részéből származol, de lassan ott tartunk, hogy ezt nem szabad megkérdezni. Mert ő azt mondja, hogy ő magyar.
2: Ő már itt született.
1: Igen.
2: És hogy itt született, akkor magyar.
1: De hogy értem, de hogy közben
2: csak
1: meg...
2: Csak hogy a szülők.
1: Valóban
2: a
1: ez szülők arról szól, ez a nagy multikulti, meg összekavarodunk, hogy akkor már nem, nem lehet azt mondani, hogy...
2: Hát tehát, sok
1: hogy,
2: mindent nem, igen.
1: Tehát most akkor Ed Sheeran már nem lehet ír, miközben ránéz, és bocsánat, a fizimiskája, a vörös haja, a szeplője, az egész arca, okay. De és ezt hangsúlyozom, vagy nem győzöm hangsúlyozni, nem bántásból. Tehát azt mondani valakire, hogy ő ír, vagy hogy ő nem tudom, ázsiai, az nem bántás, hát valahogy én értem, hogy tudom, mindenki egyforma, meg egyforma, de hát nem vagyunk egyformák.
2: Nem!
1: Nem, de hát az, jó, de hát most érted a fekete művészek, Amerikában van külön díjátadója, van ez a MOBO, a Music of Black Origin, tehát hogy a fekete eredetű zeneszerzőknek, énekeseknek a díjátadója, tehát hogy van, akkor azt is töröljük el, mert már az nem PC, hogy akkor ő MOBO.
2: Hát...
1: Tehát, hogy nem tudom, ez így furcsa. Na, igen, azt kérdeztük, ráadásul színek.
2: Ha már színek,
1: kinek,
2: piros
1: kinek
2: emberek.
1: Ki a piros ember az életében? Kérlek szépen Csillának, egy buszvezető lett a piros ember. Egy helyközi járaton utaztam vele minden reggel. Pasi, de soha nem akartam tőle semmit úgy, és ő sem tőlem. De emlékszem, már az első közös utunkon tréfálkoztunk egymással, én legelőn ültem a buszban. Aztán kiderült, hogy vannak közös ismerősök is, nem lehet véletlen, mondtam akkor. Ennek már 12 éve, a mai napig összejárunk.
2: Ó, isteni.
1: Pedig már nem utazom vele.
2: Ez jó.
1: Na, ilyen piros embereket szeretnénk még kérni, hallani.
2: 0630 30 30 95 8, köszönjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
2: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM! Sláger FM! Sláger FM! Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: 20 milliárd forintot fizettek ki eddig iskolakezdési támogatásra. Pótlóbuszok járnak a vonatok helyett Tapolca és Balatonfüred között. Új testvérvárosa és parkja lett Siófoknak. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 20 milliárd forintot fizettek ki eddig az iskolakezdési támogatás első részleteként. A Magyar Államkincstár augusztusban csaknem 296 ezer családnak, összesen több mint 406 ezer gyermek után utalta el a juttatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás második, szintén 50 ezer forint értékű részét már nem pénzben, hanem utalvány formájában kapják meg az érintettek. A Magyar Posta november 30-áig kísérli meg ezeket kézbesíteni. Az utalványokat jövő év március 15-éig lehet felhasználni. Többek között írószerekre, iskolai és sportfelszerelésekre, ruházatra, műszaki cikkekre és gyógyászati segédeszközökre. Karbantartás miatt Tapolca és Balatonfüred között október 12-től 15-éig minden vonat helyett pótlóbusz közlekedik. Ez idő alatt Badacsony-Toma és Badacsony-Tördemit-Szigliget, Zánka-Köveskál és Révfülöp, valamint Révfülöp és Badacsony-Tomaj között síneket cserélnek, vágányt építenek át, ágyazatot pótolnak és elvégzik a szükséges vágányszabályozást, ami lehetővé teszi, hogy a Badacsony-Tomaj és Badacsony-Tördemit-Szigliget közötti 40 km-es sebességkorlátozás megszűnhessen, közölte a MÁV. A pótlóbuszok a megszokott vonatmenetrendtől eltérően indulnak. Balatonfüredről 4, Tapolcáról jellemzően 5 perccel korábban járnak a buszok. Még egyes korreggeli személyvonatok esetében akár 20 perces eltérés is előfordulhat. A karbantartás éjszakai zajhatással is jár Zánka-Köveskál és Badacsony-Tomaj között. A munkálatok második üteme október 19-e és 22-e között következik, amikor Székesfehérvár és Balatonfüred között lép életbe vágányzár. Új testvérvárosi kapcsolatot létesített Siófok a lengyelországi Lvovek-Slaskival. A megállapodást a HAL Fesztivál első napján írta alá a két város polgármestere. Az együttműködés egyik kapcsolódási pontja, hogy mindkét településen fontos szerepet kapnak az ásványok. A fesztivál nyitónapján felavatták a siófoki barátságparkot is, a Beszédes híd délkeleti lábánál, ahol a testvérvárosokat jelképező fákat ültettek. Itt leplezték le a Királyi Pár című szoborkompozíciót is, amely második Géza királyt és feleségét Eufrozina kijevi királynőt ábrázolja. Az ünnepségen Ukrajna magyarországi nagykövete is részt vett. Siófok emellett 1 millió forintos támogatási szerződést kötött a Kínai Kelet-Európai Tudományos és Technológiai Egyesülettel, amelyből fiataloknak szóló tudományos és technológiai programokat szerveznek. A Balaton régió településein a vendégészakák száma 3,8%-kal csökkent idén májustól augusztusig, a tavalyi év ezen 4 hónapjához képest, számolta ki a Központi Statisztikai Hivatal havibontású adatai alapján a Balatontip információs portál. Az adatokból megállapítható, hogy Siófok tartja vezető helyét, és a minimális 1,6%-os visszaesés ellenére még növelte is előnyét a második és harmadik helyezett település, vagyis Balatonfüred és Hévíz előtt. Az első 10 helyet elfoglaló település közül csak Tihanyban és Balatonlellén volt növekedés, a másik 8-nál kisebb-nagyobb visszaesés figyelhető meg. Nagyobb visszaesést könyvelhetett el a KSH adatok alapján Fonyód, Balatonszemes és Balatonföldvár. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett. Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
2: Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Az M0-as autó déli szektorában az M5-ös csomópontjában a 31-es kilométernél egy kamion portáltáblának ütközött. Az M1-es autópálya felül az M5-ös autópálya Szeged felé vezet oldalára jelenleg nem lehet átkanyarodni, emiatt egy csomóponttal tovább kell hajtani és ott visszafordulni. Közben erősödik a forgalom a Budapest felé vezető fő útvonalakon, telített az M1-es Bicske és Biatorbágy között, az M3-as a fővárosi bevezető szakaszon, az M2-es Fótnál, a 10-es főút a Solymári körforgalomtól, a 11-es Szentendre Endrénél, a 31-es Maglódtól az 51-es Dunaharaszti elkerülő szakaszán, valamint a Csepel-sziget útjai is zsúfoltak már, és hát persze az M0-ás keleti szektorában is komoly a fennakadás tapasztalható. A Hungária körúton a Rákóczi felé a Hős utcánál baleset ér helyszínelnek, a jobbra kanyarodósában vesztek el a sérült jármű, legyenek óvatosak, közben telített az M1-es M7-es közös bevezetője és a Budaörsi út is, valamint a Barostér környéke, illetve a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. És egy közösségi közlekedési info, a 2-es B, az 51-es és az 51-es A villamos helyett a Koppány utca és a Vágóhíd utca között egy meghibásodott jármű miatt jelenleg pótlóbuszok közlekednek. A műszaki mentés miatt csak a belső sáv járható egyébként a Mester utcában, kifelé a Könyves Kálmán körút előtt.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most folytatódik a Sláger reggel.
3: 17 család írt alá egy petíciót Pomázon, egy kutyatartó miatt, aki miatt állítólag rettegnek a környéken élők, és sajnálatos baleset is történt már.
8: Hamarosan Kapin Ricsivel, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány vezetőjével beszélgetünk az ügy kapcsán.

0: Jó reggelt kívánok a Sláger reggelből, 4-8 lesz már 2 perc múlva. Áll a Bál Pomázon, 17-en már alá is írták azt a petíciót, amelyben elvileg az önkormányzattól várnak valamiféle megoldást, vagy előrelépést az ügyben. Az ügy, hogy 6 keverék harci kutya jellegű nagytestű kutya tart rettegésben több családot is a település egyik részén. Ők rendszeresen kiszöknek és rátámadnak emberekre. Nemrég egy édesanyját meg is haraptak, miközben anyuka a 3 éves kisgyermekét igyekezett menteni. Az anyukát ellátó orvos szerint, hogyha ez nem sikerült, tehát hogyha a csöpségre támadt volna rá a kutya, abból nagyon-nagyon komoly baj lett volna. Édesanyja megúszta egy szintén komolyabb harapással a lábán, amit végül nem kellett műteni, ezt onnan tudjuk, hogy emesével tegnap sikerült beszélnünk, akkor még úgy volt, hogy ő is elmeséli majd nekünk, hogy mi történt, aztán ebből visszakozott, és azt mondta, hogy ő nem akar ennek az ügynek ekkora feneket keríteni, és csak azért sajnálom, hogy nem tudunk vele beszélni adásban, mert nekem az volt a benyomásom, miközben perceken át beszélgettem vele telefonon, hogy nem az a típusú ember, aki ez a kákán és a csomót keresi. Így tudnám ezt röviden összegezni. Tehát tényleg nem arról van szó, hogy jaj, mert ugat a kutya meg ott nem tudom micsoda, és akkor, tehát nem egy herciáskodó nővel beszéltem telefonon, hanem egy abszolút jófej, értelmes anyukával, aki el is mondta, hogy ő neki nem az a cél, hogy most itt elvegyék a kutyákat, ő csak azt szeretné, hogyha ott a környéken mindenki békében meg nyugton sétálhatna az utcán. És az is beszédes szerintem, hogy már 17 család, vagy 17 ember írta alá ezt a petíciót. Hogy hol tarthat most az ügy, vagy hogy mi történik egyáltalán ilyenkor, ebben szeretnénk szakszerű segítséget kérni. Így a Szurkolók az Állatokért Alapítvány vezetője, Kapi Ricsi van itt velünk a vonalban. Szevasz, Ricsi, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatót!
1: Ricsi, egy ilyen helyzetben, most nem feltétlenül kell erről a konkrét esetről beszélgetnünk, de egy ilyen helyzetben, amikor kaptok egy ilyen megkeresést, akkor mi az első, amit tesztek? Mi az első lépés?
2: Várj,
1: nincs térerőd. Az előbb még volt, amikor felhívtalak, csak mert szeretnénk érteni, hogy mit mondasz, hogy egy kicsit menj ki ebbe a házból, lakásból. Kérlek, hogy értsük, hogy mit mond.
0: Jobbnak tűnik,
1: igen.
2: Jó, szóval azért az elején tisztázzuk le, hogy ugye én inkább nem szakértő vagyok, hanem nagyon sok ilyen esetben voltam már benne, meg vagyok benne. És ugye lehet látni, hogyha nem erről az ügyről beszélünk, egy hétvégén is történt egy tragédia, igaz, nem Magyarországon, hanem Angliában, ahol egy fiatal ember bemászott egy tigristen, és az első dolog az volt, ugye, hogy a tigrist mentették meg, és hírek vannak róla, hogy a tigrist nem haltatják
1: el. Igen, erről majd beszélünk is egyébként
0: később, igen.
2: Igen, hogy ebben az esetben ki tudunk mondani, és ugye, amit mondtatok, hogy a hölgy nem azt szeretné, hogy ezek a kutyák legyenek elaltatva, vagy bármi ilyesmi, hanem hogy biztonságosan tudjanak menni. Hát ki a felelős? A gazda felelős azért, persze, hogy a kerítését normálisan megcsinálja, és amúgy, meg a gazda úgy látja, hogy a kutyáival nem tud bánni, akkor arra van a szakértők.
1: Várj, most megint rosszul hallunk, pillanat. Valami olyan helyen vagy, ahol nem nagyon van térerő. Tudsz olyan helyre menni, ahol van?
2: Igen, most jó.
1: Nem annyira.
0: Az előbb már jó volt az elején. Ha ugyanoda vissza tudsz jutni. Próbáljuk meg.
1: Próbáljuk meg, igen, mert fontos szóval volna, hogy értsük, amit mondasz.
2: Szóval, hogy erre vannak azok, hogyha a gazda látja, hogy probléma van a kutyákkal, akkor erre vannak azok a trénerek, szakértők, kutyaiskolák, ahonnan tud segítséget kérni. És a jegyzőknek is nagyon nagy feladata van, hogyha ez a 17 ember aláírt ezt a petíciót, akkor azt a jegyzőnek kell eljuttatni, mert a jegyzőnek pedig kutya kötelessége ezzel a dologgal foglalkozni.
0: Mit tud tenni? Tehát kirendel egy, nem tudom, egy kutyaiskolás valakit képzőt, ami viszont nyilván pénzbe kerül, tehát arra, amit mondasz, ugye az a válasz, hogy oké, de hát fogadni egy trénert, az pénzbe kerül, erre én meg azt mondom, hogy ha nincs pénzed, akkor ne tartsál ilyen kutyát, főleg 6-ot, meg, tehát hogy, szóval, hogy ez egy ilyen oda-vissza, ugye? Igen.
2: A felelős állattartás. Hogy a jegyzőnek milyen jogosítványa van, ezt ő tudja. Én is tudom, de nyilván nem akarom lelőni neki itt a idézőjelben a poént, hogy ő majd azt mondja, hogy akkor ezzel nem tud kezdeni, de igenis tudnak a jegyzők, és kell is nekik ezzel foglalkozni. És a gazda az első, hogyha a jegyző úgy látja, hogy innen a kutyákat ki kell emelni, mert a gazda nem tud ennyi állatot ellátni, veszélyben vannak a járókelők, a gyerekek, a postás, ugye mindig az van, hogy a postást egy-héten többször is megrángatják a kutyák, akkor igenis ki kell ideiglenesen emelni a kutyákat, amíg a gazda megcsinálja azt a lehetőséget. Ha meg nem tudja megcsinálni ezt a lehetőséget, akkor ott nincs variálás, akkor ezt a gazdát el kell tiltani az állattartástól, mert annak nincs értelme, hogy kiemelünk onnan 6 kutyát, majd a gazda gondol egyet egy hónap múlva, és megint oda visz 3-4 ugyanilyen kutyát, mert akkor igazából csak a Dunába öntjük a vizet.
1: De figyelj, hogy lehet eltiltani valakit attól, hogy ők újabb kutyákat vigyel haza? Tehát van erre egy jogszabály?
2: Van, persze, hogy lehet, erre nagyon sok jogszabály van, meg már a jegyzőknek van olyan lehetőség, hogy azonnali hatállyal kiemeljék, aha, vagy van olyan, hogy adnak nekik időt, türelmet. Mi is uh-huh. például múlt héten voltunk egy helyszínen, nyilván ott nem veszélyes kutya volt, hanem nem jól megfelelően volt tartva az állat, de a gazdák akartak ebben lépni, akartak ebben javítani, és ezért adtunk nekik egy 30 napot. Aha. Nyilván azért hetente visszajárunk a kutyát ellenőrizni, de már építik a kennelt, és nem egy családról beszélünk, mindenben segítjük őket, ami kell, de nem kértek segítséget, mondták, hogy ez az ő felelősség, és megoldják. No. És szerintem ebbe az irányba kéne elmenni, hogy a felelős állattartás, és aki nem tud felelősen az állatairól gondoskodni, mindegy, ha most tengeri malacról beszélünk, vagy kutyákról, azt el kell tiltani, és nem szabad, kell neki esélyt adni, de hogyha nem él vele, akkor viszont nem szabad ott tovább várni. Ennél az esetnél amúgy meg hozzánk is eljutottak az infók. No. Ugye az egyik nem tudom, hölgy, aki híresebb a médiában, őkért tőlünk segítséget, és jövő héten fogunk amúgy tudni ezzel a dologgal foglalkozni, mert kimegyünk és megnézzük, hogy tényleg mi ott a probléma.
0: Aha. Jó, hát csak ti nem vagytok ugye hatóság, de...
2: Igen, persze.
0: Hát azért nyilván, hogyha szóltok neki, hogy figyelj, ezt vagy azt kéne, vagy tudom, hogy sokszor szoktatok segíteni, amikor konkrétan mondjuk megjavítjátok a kerítést, ha csak arról van szó. De pont az érdekel, hogy ha egy nagyságrendileg meg tudod mondani, hogy hány százalékban fordul elő az, hogy valóban olyan típusú a probléma, ahol ti jártok, hogy egyébként szép szóval azt mondod, hogy figyelj már, ott az a luk a kerítés, azt csináld meg, vagy figyelj, próbáld meg úgy csinálni a kutyával, hogy, és akkor bólogatnak, mert tényleg csak egy ilyen, tudom, hogy ez se felmentés, de van egy olyan fajta tudatlanság, hogy jaj, hát én erre nem is gondoltam, tényleg akkor így meg lehet oldani, és hány százalék az, amikor tényleg azt látjátok, hogy már bocsánat, most leegyszerűsítem, annyira tufa a gazda, hogy egyébként nem lehet vele mit kezdeni, hanem neki egyszerűen nem szabad kutyát tartania.
2: Én azt mondom, hogy ez az elején ez ilyen, még amikor megalakultunk mondjuk egy 9 évvel ezelőtt, akkor ez egy ilyen 90-10% volt, 10%-ba tudtunk beszélni a gazdákkal, de 90-ben el kellett hozni.
1: Jaj.
2: Most ez sokkal jobban javult, majdnem azt mondom, hogy fele-fele arányban vagyunk most már, uh-huh. mert tényleg látják az emberek, beszélünk velük, edukációt tartunk, iskolákba járunk, öregek otthonába járunk beszélni, hogy kell helyesen tartani az állatunk, mert vidéken mi sajnos mindig tényleg láncon van, ha esik az eső, van vize, a mosdékot megkapja, de már nő fel egy új generáció, ezeknek a öreg néniknek, bácsiknak vannak unokáik, akik már látják a dolgokat a tévében, rádióban, ugye általatok, vagy bárhol indulnak műsorok, hogyha mondhatok ma valamit, indulom ugye az egyik csatornámmal, az Alföldi Robival egy új műsor.
1: Pont Erős Antóniával fog beszélgetni az első adásban, igen.
2: És valamelyik részben pedig mi is egy kicsit belecsöppenünk ebbe az egészbe, és Robi eljön velünk egy nagyon izgalmas kalandra.
1: Csak jó.
2: Szóval, hogy ezek az emberek most már ott vannak az állatvédők mellett, bármilyen celeb, és őket követik, és ők látják, például Ózdon voltunk a szegregátumban, amikor vittünk kutyaházakat. Uh-huh. És most megint nem mondom meg, hogy melyik celebekkel, meg hogy kik jöttek velük.
0: Mindegy is, igen.
2: Ők lejöttek, és általuk adtuk át ezeket a kutyaházakat, és mivel ezek a gyerekek szerették ezeket a sportolókat, celebeket, ha most lemegyünk, lehet, hogy már nincs ott semmi, de a kutyaház az ott van, mert ők úgy érzik.
1: Mert az ember hozta, akire ők felnéznek, igen. Aha.
2: Igen,
1: ez fontos.
2: És így próbálunk egy picit velük.
0: Hát reméljük, hogy Pomázon is lesz majd megoldás, akkor nektek a jövő hétre jó munkát. Aztán úgy is beszélünk még. Köszönjük szépen Kapi Ricsinek. Szevasz.
2: Szia. Köszönjük, sziasztok, szép napot.
0: Ez a Sláger reggel, 7:30 lesz már, 8 perc múlva. Ugye?

0: Hölgyek, urak, van egy jó hírem, aki szeretne a Hablagyba jelentkezni, most tessék megtenni, ugyanis van szeres termékekből összeállított ajándékcsomagunk, Sláger FM prémium előfizetésünk és heti fődíjunk egy 50 000 forint értékű szemüveg vásárlási utalvány.
1: Akkor most kell jelentkezni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
3: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
9: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
10: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
11: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó?

0: Hangulat, több száz márka három csarnokban. Huminfo építőipari, faipari és kertépítőmester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
1: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
2: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: December 5-én gospel karácsony Budapesten a MOM sportcsarnokban. Közel 30 fős kórus, élő zenekarral és egy felejthetetlen este. Jegyek kaphatók a kultix.hu-n.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: 6. és értékalapú egészségügyet szeretne a kormány. Novemberben elindulnak a budai fonódó villamos második ütemének építését előkészítő munkák. 10 éven át bújtatta a lányát a saját apja elől egy mezőtúri nő. Jó reggelt kívánok, Szendő Flori vagyok. Hatékonyabb és értékalapú egészségügyet szeretne a kormány. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt egy budapesti szakmai konferencián. A miniszter szerint a magyar egészségügy alul teljesít, ezért a többletforrások hatékony felhasználására és a rendszer átalakítására is szükség van. A kormány évi 500 milliárd forint plusz forrást ígért az ágazatnak. A tervek között szerepel a várólisták csökkentése, a gyorsabb rehabilitáció és a minőségi ellátás ösztönzése. Kaló Zoltán, a NEAK főigazgatója hangsúlyozta, önmagában a több pénz nem garantál jobb betegellátást, ezért a finanszírozást betegközpontúbbá kell tenni. A változtatások alapjait a miniszter karácsonyra, illetve januárra szeretné lefektetni. 3 építési ütemben valósulhat meg a budai fonódó villamos hálózat második szakasza, amely mintegy 2,8 km hosszú, kétvágányú pályával bővíti a budai hálózatot. A kivitelezés várhatóan novemberben kezdődik a közműkiváltásokkal, a villamosvágányok építése pedig jövőre indulhat el. Elsőként a Pázmány Péter sétányon dolgoznak majd, ahol a munkák a tervek szerint 2027 őszéig tartanak, és tavasszal teljes lezárásra is számítani kell. Ezt követően az alsó rakpart átépítése következhet, ahol mintegy 400 méter hosszú támfal épül, és a Duna partfalát is módosítják. A fejlesztés a Szent Gellért tér és a Budafoki út Tombóvári út térsége között teremtene új kapcsolatot, megkönnyítve az eljutást az Egyetemi negyed, az Infopark és a Budapart felé. A több éven át tartó beruházás jelentős közlekedési korlátozásokkal jár majd. 2 év, 4 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a mezőtúri járásbíróság egy 43 éves nőt, aki csaknem 10 éven át bújtatta kislányát a gyermek olasz apja elől. A nő annak ellenére nem adta oda a gyermeket az apjának, hogy a jogerős bírósági ítélet megszüntette a szülői felügyeleti jogát, és a kislányt az apánál helyezte el. A most 15 éves gyermek ez idő alatt sem óvodába, sem iskolába nem járt. Kezdetben az édesanyja tanította, később pedig önállóan tanult tankönyvekből és az internetről. A bíróság a nőt kiskorú veszélyeztetésében találta bűnösnek. A vádlott beismerte a bűncselekményt. Már rövidebb ideig közlekedik a balatoni komp Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. Az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 7 óra 15 perckor indul, az utolsó járatok pedig este 7-kor, illetve 4-8-kor kelnek át. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
8: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. A jó hírem az, hogy napsütésesre, de hogyha kinéznek az ablakon, vagy éppen már úton vannak az autóban, vagy akár mondjuk a buszon, villamoson láthatják, hogy valóban már süt a nap. Ez velünk marad, ez a kellemes időjárás, de azért meleg nem lesz. 16 fokot mérünk majd délután, most is egyelőre még csak 8 fokos a reggelünk.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Wellenstein Magyarország, a kabátok szakértője www.wellenstein.hu.
10: A vonalban a MÁV Informtól Jancsurág Bence. Jó reggelt! Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Felső vezetéki hiba történt Kőbánya felső állomáson. Emiatt a keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között jelenleg nem közlekedhetnek a vonatok. A 60-i és az új 100-i fővonalon a délelőtti órákban jelentős változásokra kell számítani. A Budapest-Győr vonalon biztosító berendezési hiba lassítja a forgalmat, emiatt az S12-es vonatok csak Tatabánya Oroszlány között közlekednek. Javasoljuk, hogy utazások előtt feltétlenül tájékozódjanak a mavcsoport.hu weboldalon. Jó utazást kívánok!
11: Köszönjük! Az M0-as M5-ös csomópontban baleset történt, az M0-asról az M5-ös Szeged irányra lehajtó ágán. A kihajtóágat lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felül érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtania. A 34-es kilométernél található Gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ösre Szeged irányába. Az M0-as autóúton az M1-es felé a 17-es és 14-es kilométerek között pedig a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták október 20-áig. A két sávosra szűkült szakasz előtt egyre nagyobb a torlódás, már közel 8 kilométeres távon csak arra szólni lehet.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: főszerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Szóval rengeteg változás van a világon mindenfele. Azt ismeritek, Iván bemegy a kocsmába, azt mondja, vagy egy pohár sört. Lelakja a gubat, az meg visszaad neki 50 kopékát. Mi a kis támbolná? Hát is soha nem adtál vissza a rubelből 50 kopékát, most meg visszaadsz. Ez az a nagy változás, hogy most visszaadsz. Igen, csak most nincs sör.
1: Sláger reggel, minden reggel hétköznapokon, a Sláger FM-en.

0: vagy Cilla énekel. Valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Ági lesz a mai játékosunk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Ági!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Képzeld el!
3: Hát jó. Igen? Jól átvágtatok, én tegnap jelentkeztem, igen, mert tegnap tudtam, de ma biztos
2: de
3: nem fogom tudni.
2: Hát ezt tudod, mindig úgy van, hogy a hablagyban nézzük a jelentkezéseket, és akkor mindenki akkor kerül sorra, amikor éppen fel tudjuk hívni.
1: Igen, tehát hogy egy nap csak egy valakivel tudunk játszani.
2: Igen.
1: Szerencsédre történt egy kis baleset, tehát nem lesz ismeretlen a feladvány. Tudnélik, amikor itt ült velünk pénteken élőben Cilla, akkor őt hirtelen elkapta a hív, és gyorsan dalolt valamit élőben, miközben be volt készítve a mi feladványunk, amit ugye az előző napokban, a múlt pénteket megelőző napokban még senki nem fejtett meg. Úgyhogy most visszatérnénk ehhez a feladványhoz, tehát nem lesz ismeretlen, hallottad már, éppen ezért lehet, hogy megjött az ihleted neked is még múlt héten valamikor csütörtök magasságában, és talán beugrik, hogy mi lehetett ez a dal. Ez a rész fontos.
4: Sose találod ki.
1: Ez nem fontos.
2: Igen.
3: Hát igen, de sajnos nem tudtam felismerni akkor se, úgyhogy inkább passzolom.
2: Igen? Nem akarunk közösen gondolkodni? Kicsit?
1: Nem vagy vállalkozó szellem? Ági.
3: Vállalkozó szellem vagyok, meg mindenben benne vagyok, de valahogyan...
2: És hogyha elkezdenéd dúdolni, esetleg az nem segítene, mert az eleje annyit elárulok, hogy múlt héten odáig eljutottunk, hogy nem magyar előadóról van szó, hanem külföldiről.
3: Igen. Hát meg a dallama is ismerős.
2: Igen.
3: Meg hát... Inkább nem tudom.
1: Jó, köszönjük akkor. Szia, szia!
2: Nagyon sajnáljuk. Szia, szia! Szia, Ági!
1: Hát amikor valaki ilyen hamar meggyőzi magát arról, hogy úgyse tudja, és lebeszéli magát
2: nagyon
1: a lehetőségről, akkor nem tudunk mit tenni. Itt maradt az ajándék.
2: A 15 000 forint értékű szeres termékekből álló ajándékcsomag a Szerez ZRT jóvoltából egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval, és esély a pénteki fődíjra egy 50 000 forint értékű szemüveg vásárlási utalványra az Optic World exkluzív jóvoltából.
1: Ha valaki esetleg felismerte, most gyorsan jelentkezzen be és biztosítsa a helyét holnapra.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettes a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
1: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Hatékonyabb és értékalapú egészségügyet szeretne a kormány. Veszprém jövőjéről rendeztek nemzetközi konferenciát a Pannon Egyetemen. Rövidebb ideig közlekedik a balatoni komp Szántód és Tihany között. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Hatékonyabb és értékalapú egészségügyet szeretne a kormány. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt egy budapesti szakmai konferencián. A miniszter szerint a magyar egészségügy alul teljesít, ezért a többletforrások hatékony felhasználására és a rendszer átalakítására is szükség van. A kormány évi 500 milliárd forint plusz forrást ígért az ágazatnak. A tervek között szerepel a várólisták csökkentése, a gyorsabb rehabilitáció és a minőségi ellátás ösztönzése. Kaló Zoltán, a NEAK főigazgatója hangsúlyozta, önmagában a több pénz nem garantál jobb betegellátást, ezért a finanszírozást betegközpontúbbá kell tenni. A változtatások alapjait a miniszter karácsonyra, illetve januárra szeretné lefektetni. A kulturális főváros program eredményeinek megőrzéséről és a térség jövőjéről rendeztek nemzetközi konferenciát a Pannon Egyetemen. A szakemberek azt vizsgálták, hogyan maradhat hosszú távon élhető és vonzó Veszprém és a Balaton térsége a 2023-as Európa kulturális fővárosa évad után. Charlotta Melander, a svéd Jönköping Egyetem professzora előadásában kiemelte, a fiatal tehetségek megtartásához ma már nem elegendő a jó fizetés vagy a fejlett infrastruktúra. Nekik a pezsgő kulturális élet, a vonzó városi környezet, a közösségi terek és a befogadó légkör is meghatározó. Porga Gyula polgármester szerint a térség településeinek együttműködése kulcsfontosságú a kulturális örökség megőrzésében és a közös jövő alakításában. A konferencián hazai kutatók is bemutatták a kulturális főváros program térségformáló hatásait és az élhető városi terek kialakításának lehetőségeit. Már rövidebb ideig közlekedik a balatoni komp Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. Az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 7 óra 15 perckor indul, az utolsó járatok pedig este 7-kor, illetve 4-8-kor kelnek át. November 1-jéig naponta fél óránként közlekednek a kompok. Ezt követően a téli menetrend szerint hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig fél óránként indulnak. Nagy forgalom esetén a járatok igazodnak az igényekhez, az átkelés menetideje 8 perc. Közben megkezdődött a balatoni kompkikötők 6 milliárd forintos fejlesztése is, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, de mindez nem befolyásolja a komp közlekedést. Fábián Janka a Veszprémi ősz című regényét mutatták be Veszprémben az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva. A kötet a fővárosi események helyett a vidéki forradalomra, azon belül a veszprémi egyetemisták, oktatók és városlakók sorsára összpontosít. Az író a könyvbemutatón elmondta, azért választotta Veszprémet, mert a város történelmi szerepe és Grusznyai Árpád szerepe is fontos kapcsolódási pontot jelentett. A történelmi tényeket fikcióval ötvöző regény bemutatja a szabadságért küzdő fiatalok dilemmáit, a fegyveres ellenállás és a békés megoldás hívei közötti feszültségeket, valamint a forradalom leverése utáni megtorlás időszakát. A kötetben a veszprémi nőtüntetés és az elhurcolt egyetemisták története is helyet kapott. 25. alkalommal rendezték meg Veszprémben a virágosítási versenyt, amelyen a legszebb kertek, erkélyek és előkertek gondozóit díjazták. A kezdeményezés célja eredetileg a lakótelepi erkélyek megszépítése volt, mára azonban az egész városra, sőt a környező településekre is kiterjedt. A Virágzó Veszprém Egyesület a klímaváltozás és az idei szélsőséges szárazság miatt új szemléletet szeretne meghonosítani.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
2: Az M0-ás és M5-ös csomópontjában baleset történt, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányra lehajtó ágon. Ezt a kihajtó ágat le is zárták, így aki az M1-es felől érkezik, annak tovább kell hajtania egy csomóponttal, a 34-es kilométernél található Gyál-Pest-Szent Imre kijáratig, és ott tud visszafordulni, és aztán elérni az M5-öst Szeged felé. Az M0-ás autóton az M1-es irányában a 17-es és 14-es kilométerek között a két külső sávot hídfelújítás miatt zárták le október 20-áig. A két sávosra szűkült szakasz előtt egyre nagyobb a torlódás, jelenleg nagyjából 8 km hosszan már csak araszolni lehet. Az M5-ös autópálya felől érkezők már az M51-es csomópontjában is érezhetik ennek hatását. Az M5-ös bevezetőjén közben a Nagy Sándor József utcai felüljáró előtt a belső sávban egy balesetben sérült jármű vesztegel, legyenek óvatosak itt is. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában lezárták a fél útpályát az Országút és az Égető utca között burkolatjavítás miatt. És most 8 órától a negyedik kerületben az István úton az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárják a külső sávot felújítás miatt. A Káposztás megyer felé közlekedő 30-as, a 230-as, illetve az érintett éjszakai járatok Újpest központ megállóját át is helyezték.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Tudnak-e, szoktak-e nemet mondani?
7: Hú, de izgi kérdés, kíváncsi leszek a válaszokra. Nem. Én régen egyáltalán nem tudtam, most már azért előfordul, hogy
2: tudom. Szerintem ezt is élete végéig tanulja az ember. Igen. A Facebookon vagy SMS-ben várjuk meglátásaikat ezzel kapcsolatban. Jó reggelt!
6: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 előtt egy perccel.
2: Na, egy. Mi a baj?
1: Más hangzó torlódás alakult ki.
2: A szádban?
1: Igen, hát okay. nem is az M0-ásom. Na, szóval úgy van ez, hogy sokunknak nem azért nehéz szerintem nemet mondani, mert hogy nem tudjuk, hogy mit szeretnénk, hogy mire vágyunk, vagy hogy mit nem szeretnénk, hanem legyünk őszinték, a legtöbben egyszerűen tartunk attól, hogy mit tudom én, hogy csalódást okozunk valakinek, hogy megbántjuk a másikat, vagy hogy önzőnek, vagy udvariatlannak, vagy mondjuk ugye például munkaviszonyatában, vagy lustának tűnünk. Éppen ezért igent mondunk az újabb szívességre, az újabb plusz feladatra, az újabb programokra, miközben belül pontosan tudjuk azt, és szerintem ez a legtöbbünknél azért kikristályosodik, hogy most már visszakozni kellene, mert túl fáradtak vagyunk hozzá, nem érezzük magunkban a kompetenciát, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy amikor nemet mondunk, vagy mondanánk, az, ez az első szabály talán, hogy azt ne úgy érezzük, hogy akkor most elutasítunk valakit, vagy valamit, hanem ha átfordítjuk pozitív irányba, akkor ha nemet mondunk, az sokkal inkább a saját időnk és energiánk és határaink védelméről szólhat, szerintem. Te mit gondolsz erről?
2: Hát ugyanezt. Én régen soha nem tudtam nemet mondani, és aztán úgy döntöttem, hogy azoknál a szituációknál, ahol bizonytalan vagyok, inkább arra hallgatok, hogy nekem mi lesz a jó. Tehát, hogy meg tudom-e oldani még azt a feladatot, el tudom-e vállalni azt a terhet, tudok-e még valakinek segíteni, mert bennem általában az munkálkodott, hogy ha mondjuk valaki segítséget kért, arra mindig igent mondtam. És most már nem feltétlenül teszem ezt meg, főleg akkor nem, hogyha mondjuk olyas valakiről van szó, aki tudom, hogy nem azért kér segítséget, mert nem tudja megoldani, hanem mert rám szeretné lőcsölni azt a feladatot. Vannak például olyan találkozók, amikre mindig régen elmentem, mert hogy ez fontos, és hogy nem tudom, és hogy például a barátaimmal is, és most már megmerem nekik mondani, hogy figyeljetek, ne haragudjatok, most csajok, nagyon fáradt vagyok, nem tudok elmenni, mert inkább aludnék egyet. Persze, semmi gond. És ők ezt így veszik. De régen azt hittem, hogy ezért megharagszanak rám. Nem is értem, hogy miért.
1: Szerintem ez fontos, amit mondasz, hogy azon túl, hogy meg kell érni arra szerintem, hogy az ember nevet mondjon, hogy bennem is kikristályosodott, és ez más kapcsán is így van egyébként a felismerés, hogy nagyon sokszor nem mondom el, hogy mit miért teszek, de nem azért, mert nem akarom megtisztelni a másikat, hanem mert hogy vannak számomra egyértelmű dolgok. De rájöttem így az évtizedek alatt, hogy sokszor a másik félreérti a szándékomat, persze. És ezért manapság már mindig igyekszem elmagyarázni, hogy mit miért kérek, csinálok, mondok. És mostanában, amikor én is többször van, hogy nemet mondok, például mit tudom, hogy valamilyen megrendelés, hogy munka kapcsán, amikor felkérnének valamire, akkor én mindig elmagyarázom nagyon kedvesen, hogy figyelj, tényleg arról van, hogy nyilván meg tudom csinálni, mert álltam annyit színpadon, hogy ezt meg azt a feladatot el tudom végezni, de nem fogom magam komfortosan érezni, és szerintem ez a végén neked sem lesz jó, mint megrendelő, és nekem sem lesz jó, mert nem az kerekedik ki belőle, amit szeretnénk. Uh-huh. Tehát, hogyha nagyon akarod, oké, tehát nem vállalok olyat, amit nem tudok 100%-ban megcsinálni, amiben nem hiszek 100%-ig. Szóval, hogy, de és ezt most már próbálom mindig megfogalmazni.
2: Hogyha meg kéne azt fogalmazniuk, vagy arra kérdésre kellene válaszolniuk, hogy hányszor mondtak igent mondjuk az elmúlt egy hétben, amikor igazából nemet éreztek, akkor nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy milyen szám jön ki. Én 3-at tudnék mondani, 3 olyan alkalom volt.
1: Meg is így összeszámolt a pillanatok
2: alatt? Igen. Hát ugye tudtam, hogy erről fogunk beszélgetni, és így átgondoltam, hogy bakker tényleg. Tehát, hogy azért még mindig vannak olyan szituációk, amikre igent mondok, holott nemet kellett volna mondanom. És 3 alkalom
1: ilyet,
2: volt az elmúlt
1: háromból.
2: Nagyon fáradt volt a múlt héten, mert egy elég zúzda volt ez az időszak, és nem kellett volna elmennem egy olyan találkozóra, amire elmentem. Semmi értelme nem volt, munkatalálkozó volt egyébként.
1: De hát
2: egyébként.
1: Akkor nem mondtál nemet.
2: De hát ez az, hogy igent mondtam. Éppen ja, ez az, ja, hogy igent mondtam, jó. Hogy 3-szor mondtam igent, akkor, amikor nemet kellett volna mondanom. Igen. Tehát, hogy így épp ez volt a baj, hogy tudtam, hogy munka szempontjából nekem ez nem lesz érdekes, és hogy nem is akarom majd csinálni, de mégis elmentem meghallgatni, mert azt éreztem, hogy meg kell tisztelnem ezt az embert. De miért éreztem? Nem tudom. Tehát, hogy igazából semmi nem lett volna, ha nem megyek el, mert én tudtam, hogy nem akarom ezt az egészet. Tehát ez egy ilyen szituáció volt például.
1: Írjanak még ilyeneket, vagy mondjanak. 0-30-30-30-95-8. Közben valaki, akire nem lehet, nem érdemes nemet mondani. Ella Langley jön, és a Be Her 8-18-kor.

0: Sláger reggel.
1: Ahol azt kérdeztük, hogy szoktak-e, tudnak-e nemet mondani.
2: Hú, nagyon aktuális a kérdés, ezt írja egy hallgatónk. Ma megyek egy olyan orvosi vizsgálatra, ami szerintem fölösleges, de a párom ragaszkodik hozzá, így igent mondtam.
1: Nagyon helyes.
2: Jó, az orvosi vizsgálat szerintem sosem

0: jó, engedjük el, hülyeség, semmi baj nincs. És akkor egy pár napig az volt bennem, tudod, hogy francban most erre elszórtam, nem tudom, most 30 ezer forint volt, vagy 35, vagy valami ilyesmi. És aztán rájöttem, hogy de viszont tök nagy megnyugvás.
1: Így van, ezt akartam mondani.
0: Szóval, hogy legalább kell néha egy ilyen. Szóval, hogy az sosem fölösleges, szerintem.
1: Igen, oké, hogy drága, de legalább megnyugszunk.
0: Igen, ha jó hírt kapunk, akkor azért nem volt fölösleges, ha meg rossz hírt, akkor meg azért, hogy idejében derüljön ki, és gyorsan még lehessen lépni. Úgyhogy azt ne sajnálják.
1: Miklós azt írja, hogy elegem van a női nemből, most már végre szeretnék női igent is hallani. Oké, rendben.
0: Igen, Gábor üzenete, hogy tud-e nemet mondani, persze, és kell is. Vannak szituációk, amikor nagyon is kell, de inkább egy valós nem, mint egy kegyes talán. Uh-huh. Ez tetszik, igen. Ez olyan, mint amikor tudod, valakivel programot szervezel, barátokkal, akármi, és akkor tudod, megy ez a, biztos van mindenkinek ilyen ismerőse, hogy jó, figyelj, akkor holnap után, mit tudom én, mozi vagy, aha, jó, igen, meglátjuk, és közben ő már meglátjuk, pontosan tudja, hogy nem, de nem akar megbántani, ezért hiteget azzal, tehát elhinti a morzsáját, hogy talán majd ráér, és szerintem sokkal nagyobb csalódás, és sokkal rosszabb a felismerés, amikor már ott vagy a mozi napján, és akkor azt mondja, hogy mégsem, meg nem ér ide, mert te két napig reménykedtél. Igen. Mennyivel kegyesebb és kevésbé bántó az elején tisztázni azt, hogy figyelj, nincs kedve most jó, ez a filmhez, igen, és ebben semmi bántó persze, nincs. Vagy azt mondod, hogy más programom van. Vagy azt mondod, hogy na haragudj, baromi fáradt vagyok, mert hetek óta el vagyok havazva. Tehát, hogy millió olyan válasz létezik, amivel tudod konkretizálni azt is, hogy miért nem, és ebben sem, ha a másik ezen megsértődik, az legyen az ő gondja, tehát, hogy ez, de hogy inkább mondd meg, tehát ez a biztos nem tényleg sokszor sokkal jobb, mint egy ilyen lebegtetett talán, amiben reménykedsz, bízol.
1: Igen, azt ilyen tini korban már ki kéne nőni, ezt a lebegtetést. Tehát akkor tök jó, hogy ott elcukiskodunk meg minden, de szerintem akkor már ki kéne nőni. Apropó, hogyha vannak olyan konkrét szituációk, amikben azt mondják, hogy inkább nemet kellett volna mondaniuk, akkor oszták meg velünk, köszönjük.
0: Vagy ha sikerült valami ja, a mondjuk szituációban, igen. Mondjuk most a napokban. Várjuk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
3: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Minőség is, kényelmes is.
6: Télre is, nyárra is.
7: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
6: Költséghatékony is, megbízható is.
8: Kislakásba is, nagyházba is.
9: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
10: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
11: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
12: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
13: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
14: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
15: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
16: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Koszi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Babakocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
17: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
18: familypark.at.
19: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodome River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome River. Csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
20: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
21: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
23: Új hókotrókkal vág neki a télnek a Magyar Közút. Lovasterápiás szakmai napokat tartanak Fóton. Kibertámadás miatt olvadt le több száz szupermarket hűtőszekrénye Franciaországban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Négy új nagy teljesítményű munkagépet állított szolgálatba a Magyar Közút, amelyek már az idei télen részt vesznek a hóeltakarításban és a síkosságmentesítésben. A Mercedes-Benz teherautókat Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a Babarci, a Pápai, a Kápolnásnyéki és a Hajdúszoboszlói mérnökségek kapják. A járműveket hóekével, sószóróval és darúval is felszerelték, így egész évben használhatók. A csak nem 35 tonnás gépek télen akár kétsávos útszakaszokon is hatékonyan dolgozhatnak, az év többi részében pedig rakodási és szállítási feladatokat látnak el. Az új járművek az elöregedett közúti munkagépek cseréjét szolgálják. További átalakításokat és vitákat is kilátásba helyezett Budapest működésében a főpolgármester. Karácsony Gergely a 24.hu-nak adott interjújában azt mondta, a parkolási rendszer reformja csak az első lépés volt, és a jövőben is lesznek olyan ügyek, amelyek konfliktusokat okozhatnak. Karácsony Gergely szerint a jelenlegi kerületenként eltérő parkolási rendszerek működtetése évente körülbelül 10 milliárd forintot emészt fel. A főpolgármester úgy véli, a parkolási bevételeket nagyobb arányban kellene útfelújításokra és közterületi fejlesztésekre fordítani. Az interjúban a budapesti önkormányzati rendszer átalakításáról, valamint a kormánnyal kötött megállapodásról is beszélt Karácsony Gergely. Két héten át képzéseknek, vizsgáknak és szakmai programoknak ad otthont a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központja. A Magyar Lovasterápia Szövetség őszi képzési programján a hallgatók gyakorlati és elméleti vizsgákon adnak számot tudásukról. Új évfolyamok is indulnak gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, valamint pszichológiai lovasterápia szakágon. Október 23-án rendezik meg a lovasterápiás szakmai konferenciát, amelyen többek között a lovak és lovasaik közötti kötődésről és a lovakhoz intézett beszéd sajátosságairól lesz szó. Kibertámadás érte több száz franciaországi szupermarket hűtőberendezését hétfőre virradóra. A támadók távolról aktiválták a leolvasztási funkciót, így jelentős mennyiségű friss és fagyasztott élelmiszer vált használhatatlanná. Az Intermarché 150-200 üzlete, a Cooperatives U legalább 100 boltja érintett, de sajtóértesülések szerint más áruházláncoknál is történtek hasonló esetek. A párizsi ügyészség eljárást indította az ügyben, hogy feltárják a támadás körülményeit és a keletkezett károkat. Az áruházláncok szakemberekkel együtt dolgoznak a működés helyreállításán.
1: Ez döbbenet. Ilyen van?
2: Hát látod, vagy hallod.
1: De ennek mi értelme? Tehát, hogy tönkre menjen az áru. Na jó. Hogyha lesznek fejlemények, mindenképpen beszélünk majd róla. Nézzük inkább, hogy mi a helyzet az időjárással. Napsütésre számíthatunk a mai napon, és igen kellemes lesz, 16 fokos a hőmérséklet majd délután. Aztán majd visszahűl estére, illetve holnap hajnalban szintén csak 3-4 fokot mérünk, úgyhogy akik korán indulnak és későn érnek haza, mindenképpen vigyenek egy pulóvert a kabát alá.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: A Budaörsi úton kifelé a bakcsomópont után baleset történt, jelenleg csak egy szűk sávban lehet közlekedni, viszont az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró előtt megszűnt a forgalmi akadály, bár az M0-ás felől továbbra is rendkívül erős a forgalom. A harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között burkolatjavítás miatt lezárták a félútpályát. A negyedik kerületben az István úton az Árpád úttól a Petőfi utcáig van sávzárás felújítás miatt a mai naptól. A Kápolnás megye felé közlekedő 30-as, a 230-as, valamint az éjszakai buszjáratok Újpest központ megállóját át is helyezték. A 25-ös busz viszont ismét az eredeti István úti Újpest központ megállójában áll meg. A Mester utcában is tart a felújítás, a 9. kerületben máton lezárták a Lenhossék utcát és a Tali Kálmán utcát a Pester utcánál. Az M0-as autóúton az M1-es felé a 17-es és 14-es kilométerek között hídfelújítás miatt október 20-áig korlátozás van, két szűkebb sávra szűkült a szakasz, illetve az M0-as M5-ös csomópontban az M0-asról az M5-ös Szeged felé tartó lehajtó ága továbbra is zárva egy reggeli baleset nyomán, így az M1-es felől érkezve tovább kell hajtani eggyel a Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Milyen jó, hogy olajból nem mondott nemet a gesztinek. Mi?
2: Bizonyám.
1: Most sem, meg hogy annak idején. Így van. Ez nagyon kis gyümölcsöző kapcsolatot eredményezett kettejük között.
2: Erről beszélgettünk ugye pénteken, hogyha esetleg nem hallották, akkor vissza tudják hallgatni a Sláger FM applikációján keresztül, illetve a Sláger FM Facebook oldalán is találnak videót erről.
1: Most meg arról beszélgetünk, hogy tudnak-e, szoktak-e nemet mondani. A Sláger FM Facebook oldalán egy kis szavazást is indítottunk ezzel kapcsolatban.
2: Mindjárt
1: ránézünk az eredményekre. Réka, a üzenetét szeretném megosztani veled, mert van benne tanulság.
2: Na.
1: Sokáig minden családi programra elmentem, akkor is, hogyha fáradt voltam, vagy más dolgom lett volna. Egyszer végre azt mondtam, hogy én most inkább otthon maradok. Érdekes módon senki nem tagadott ki, a világ sem volt össze, én pedig délután 3 órát aludtam, életem egyik legjobb döntése volt.
2: Hát ez az.
1: Igen.
2: Rékám, igazad van. Ildikó azt írja Facebookon, családnak, barátoknak nem mondok nemet, munkahelyen már simán. Rájöttem, hogy semmivel sem vagyok előrébb, sem megbecsültebb, ha mindent a nyakamba veszek. A munkahely csak munkahely, nem szabad túlértékelni.
1: Bea írja, nem tudtam nemet mondani a lányomnak, amikor hazahozott egy kis kutyát azzal, hogy csak 2 napra marad nálunk. Ennek 6 éve értelemszerűen rám maradt, akkor elgondolkodtam, hogy nemet kellett volna mondani. Már 38 kiló, az én oldalomon alszik. Rájöttem, hogy tulajdonképpen mégsem bánom.
2: Ez
1: is jó, amikor egyszer így érzed, egyszer úgy érzed. Igen. Krista írja, egyszer elvállaltam, hogy sütök 80 muffint egy iskolai rendezvényre, mert amikor megkérdezték, hogy ki vállalná, mindenki rám nézett. Gondolom jól tud sütni, vagy ez lehet a turpiság benne. Hajnali 3-kor még rózsaszín krémet nyomtam rájuk, és közben megfogadtam, hogy legközelebb inkább vállalom, hogy én vagyok az ünneprontó, de ilyet soha többé.
2: Ilona azt írja, csípőből tudok nemet mondani, minden kérést átgondolok, mielőtt válaszolok, talán ez a titkom.
1: Nóri, udvariasságból mondtam igent egy második randira, pedig az első 5 percben tudtam, hogy nem lesz folytatás. A második találkozó végén végül ő közölte, hogy nem érzi köztünk a kémiát. Egyfelől megkönnyebbültem, hogy nem nekem kellett kimondani, másrészt arra gondoltam, hogy azért egy hetet is megspórolhattam volna, ha én ezt előbb elmondom.
2: Én randira soha nem mondtam igent, hogyha nem éreztem úgy. Tehát ilyet, hogy elmenjek egy másodikra, hogy hát, ha jó lesz, nem. Az biztos, hogy nem lesz jó. Tehát ha már gondolkodik az ember, és nem szívdobogba várja, akkornak nincs értelme. Krista üzenete, sziasztok, már gyakorlom. Az elmaradt csirájában elfojtott dackorszakom, igyekszem pótolni pár éve, inkább kevesebb, mint több sikerrel.
1: Van még egy családi sztorink. Judit azt írja, hogy mindig mindent ő szervezett hosszú éveken keresztül, mert azt mondták neki, úgyis jól megy. Tavaly először közöltem, hogy a karácsonyi vacsorát nem vállalom 18 emberre. Először mindenki megsértődött, aztán érdekes módon 3 nap alatt lett másik megoldás.
2: Milyen igaza van? Hát jön a karácsonyi szezon, hát persze, ilyenkor azért vannak azok a családban, akik nagyon jól főznek, és az egész család azt gondolja, hogy majd mindenki jól náluk fog topzódni, ő meg szegény ki se jön a konyhából.
1: És még egy tanulságos sztori. Egy barátom rendszeresen kért kölcsön kisebb összegeket, írja nekünk Gábor nagytartsáról, aztán sosem adta vissza. Sokáig nem mertem nemet mondani, nehogy a pénz miatt menjen tönkre a barátságunk. Ezen a ponton mondanám, hogy az nagy baj, hogyha miatt megy tönkre, de ő fejezi be a gondolatot, amikor végül nemet mondtam, kiderült, hogy addigra már csak a pénz tartotta életben. Hát ne is nevezzük akkor az barátságnak szerintem.
2: És akkor mondanánk néhány hatékony és udvarias mondatot, jó? Aki még esetleg nem tudja ezt gyakorolni, hát ha menni fog a visszautasításhoz. Köszönöm, hogy rám gondoltál, de most nem tudom vállalni. Ilyen egyszerű. Tehát ebben kedvesen, de elmondjuk, hogy mit szeretnénk. Aztán köszönöm a meghívást, de most nem tudok elmenni. Tehát ez is például egy olyan mondat, amit simán használhatunk.
1: Na nézzük, hogy mi lett a végeredmény. Kérdeztük ugye, hogy tudsz-e nemet mondani, 3 lehetőséget adtunk, 3 opcionális választ, hogy persze, nem, és hogy kevesebbszer mit kellene. Úgy látom, egyértelműen az győzött, hogy igen. Mármint, hogy persze tudnak nemet mondani.
2: Szuper.
1: Akkor büszkék vagyunk önökre. De nagyon sokan választották azt a verziót is, vagy azt az opciót, hogy hát kevesebbszer, mint kellene. És csak nagyon kevés olyan jött, hogy nem tudok nemet mondani. Akkor jó irányba tartunk.
2: Jó irányba tartunk.
1: Húzzák ki magukat. Köszönjük szépen az aktív részvételt, és persze az őszinteséget.
2: Hát Jennifer Lopez szerintem sokszor tud nemet mondani, mert ahány megkeresést kaphat férfiaktól, az biztos, hogy azokat mindig elküldi melegebb éghajlatra.
1: If You Had My Love, az első sikerei egyike forog most itt a Slágerend.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Minimárka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors minimárka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
9: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: 20 milliárd forintot fizettek ki eddig iskolakezdési támogatásra. Pótlóbuszok járnak a vonatok helyett Tapolca és Balatonfüred között. Új testvérvárosa és parkja lett Siófoknak. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több mint 20 milliárd forintot fizettek ki eddig az iskolakezdési támogatás első részleteként. A Magyar Államkincstár augusztusban csaknem 296 ezer családnak, összesen több mint 406 ezer gyermek után utalta el a juttatás első 50 ezer forintos részletét. A támogatás második, szintén 50 ezer forint értékű részét már nem pénzben, hanem utalvány formájában kapják meg az érintettek. A Magyar Posta november 30-áig kísérli meg ezeket kézbesíteni. Az utalványokat jövő év március 15-éig lehet felhasználni, többek között írószerekre, iskolai és sportfelszerelésekre, ruházatra, műszaki cikkekre és gyógyászati segédeszközökre. Karbantartás miatt Tapolca és Balatonfüred között október 12-től 15-éig minden vonat helyett pótlóbusz közlekedik. Ez idő alatt Badacsony-Toma és Badacsony-Tördemit-Szigliget, Zánka-Köveskál és Révfülöp, valamint Révfülöp és Badacsony-Tomaj között síneket cserélnek, vágányt építenek át, ágyazatot pótolnak és elvégzik a szükséges vágányszabályozást, ami lehetővé teszi, hogy a Badacsony-Toma és Badacsony-Tördemit-Szigliget közötti 40 km-es sebességkorlátozás megszűnhessen, közölte a MÁV. A pótlóbuszok a megszokott vonatmenetrendtől eltérően indulnak. Balatonfüredről 4, Tapolcáról jellemzően 5 perccel korábban járnak a buszok. Még egyes korreggeli személyvonatok esetében akár 20 perces eltérés is előfordulhat. A karbantartás éjszakai zajhatással is jár Zánka-Köveskál és Badacsony-Tomaj között. A munkálatok második üteme október 19-e és 22-e között következik, amikor Székesfehérvár és Balatonfüred között lép életbe vágányzár. Új testvérvárosi kapcsolatot létesített Siófok a lengyelországi Dvovekslaskival. A megállapodást a Halfesztivál első napján írta alá a két város polgármestere. Az együttműködés egyik kapcsolódási pontja, hogy mindkét településen fontos szerepet kapnak az ásványok. A fesztivál nyitónapján felavatták a Siófoki Barátságparkot is, a Beszédes híd délkeleti lábánál, ahol a testvérvárosokat jelképező fákat ültettek. Itt leplezték le a Királyi Pár című szoborkompozíciót is, amely második Géza királyt és feleségét Eufrozina kijevi királynőt ábrázolja. Az ünnepségen Ukrajna magyarországi nagykövete is részt vett. Siófok emellett 1 millió forintos támogatási szerződést kötött a Kínai Kelet-Európai Tudományos és Technológiai Egyesülettel, amelyből fiataloknak szóló tudományos és technológiai programokat szerveznek. A Balaton régió településein a vendégészakák száma 3,8%-kal csökkent idén májustól augusztusig, a tavalyi év ezen 4 hónapjához képest, számolta ki a Központi Statisztikai Hivatal havibontású adatai alapján a Balatontip információs portál. Az adatokból megállapítható, hogy Siófok tartja vezető helyét, és a minimális 1,6%-os visszaesés ellenére még növelte is előnyét a második és harmadik helyezett település, vagyis Balatonfüred és Hévíz előtt. Az első 10 helyet elfoglaló település közül csak Tihanyban és Balatonlellén volt növekedés, a másik 8-nál kisebb-nagyobb visszaesés figyelhető meg. Nagyobb visszaesést könyvelhetett el a KSH adatok alapján Fonyód, Balatonszemes és Balatonföldvár. Jelentős mennyiségű eső esett az ország több térségében a hétvégén. A Hungaromet adatai szerint Balatonkenesén hullott a legtöbb csapadék, 43 mm, Budapesten pedig mintegy 29 mm. A Balaton környékén több helyen is 35-43 mm közötti eső esett, Keszthely térségében 42,6 mm-t regisztráltak.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Edi utazási iroda.
2: Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Az M0-as és az M5-ös csomópontjában a reggeli baleset nyomán még mindig korlátozás van. Az M0-asról az M5-ösre Szeged felé lehajtó ágon. Ezt az ágat lezárták, így az M1-es autópálya felől egy csomóponttal tovább kell hajtani a 34-es kilométernél található Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig, és ott lehet visszafordulva eljutni az M5-ösre Szeged irányába. Az M0-ason ugyancsak az M1-es felé a 17-es és 14-es kilométerek között hídfelújítás miatt lezárták a két külső sávot október 20-áig. A két sávosra szűkült szakasz előtt nagy a torlódás, több mint 8 km hosszan csak araszolnak a járművek. Az M5-ös felől érkezők már az M51-es csomópontjában is torlódást tapasztalhatnak emiatt. A Budaörsi úton kifelé a Bak csomópont után balesetnél helyszínelnek, itt is legyenek figyelmesek. A harmadik kerületi Táncsics Mihály utcában lezárták a félútpályát, az Országút és az Égető utca között burkolatjavítás miatt, a negyedik kerületi István úton az Árpád úttal a Petőfi utcáig mától zárva a külső sáv folytatják a felújítást, itt több buszjárat megállóját is áthelyezték, illetve a Mester utcában is tart a felújítás, és ott is változás állt be a mai nappal, a Lánhossék utcát és a Tali Kálmán utcát is lezárták a Mester utcánál.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most folytatódik a Sláger reggel.
8: Jó 9 reggelt. Óra múlt 7 perccel. Jó reggelt kíván Somogyi Zoltán és Pordán Petra. Megtámadott egy tigrist, egy ember a Yorkshire Wildlife Parkban. Sajnos tragédia lett a vége.
3: Erről is szó lesz, és arról, hogy nem akármilyen halálbüntetésre készül Amerika. Fura. Sláger.

0: ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 előtt 2 perccel. A legfrissebb hírünk szerint nem altatják el azt a tigrist, amely rátámadt egy látogatóra a Yorkshire Wildlife Parkban, miután valójában a látogató volt az, aki
2: rátámadt
1: a tigrisre, de legalábbis bement hozzá. Azt nem tudni, hogy milyen indítatásból, és ez már nem is derülhet ki, ugyanis a látogató nem élte túl végül.
2: Sajnos
1: ezt a találkozást. Erről egészen elképesztő felvételek készültek, amit szerencsére nem hoztak nyilvánosságra, csak részben, fotók formájában. Egy fotót mi is megosztunk, ahol azt látni, ahol még békésen ücsörög a fickó, bár olyan, mintha már itt magyarázni készülne, hogy rossz cicus vagy, vagy nem tudom, mi volt a célja. Mindenesetre elgondolkodtunk rajta. Hát Petrával azon is első körben, hogy ugyan, hogy vetődhetett fel egyáltalán, hogy el kéne altatni a tigrist. Hát most ő mit tehet arról, hogy egy
2: ember
1: bement hozzá.
2: Meg amit én nem értek, hogy ugye a tigris tehát föntről közelítette őt meg, mert hogy állítólag a szemtanúk elmondása szerint egy sétaútról ereszkedett le. Tehát, hogy oké, hogy az állatkert meg tudja védeni mondjuk az állatokat rácsokkal körbe, nem tudom, meg hogy azért legyen nagy területük. Na de most arra hogy gondolsz, hogy fölülről valaki leereszkedik?
1: Hát ez most megint olyan, hogy hülye biztosra kellene
2: hát
1: csinálni.
2: Hogy?
1: Tehát, hogy miközben ugye manapság már az a trend, és az elvárás az állatkertekkel szemben, hogy lehetőség szerint minél kevésbé korlátozzák az állatokat,
2: így
1: ami
2: van.
1: Tök jó, tehát biztosítsanak nekik méltó elhelyezést. Ebben az is benne van, hogy ne kell már mindent teljesen körben rácsozni, hanem nyilván próbálják minél természetesebben közvetlen formában megmutatni ezeket az állatokat, amit én abszolút támogatok. De hogy, tehát, hogy ez nem fér össze az, hogy most meg kell védeni az emberektől az állatokat. Hát halljuk, vagy tudjuk, hogy többször előfordult ez már a fővárosi állat- és növénykertben is, melynek szóvivője Hanga Zoltán csatlakozik most hozzánk.
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Tényleg azt gondoljuk, hogy most már inkább az állatok vannak veszélyben, és nem az emberek?
3: Hát azért az ilyen esetek száma szerencsére elég ritka, elég baj, hogy van ilyen, és nyilván az első, ami az embernek eszébe jut, az itt a részvétel az elhúgy családtagjai irán, de azért, hogyha figyeljük a híreket, a globális médiát, akkor azt lehet látni, hogy van, hogy egy évente több alkalommal is, de úgy néhány évente mindig valahol a világ valamelyik állatkertében történik valami hasonló eset oroszlánnal, tigrissel, vagy más veszélyes állatokkal. És ugye ezeknek az esélyeknek kivétel, vagy eseteknek kivétel nélkül az a sajátosságuk, hogy hát nem úgy történt, hogy a látogató békésen sétált az állatkertben, és egyszer csak valamilyen, nem tudom, szakmai hiba folytán egy térbe került a váratlanul az oroszlánnal vagy tigrissel, hanem minden esetben az volt, hogy hát emberek bementek, bemásztak ezekhez a veszélyes állatokhoz. Na most ugye ezeknek a férőhelye úgy van kialakítva, valóban van egy ilyen törekvés az állatkertben, hogy tegyük amennyire lehet az elválasztó berendezéseket az állat és a látogató között virtuálisan, de azért egy tigrisnél ennek nyilván vannak korlátai. És azok a mondjuk, hogy műtárgyak, kerítések, üvegfalak, egyebek, amin egy tigris nem tud kijönni, azon azért egy embernek sajnos nagyon könnyű bemenni, tehát itt mindig az van, hogy valakinek van egy ilyen szándéka, hogy én most be akarok menni a tigrishez. Most az egy más kérdés, hogy mitől kerül ilyen állapotba, hogy ilyen szándéka van, és utána még egy fizikai tett is van, tehát nem olyan egyszerű, hogy akkor csak csettint egyet is benn van ott, tehát mászni kell, átmászni. Ugye a legfőbb tanulság azért ezekből az ügyekből az mindig az, hogy ezek a berendezések, védőkorlátok, amik a közönséget védik, azok azért nem véletlenül vannak ott, éppen azért, mert hogyha valaki ezt nem tartja tiszteletben, akkor bizony, hát vannak veszélyes állatok az állatkertekben szép számban, és abból ilyen tragikus események is következhetnek.
2: Zoli, nálatok, hogyha mondjuk valaki ilyet tesz, és bejut valamelyik állathoz, aki mondjuk egy veszélyesebb, akár egy tigris, egy oroszlán, akkor mi a protokoll, hogyha valaki azonnal észleli, vagy mondjuk látja egy videókamerán, hogy odaszaladnak, megpróbálják az állatot, nem tudom, altató lövedékkel lelőni, vagy mi ilyenkor a protokoll?
3: Igen, ez természetesen az emberi életvédelme a legfontosabb ilyen esetben, és hát nem jó ilyen helyzetbe kerülni, mert nem biztos, hogy ebből úgy ki lehet jönni jól, hogy azt az állat is megúszza. Ugyanis ez az altatópuska, ez ilyen nagyon jó megoldásnak tűnik sok mindenre, de ugye az altatópuska az nem a fegyver használat egy speciális eset, hogy rálőnek, összeesik, és akkor majd később felébred, az az altatásnak, mint állatorvosi műveletnek egy speciális esete, amikor egy távinekciós eszközzel, fúvócsővel, altatópuskával juttatják célba ezt a repülőfecskendőt, amiben az altatószer vanna, de hát az nem hat azonnal, tehát az becsapódik, és utána még eltelik akár egy negyed óra is, mire az állat tényleg ilyen öntudatlan állapotba kerül, és elalszik. Aha. Tehát ez mondjuk egy olyan esetben, amikor éppen marcangol egy tigris valakit, tehát nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás.
1: Sőt, lehet, hogy még jobban
3: hát itt sajnos az éles lőfegyver is előkerülhet, bár az is egy nem kívánatos helyzet, hogy ott van egy egymással marakodó ember és tigris, és akkor valaki vállalja a felelősséget, hogy oda lőjön közéjük, aztán reméli, hogy
1: Bocsánat, ezt meg szabad kérdezni.
3: Az is egy lehetőség egyébként, hogy mondjuk valamilyen nagy nyomású vízsugára, például tűzoltó fecskendővel közéjük csapnak vizet.
1: Persze. Egyébként, bocsánat, nálatok az állatkertben van éles lőfegyver?
3: Van természetesen, van
1: az altatópus kell, a másik komoly félreértés, amit észrevettem, ilyen volt már, amikor városban kódorgott mondjuk ilyen vadállat, és ugye ott is mindig előkerül, hogy miért kell kilőni, mert ugyanúgy, hogy az embereknél egy műtét előtt, tehát az altatószert, azt nagyon finoman kell porciózni, tehát sokkal fejben ez van, hogy belerakom az altatólövedéket, a puska, puff, lövök, és akkor összeesik. Az egy dolog, hogy késleltetve történik meg, de hogyha nem pontosan kiszámolt az adag, akkor vagy belehal az állat, vagy nem lesz elég hatásos, tehát ezt is tegyük hozzá, hogy úgy tudom, hogy így teljes a kép.
3: Így van, és ez talán a legélesebben akkor került elő, amikor néhány évvel ezelőtt a Cincinnati állatkertben az történt, hogy egy gyerek beesett a gorillák közé, és akkor oda ment a gorilla, és ugye végül ezt a gorillát leelőtték éles fegyverrel, ugye ott nagyon nagy visszhangja volt ennek, és nagyon sokan kárhoztatták az állatkertet, hogy miért kellett ezt, mert hogy inkább altató puskát kellett volna, és én egészen biztos vagyok benne, hogy ott a Cincinnati állatkertbe se széles jókedvükből választották végül ezt a megoldást, hanem azért, mert a beeső gyermek életének a védelme szempontjából ez volt az egyetlen járható út. Ugyanis amikor becsapódik mondjuk a gorillába is ez a bizonyos repülőfecskendő, hát akkor arra egyrészt reagál, nem nagyon tetszik neki, és hogyha ott van a kezébe közben egy gyerek is, hát szóval ez sem olyan helyzet, aminek a felelősségét bárki szívesen fölvállalna.
2: Zoli, itt nálatok nem olvastunk arról, hogy az oroszlánhoz vagy a tigrishez beszeretett volna valaki mászni, de előfordult, hogy egy kevésbé veszélyes állatot mondjuk valaki meg akart simogatni?
3: Hát olyan előfordult az állatkert történetében, de azért szerencsére ezek közül a legutóbbi ilyen esetek is több évtizeddel ezelőtt voltak, de én személyesen is az állatkerti pályafutásom során emlékszem olyan esetre, egy alkalommal, amikor egy fiatal lány a kerítésen átmászva a rácson keresztül a medvéhez nyúlt be, és akkor a kezét harapta meg az állat, tehát a tenyéren átható sérülések. Ma már egyébként az a létesítmény, az a úgynevezett medvesor, ami egy ilyen rácsos konstrukció volt a 90-es években, lett ez elbontva, hát ez ma már nem is létezik így ebben a formában. És ugye volt egy másik eset, amikor mi nyitás előtt egyébként egy ittas ember ment be az akkori oroszlán barlangba, és hát szintén ott a rácson keresztül átmászva, benyúlva próbálta az oroszlánhoz közel kerülni, és ott, ha jól emlékszem, az olyan súlyos volt, hogy ott az egész alkart el kellett távolítani. Annyira megsérült, de ott sem történt azért haláleset.
1: Van ilyen, igen, amikor valaki egészen más állapotban van valamilyen szer hatására, de én azon is elgondolkodtam most, és kíváncsi vagyok a véleményedre, Zoli, hogy mit szólsz azokhoz a közösségi oldalakhoz, ahol most már tömegesen láthatjuk, hogy arab meg orosz milliómosok a nappaliukban dögönyözik a tigrist, oroszlánt, pumát, mert azt gondolom, hogy ezt látva is, akár a nem tudatmódosító szer hatással álló emberek is azt gondolják, hogy de hát ott is, hát olyan cuki, hát nagy cicús, és akkor szóval szerintem, ha felelősséget keresünk, akkor lehet, hogy érdemes lenne körülnézni így az Insta, TikTok felületeken is.
3: Igen, és nagyon örülök, hogy ezt felvetetted, mert ez is egy fontos szempont. Tehát ugye tulajdonképpen ezeknek az eseteknek két tanulságuk van. Az egyik, amit itt a védőkorlátok és egyéb berendezések tiszteletben tartásáról mondtam. A másik pedig pontosan ez, hogy van azért egy ilyen trend is a világban, hogy hát a tigris meg az oroszlán a barátunk, ugye ebben lehet is, csak hát ne akarjuk megsimogatni.
2: Persze.
3: Mert ugye valóban, hogy nagyon sok helyen közösségi médián lehet látni ilyen felvételeket, hogy nyilván szelíd, esetleg kölyökkortól már ember által nevelt nagymacskákkal, nem tudom, élnek együtt, meg nagyon jó viszonyban vannak, és akkor az emberek fejében egyébként is ez egy ilyen létező jelenség, az állatok humanizálása, hogy így elképzeljük, hogy jó, hát akkor ez egy ilyen jó fej állat, hát ettől még jó fej állat, csak hogy mondjam, úgy működik, mint egy ragadozó. Tehát egy állatkertben tartott nagymacska számára, hogyha valaki bemegy hozzá, akkor leginkább úgy reagál, hogy ez most itt micsoda, hogy valaki bejött a területemre, az most mit akar, mit tehet velem, kell-e félni tőle, vagy nem kell félni, de kell-e félteni esetleg a többi fajtársat, és akkor hát erre lehet egy nagymaskának az a reakciója, jó, hát akkor oda megyek, és akkor inkább ártalmatlanná teszem, hogy hát csak úgy tessék-lássék módját játszadozom vele, akkor is hát ő sokkal erősebb. Szóval, hogy ezt a helyzetet, hogy most itt akkor mi várható, ez egy bizonytalanság az állat számára, hát akkor
4: megpróbálja megvédeni a területét.
3: Igen, úgyhogy hajlamosak vagyunk úgy fogalmazni, hogy na, bement az ember, és akkor megtámadta a tigris, hát valójában a tigris szempontjából ő védte a
1: területet.
4: Hát figyelj, igazából a tavalyi hír, amikor ugye Pablo erő került egy valamelyik Tisza településről, hogy ugye egy úriember behozta, hogy majd eladja valakinek, azért az nekem azért volt rémisztő, mert hogyha mondjuk oda nem mentek volna más ügyből kifolyólag felderíteni a rendőrök, akkor nem derül ki, hogy ő egy tigris tart, és nem tudjuk, hogy kinek adta volna el.
3: Tehát, igen, hát nem véletlen, hogy a jogszabályok a veszélyes állatok tartását nagyon szigorú feltételekhez kötik, illetve sok különösen veszélyes állat esetében konkrétan azt mondja a jogszabály, hogy hát nincsen különösebben társadalmilag méltányolható oka annak, hogy valaki ilyen állatot magánszemélyként tartson, és akkor ezt kerekperec megtiltja a jogszabály.
1: Köszönjük szépen Hanga Zoltánnak, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjének a beszélgetést. További jó munkát
3: nagyon
1: nektek.
3: Szia. Köszönjük szépen.
4: Szia.
1: Ez a Sláger reggel, 9:30 lesz már, 6 perc múlva. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Minőség is, kényelmes is.
3: Télre is, nyárra is.
4: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
5: Költséghatékony is, megbízható is.
6: Kislakásba is, nagyházba is.
7: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
8: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
2: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
12: A Sose halunk meg musical december 6-án a MOM Sportban. Humor, vagányság és Dés László felejthetetlen dalai. Jegyek a kultix.hu-n.
13: Te is hallottad már, hogy a Dompepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot

0: kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
1: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
4: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
6: Egy mosoly, egy ölelés, egy jó reggeli. Így indul a nap a Ceres kenyerekkel. Ceres sütő, a gondoskodás íze minden falatban.
7: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
8: A reklám után.
9: Igen, kellemes napos időre számíthatunk, azért olyan nagyon meleg nem lesz, bár októberhez képest a 16-17 fok az szerintem szuperül hangzik. Délutánra egy picit visszahűl a levegő, illetve estére már csak 5 fokot mérünk, úgyhogy mindenképpen rétegesen öltözzenek, nehogy véletlenül megfázzanak.
10: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
11: Az M0-ás autóúton az M1-es felé a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták október 20-áig várhatóan. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős torlódás alakult ki, az M5-ös felől érkezők már a 34-es gyál Pest-Szent Imre csomóponttól csak arra szolgatni tudnak. Az M51-es és az 5-ös főút csomópontjainál is lassabb haladásra, illetve torlódásra kell készülni. Az M0-ás M5-ös csomópont az M0-ásról az M5-ös Szeged irányra lehajtó ágán baleset történt még korán reggel, azóta is zárva ez a kihajtó ág, ezért aki az M1-es felől érkezik, annak tovább kell hajtani a 34-es kilométernél található gyál Pest-Szent Imre csomópontig, és ott tud aztán visszafordulni és eljutni az M5-ösig, hogy aztán Szeged irányába autózzon tovább. A 9. kerületben a Gubacsi úton kifelé a Timót utca előtt baleset nehezíti a közlekedést. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a legbelső sávot lezárták, illetve a külső sávot befelé a Rokolya utca előtt, mert javítják a gázvezetéket, és a Rokolya utca is zárva emiatt a Rejter Ferenc utca és a Jász utca között. Valamint a 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között burkolatjavítás miatt zárták le a félútpályát, és a Mester utcában is változás van, figyeljék a kihelyezett jelzéseket.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: 3:10 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk, és figyelmeztetnénk Önöket a nyugalom megzavarására alkalmas témával folytatjuk most. Amerikában, ahol a halálbüntetés még mindig létezik, 90 év után nyilvános kivégzésre készülnek, amit ráadásul élőben közvetítenek majd, bár ennek a mikéntje még nem dőlt el, erről a Pentagonban vitáznak éppen. Egy, hát röviden a sztori, egy pszichiáter végzett többekkel még évekkel ezelőtt, de minthogy a hadseregnél szolgált, hadbíróság elé kellett állnia, és részben ez indokolja a különleges eljárást, beleértve a büntetés végrehajtásának módját, amit most persze nem részleteznék, és nem is kell, mert hogy a lényeg, amire mi most összpontosítanánk, hogy ismét fellángoltak a viták a halálbüntetésről, és hát persze külön érdekes, hogyha valóban lesz majd ebből egy élő közvetítés. A vonalban itt van velünk dr. Tóth J. Zoltán professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem jogelméleti tanszékének vezetője, akinek könyve is jelent már meg a halálbüntetés témájában. Jó reggelt kívánok, professzor úr!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Először is, ez most tényleg egy ilyen nagyon extrém helyzet, ami előtt állunk, mert nem nagyon emlékszem még csak hasonlóra sem, hogy ilyesmiről kellett volna valahol beszélni.
3: Igen, ez egy nagyon extrém helyzet. Az utóbbi évtizedekben sehol a nyugati világban nem volt nyilvános kivégzés. Igazából az Egyesült Államokban is több mint fél évszázada, sőt talán 90 éve nem volt nyilvános kivégzés, és nem is nagyon tudunk róla, hogy bárhol terveztek volna ilyet, kizárólag az iszlám világban, illetve Kínában tudunk ilyesmikről.
2: Ugye a halálbüntetés egyik fő érve az elrettentés. Ön szerint növeli a büntetés elrettentő erejét a nyilvánosság, vagy mondjuk ez a fajta élő közvetítés?
3: Aligha. Az emberek azt gondolnák, hogy a gyilkos halálának a borzasztó látványa majd hatni fog a későbbi tervezett gyilkosságok elkövetőire, de ez nem így működik. A gyilkosok olyan kategóriákat alkotnak, amelyekben tipikusan nem játszik szerepet az, hogy milyen büntetési nem van az adott jogrendszerben, azt milyen gyakran alkalmazzák, vagy hogy azt élőben közvetítik-e, ezzel szemben számos egyéb olyan negatív hatást okoz, amit viszont el kellene kerülni.
1: Nagyon sokan mondják ugye azt a fotelből vitatkozva, hogy ha valaki mások sérelmére nagyon komoly büntetet követel, tehát mondjuk hát mások, akár több embert ugye megölt, akkor ő már egyáltalán hogyan lehetne hasznos tagja a társadalomnak, miért kellene őt mondjuk egy börtönben ugye éveken át etetni, ellátni, stb., miközben nem érdemli ezt meg. Talán leegyszerűsítve így szokták ezt mondani az emberek. A másik oldalon pedig ott vannak azok, akik azt mondják, hogy az emberi élethez való jog az mindenkit megillet, azt senkitől nem lehet elvenni, és akkor erre megint mondják a túloldalról, hogy oké, de hát ő is elvette másokét, ez kicsit ugye a szemet szemért, fogad fogért. Hogy áll most a világban egyáltalán a halálbüntetésnek a megítélésével? Ez nyilván ez egy örök és nehéz vita.
3: Hát a világ nagyobb részén már eltörölték. Körülbelül az országok háromnegyede vagy ténylegesen is eltörölte a halálbüntetést, vagy nagyon régóta nem alkalmazza, és 54 ország van a nagyjából 200 közül, amelyekben létezik, és visszadják, és végre is hajtják. Ezek tipikusan az úgynevezett fejlődő világ országai. Egy-két demokratikus jogállami rendszer van közöttük, mint mondjuk az Egyesült Államok vagy Japán.
1: És azt mondja, hogy akkor ott, ha a statisztikát nézzük, akkor kijelenthetjük bátran, hogy semmiféle visszatartó ereje nincs ennek?
3: A statisztikák nagyon becsapósak, mert amikor eltörlik a halálbüntetést egy jogrendszerben, akkor a bűnözés, vagy az életellenes bűnözés vagy csökken, vagy stagnál, vagy növekszik. Nincs kimutatható egyértelmű konzekvens hatása annak, hogy a halálbüntetést eltörlik, vagy visszaállítják. Egészen más okok befolyásolják az életellenes bűnözést.
1: Ez az egyik. A másik pedig mondom, ettől függetlenül ott van sokak fejében, hogy oké, nyilván ettől már nem fog feléledni az, akivel végzett az adott gyilkos, de hogy akkor...
2: De ez meg a bosszúvágyról szól.
1: Az igen, de hogy akkor most őt, ugye, amit mondtam az előbb is, hogy akkor őt most tartani és etetni, és a társadalom fizesse azt, hogy ő ott el van bent egy börtönben, sokan ezt önmagában nem tartják igazságosnak.
3: Azt kell megnézni, hogy mire szolgál a büntetés, mi a célja. Nyilván minden büntetésben van egy megtorlási elem, mert különben nem lenne büntetés. De egy jogállami büntetőjog az elrettentést, a prevenciót is fel kell, hogy vegye a céljai közé, és ha az elrettentést nézzük, akkor az, hogy valaki mondjuk élete végéig börtönben sínylődik, az lehet, hogy még nagyobb elrettentő erő, mint egy egyszeri kivégzés, amin az elkövető túl van, és aztán mindenki megy vissza a maga dolgára.
2: Ön szerint miért akarnának úgy dönteni, hogy 90 év után nyilvánosan egy kivégzést közvetítsenek?
3: Hát azt gondolom, hogy politikai okokból. Más értelme a dolognak nincs, mint hogy a politika sokszor rárepül a büntető igazságszolgáltatás, ez nem csak az Egyesült Államokban van, így számos rendszerben megfigyelhető, és egy populista megközelítéssel akarnak így szavazatokat szerezni, kiszolgálva azokat a vélt igényeket, amelyekről azt gondolják, hogy az emberek megfogalmazzák feléjük. Más értelme a dolognak nincs, mert csak negatív hatásai vannak egy ilyen nyilvános kivégzésnek.
1: Pont ezen gondolkodom, hogy arról az oldalról mondjuk ez támadható-e jogilag, hogy majd akik ezt potenciálisan láthatják, akár véletlenül, akár szándékosan, hogy mondjuk náluk ez mit vált ki, hogy élőben végignéznek egy ilyet, és mondjuk erre való hivatkozással vajon az ő, nem tudom, bármilyen joguk sérül-e, vagy nem sérül?
3: Hát jogász vagyok, alapvetően jogi kategóriákban gondolkodom, de szerintem itt nem jogi kategóriákban kell gondolkodni, itt inkább erkölcsi és pszichológiai kategóriákban kell gondolkodni. Valószínűleg jogilag ez nem megfogható, mert aki saját maga rákattint, az felelősséget vállal azért, hogy ő ezt megnézte. Gondolom lesz egy trigger warning az elején, már ha egyáltalán megvalósul ez a nyilvános kivégzés, én azért szkeptikus vagyok, de azok a pszichológiai, pszichiátriai problémák, amiket tud ez okozni, nem csak gyermekek lelkében, akik esetleg láthatják, de felnőttekében is, mert nem tudjuk, hogy hat ránk egy ilyen kivégzés, és aki erősnek érzi magát, sokszor utólag jön rá, hogy hát ő nem is volt annyira erős, simán egy posztraumás stressz-szindróma ki tud alakulni egy ilyen.
1: Köszönjük szépen dr. Tóthy Zoltán professzornak, a Károli Gáspár Református Egyetem jogi elméleti tanszékének a vezetőjének a beszélgetést.
2: Köszönjük! Viszont hallásra!
3: Viszont hallásra!

parton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most

0: fekete vonat! Köszönjük szépen meg a halott pénznek, és önöknek. Ja, meg dr. Béresnek, meg Pordán Petrának.
1: Meg Somogyi Zoltánnak, holnap reggel találkozunk.
0: És akkor köszönjük Olivia Dinnek, hogy méltó módon lezárja ma is lágereget. Legyen szép napjuk, viszal.
1: Csók!
2: A legnagyobb sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
6: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Hatékonyabb és értékalapú egészségügyet szeretne a kormány. Veszprém jövőjéről rendeztek nemzetközi konferenciát a Pannon Egyetemen. Rövidebb ideig közlekedik a balatoni komp Szántód és Tihany között. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Hatékonyabb és értékalapú egészségügyet szeretne a kormány. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt egy budapesti szakmai konferencián. A miniszter szerint a magyar egészségügy alul teljesít, ezért a többletforrások hatékony felhasználására és a rendszer átalakítására is szükség van. A kormány évi 500 milliárd forint plusz forrást ígért az ágazatnak. A tervek között szerepel a várólisták csökkentése, a gyorsabb rehabilitáció és a minőségi ellátás ösztönzése. Kaló Zoltán, a NEAK főigazgatója hangsúlyozta, önmagában a több pénz nem garantál jobb betegellátást, ezért a finanszírozást betegközpontúbbá kell tenni. A változtatások alapjait a miniszter karácsonyra, illetve januárra szeretné lefektetni. A kulturális főváros program eredményeinek megőrzéséről és a térség jövőjéről rendeztek nemzetközi konferenciát a Pannon Egyetemen. A szakemberek azt vizsgálták, hogyan maradhat hosszú távon élhető és vonzó Veszprém és a Balaton térsége a 2023-as Európa kulturális fővárosa évad után. Charlotta Melander, a svéd Jönköping Egyetem professzora előadásában kiemelte, a fiatal tehetségek megtartásához ma már nem elegendő a jó fizetés vagy a fejlett infrastruktúra. Nekik a pezsgő kulturális élet, a vonzó városi környezet, a közösségi terek és a befogadó légkör is meghatározó. Porga Gyula polgármester szerint a térség településeinek együttműködése kulcsfontosságú a kulturális örökség megőrzésében és a közös jövő alakításában. A konferencián hazai kutatók is bemutatták a kulturális főváros program térségformáló hatásait és az élhető városi terek kialakításának lehetőségeit. Már rövidebb ideig közlekedik a balatoni komp Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. Az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 7 óra 15 perckor indul, az utolsó járatok pedig este 7-kor, illetve 4-8-kor kelnek át. November 1-jéig naponta fél óránként közlekednek a kompok, ezt követően a téli menetrend szerint hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig fél óránként indulnak. Nagy forgalom esetén a járatok igazodnak az igényekhez, az átkelés menetideje 8 perc. Közben megkezdődött a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése is, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, de mindez nem befolyásolja a komp közlekedést. Fábián Janka a Veszprémi ősz című regényét mutatták be Veszprémben, az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva. A kötet a fővárosi események helyett a vidéki forradalomra, azon belül a veszprémi egyetemisták, oktatók és városlakók sorsára összpontosít. Az író a könyvbemutatón elmondta, azért választotta Veszprémet, mert a város történelmi szerepe és Grusznyai Árpád szerepe is fontos kapcsolódási pontot jelentett. A történelmi tényeket fikcióval ötvöző regény bemutatja a szabadságért küzdő fiatalok dilemmáit, a fegyveres ellenállás és a békés megoldás hívei közötti feszültségeket, valamint a forradalom leverése utáni megtorlás időszakát. A kötetben a veszprémi nőtüntetés és az elhurcolt egyetemisták története is helyet kapott. 25. alkalommal rendezték meg Veszprémben a virágosítási versenyt, amelyen a legszebb kertek, erkélyek és előkertek gondozóit díjazták. A kezdeményezés célja eredetileg a lakótelepi erkélyek megszépítése volt, mára azonban az egész városra, sőt a környező településekre is kiterjedt. A Virágzó Veszprém Egyesület a klímaváltozás és az idei szélsőséges szárazság miatt új szemléletet szeretne meghonosítani.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben. Az Ülői úton a Baross utca közelében a két irány forgalma egy sávon váltakozva tud csak haladni. Tart a helyszínelés a 9. kerületben a Gubacsi úton kifelé a Timót utca előtt, illetőleg erős a forgalom a Budaörsi úton, a Bakcsomópont előtt, a Budai alsó rakparton, a Margit hídnál déli irányban, illetve a Műegyetem rakparton befelé is. Ez a helyzet, úgyhogy óvatosan közlekedjünk arra fele is. A Keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között vonatpótló autóbusszal lehet utazni áramellátási hiba miatt. Rákos vasútállomáson minden belváros felé tartó volánjárat, valamint a 97E és a 169E autóbusz is megáll, ezzel csökkentve ott a fennforgást. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két belső sávot, a két külső sávot felújítás miatt lezárták október 20-áig, úgyhogy ott is lehet némi nemű fennakadás. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Innentől kezdve a mikrofonnál Jekkel Dániel, 5 perccel járunk 10 óra után, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan a mai napon is. Pörgetjük a munkaórákat egyiket a másik után, Pharrell Williams és a Happy nyitja a zenék sorát.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Budapest 60 vonalon vonatozóknak nincsen könnyű dolguk a mai napon, ugyanis Kőbánya felsőnél eltörött egy vonat áramszedője, emiatt jelentős fennakadásokra és akár egy órás késésekre is készülni kell a keleti pályaudvar, valamint a 60-i és az új 100-i vonalak teljes szakaszán. Az S80-as és az S60-as járatok nem járnak, az interrégiók pedig a keleti helyet csak Rákosig közlekednek, a MÁV, a Volán buszok és a BKK alternatív járatainak. Köztük a 97E, a 169E, az M2-es metró, illetve a H8-as hév használatát javasolják, amelyeken elfogadják a vasúti menetjegyeket is, úgyhogy kitartást ott mindenkinek. Jó, Whitney Houston és a How Will I Know It a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan Taylor Swift új albumának egyik újabb darabját hallgattuk, ez volt tőle az I Knew It, I Knew You. Aztán most érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Mark Ambor legnagyobb slágere, a Belong Together nyitja az óra második felét.
1: Igazi kellemes őszies idővel folytatódik a mai délelőtt, a napsütés csak gomoly felhők zavarhatják meg a vételkörzetünk településein, így a közlekedőket országszerte ismét száraz utak fogadják. Bár időjárási front nincs felettünk, a hidegebb reggelek miatt felerősödhetnek a kopásos ízületi panaszok. Az élénkülő északias szél pedig csökkenti a hőérzetünket. A volán mögött az élénk széllökések csökkentetik a menet stabilitást, a napos időben viszont a napszemüveg most is jó szolgálatot tesz. 16-17 fok lesz a maximum.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben. Az Ülői úton a Baross utca közelében a két irány forgalma egy sávon váltakozza tud csak haladni. Tart a helyszínen és a 9. kerületben a Gubacsi úton kifelé a Timót utca előtt. A keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között továbbra is vonatpótló autóbusszal lehet közlekedni áramellátási hiba miatt. Rákos vasútállomáson minden belváros felé tartó volánjárat, valamint a 97-e és a 169-e autóbusz is megáll. Kitartást! Ott is mindenkinek. Az M0-as M5-ös csomópontban történt egy baleset az M0-asról az M5-ös Szeged irányra lehajtó ágán. A lehajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani. A 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szentivre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom Tököl és a 14-es Ért Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták október 20-áig. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők már a 34-es gyál Pest-Szentimre csomópontnál araszolásra kell, hogy készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb a haladás, ott is torlódásra készüljön mindenki.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sophie Alice Baxter-t hallgattuk, ez volt tőle a Get Over You című slágere, amit eredetileg nem is neki, hanem a népszerű brit lánycsapatnak, az Atomic Kittennek szántak. Miután ők visszautasították a számot, Sophie lecsapott rá, átírta a dallamot, és a dalszöveget a saját védjegyévé vált, hűvös és elegáns stílusára. A döntés teli találatnak bizonyult, a dal 2002 nyarán azonnal a brit slágerlista a harmadik helyén debütált. A hozzákészült klipben pedig az énekesnő egy bolti kirakat babájaként kelt életre. Ő volt tehát Sophie Alice Baxter és a Get Over You, aztán Rácz Gergő és Orsovai Reni, és a mostantól folytatja, jön a 2020-as Eurovíziós Dalfesztivál magyar indulódala.

legnagyobb slágerek között. A legújabbak is. Ez a Sláger FM. Sláger. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 15 kilométeres torlódás alakult ki az M0-áson. A negyedik negyed évben elindulhat a sorozatgyártás a BYD gyárában. És lemondott Soroksár, egyik alpolgármestere. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Hídfelújítás miatt jelentős torlódás alakult ki ma reggel az M0-as autóút délkeleti szektorában. A Deák Ferenc hídon, az M1-es autópálya felé vezető oldalon lezárták a két külső sávot, ezért reggel 7:30 óta több mint 15 kilométeren arra szól a forgalom. Az M5-ös felől érkezők már a Gyál-Pest-Szent Imre csomóponton lassulásra számíthatnak, és az M51-es, valamint az 5-ös főút térségében is torlódás van. A sávlezárás várhatóan október 20-áig marad érvényben. A BYD tervei szerint még az idei negyedik negyedévben elindulhat a sorozatgyártás a vállalat szegedi személyautógyárában. Stella Lee ügyvezető alelnök a Bloomberg TV-nek azt nyilatkozta, hogy a kínai autógyártó európai létszáma hamarosan meghaladja 10 000 főt. 2030-ra pedig több mint 40 000 dolgozóval számolnak a kontinensen. A cég autóipari és más iparágakból is toborozna munkavállalókat, a BYD további európai üzemek építését is vizsgálja. Benyújtotta lemondását Csinkovics Krisztián soroksári alpolgármester, amit Vese Ferenc polgármester elfogadott. A kerület vezetője azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a megüresedő tisztséget ne töltsék be, és a jövőben Soroksár egy alpolgármesterrel működjön tovább. Vese Ferenc szerint ezzel az önkormányzat működési költségei is csökkenthetők. Csinkovics Krisztián 2020 óta töltötte be az alpolgármesteri posztot, a 2024-es választások után pedig a közbiztonsággal és a köztisztasággal kapcsolatos feladatokat felügyelte. Korábban a fővárosi képviselői mandátumáról is lemondott a soroksári megbízatás miatt. Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget, a világ egyik vezető park szakmai szervezetének elismerésével a csaknem 100 hektáros fővárosi park fenntartását, működtetését és üzemeltetését díjazták. Évente több mint 10 millió látogató keresi fel Budapest kedvenc közparkját. A részletekről Györgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója nyilatkozott a Sláger FM-nek.
2: A múlt hétvégén Isztambulba a World Urban Parks díjátadóján a nagy parkok kategóriájában Európa legjobb parkjává választották a Városligetet. Egy szakmai zsűri az, aki alaposan átnézte a működést és az üzemeltetést, és alapvetően azt állapította meg, hogy nem csak a fejlesztések színvonala, ami különleges, hanem ennek a fenntartása is. Nem véletlenül, hiszen a tervezés időszakában már tudtuk, hogy évi több mint 10 millió egyedi látogatóval kell számolnunk, és egészen különleges megállapodásokat tudtunk kötni. Például Magyarországon elsőként egy úgynevezett SLA alapú megállapodást a Főkerttel, ami kifejezetten előre meghatározott mutatók mentén méri azt a teljesítményt, ahogy a park ilyen nagy terhelés mellett is folyamatosan képes a megújulásra, és folyamatosan képes arra, hogy jó minőségben legyen fenntartva.
1: A Városliget sikerében a kulturális és szabadidős kínálat mellett a park folyamatos fenntartása is fontos szerepet játszik. Az üzemeltetésről több mint 70 munkatárs gondoskodik az év minden napján. A délelőtt folyamán változóan felhős napos idő kíséri a forgalmat, csapadékra és frontra nem kell számítani, sőt a parlagfű pollen koncentrációja is alacsony, 16-17 fok lesz maximum.
3: Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben. Az Ülői úton a Baross utca közelében a két irány forgalma egy sávon váltakozva tud csak haladni. Tart a helyszínen és a 9. kerületben a Gubacsi úton kifelé a Timót utca előtt. A keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között továbbra is vonatpótló autóbusszal lehet közlekedni áramellátási hiba miatt. Rákos vasútállomáson minden belváros felé tartó volánjárat, valamint a 97-e és a 169-e autóbusz is megáll. Kitartást! Ott is mindenkinek. Az M0-as M5-ös csomópontban történt egy baleset az M0-asról az M5-ös Szeged irányra lehajtó ágán. A lehajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani. A 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szentimre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom Tököl és a 14-es Ért Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták október 20-áig. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők már a 34-es gyál Pest-Szentimre csomópontnál araszolásra kell, hogy készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb a haladás, ott is torlódásra készüljön mindenki.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul a délelőtt utolsó órája a legnagyobb slágerekkel változatosan a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, köszönöm, hogy ezt a mai napot is együtt töltjük, és a jó hír, hogy még mindig megvan ez a kellemes őszi napsütés, úgyhogy érkezhet Lady Gaga, a Dead Dance-szel indul.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a slágerfm a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vonatosoknak hoztam az előző órában egy rossz hírt, ebben az órában viszont egy jó hírt hozok, ugyanis mintegy 174 milliárd forintos uniós forrásból teljesen megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác elővárosi vasútvonal. A Kiga beruházás során két vágányúsítják a pályát, akadálymentesítik az összes állomást, valamint P plusz R parkolókat és külön szintű átjárókat építenek. A fejlesztés eredményeként megszűnik a vonatok egymásra várása, lényegesen csökken a menetidő, és a csúcsidőszakokban óránként legalább 4 járat indul majd a főváros felé. Legalábbis erről szólt a friss bejelentés, aztán várjuk meg a végét, de nagyon drukkolunk neki. Rick Astley és a Together Forever folytatja itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vá.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sheryl Crow és a Fight for This Love után tartunk egy leheletnyi szünetet. Érkeznek az információk, az időjárás és a közlekedés kapcsán, aztán majd egy jó kis K-pop sláger, a Cat Eye féle Gabriella nyitja az óra második felét.
1: Egyre többet süt a nap, csapadékra ma egyáltalán nem kell számítani a régióban, és az utak állapota is kiváló. A frontmentes idő ellenére a szél miatt még jelentkezhet fejfájás, migrén, ingerlékenység és nyugtalanság. A forgalomban emiatt nagyon oda kell figyelni. A napsütés viszont szerencsére sokat javíthat a hangulatunkon. A többfelé élénk északias szél folyamatos korrigálást igényelhet a kormányon, és az allergiások is vigyázzanak a magas gombaspóra szám miatt. A parlagfű pollenje már alacsony szinten van. A csúcs hőmérséklet átlagosan 16-17 fok lesz.
0: Lezárták a külső sávot az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után veszélyelhárítás miatt. Mindkét irányban forgalmi akadályra kell készülni az M0-as autóút déli szakaszán a Megyeri híd felé, az M5-ös csomópontban tart a helyszínelés és a műszaki mentés, az M1-es autópálya irányából nem lehet lekanyarodni Szeged felé, az M1-es autópálya irányába a Deák Ferenc híd közelében a két külső sávot lezárták felújítás miatt, október 20-áig lesz ott ez a helyzet. A keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között továbbra is vonatpótló autóbusszal lehet utazni áramellátási hiba miatt. Rákos vasútállomáson minden belváros felé tartó volánjárat, valamint a 97E és a 169E autóbusz is megáll. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk, hogyha önnek is van közlekedési infója, írja meg, segítsen rajtunk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatónak is. Útközben előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. The Wanted, Walks Like Rihanna. Ez szólt az előző percekben. Október 13-a van. 1983-ban, október 13-án Amerikában mutatták be az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat 43 évvel ezelőtt. Bár rádiótelefonokat már az 1940-es évektől használtak az Egyesült Államokban, a korlátozott frekvenciák miatt a hálózatot cellákra kellett osztani a működéshez. A technológia áttörésére évtizedeket kellett várni, a skandináv államok 1981-es úttörése után a mobiltelefonok végül a 80-as évek végére indultak hódító útjukra Európában, és ez azóta is tart töretlenül. Az már más kérdés, hogy ez jó-e, vagy rossz-e nekünk. Nyilván vannak előnyei is, meg hátrányai is, úgyhogy mindenki eldönti magának. Mike Oldfield-el folytatjuk. Tőle jön most a Moonlight Shadow.

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
1: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Új hókotrókkal vág neki a télnek a Magyar Közút. Két napra bezár a Balaton-Almádi Veselényi strand. Újra látogatható a Bánt feletti Mayer Antal kilátó. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négy új nagy teljesítményű munkagépet állított szolgálatba a Magyar Közút, amelyek már az idei télen részt vesznek a hóeltakarításban és a síkosságmentesítésben. A Mercedes-Benz teherautókat Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a Babarci, a Pápai, a Kápolnásnyéki és a Hajdúszoboszlói mérnökségek kapják. A járműveket hóekével, sószóróval és darúval is felszerelték, így egész évben használhatók. A csaknem 35 tonnás gépek télen akár kétsávos útszakaszokon is hatékonyan dolgozhatnak, az év többi részében pedig rakodási és szállítási feladatokat látnak el. Az új járművek az elöregedett közúti munkagépek cseréjét szolgálják. Karbantartási munkák miatt két napra, október 13-án és 14-én teljesen lezárják a Balaton-Almádi Veselényi strandot. A munkálatok során elsősorban a strand berendezéseinek állagmegóvását végzik el, felújítják a padokat és más fából készült felületeket. Bár a strandszezon már véget ért, a terület szezonon kívül közparkként működik, és egyébként ingyenesen látogatható. A biztonságos munkavégzés érdekében azonban a karbantartás idején a látogatók nem léphetnek be a strandra. Ha az időjárás nem teszi lehetővé a munkák elvégzését, akkor a karbantartást későbbre halaszthatják. Öt civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom, amely a tó természetes partszakaszait védené a további beépítésektől. A kezdeményezéshez többek között a Greenpeace, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége is csatlakozott. A szervezetek szerint a déli part mintegy 75%-a már beépített vagy mesterségesen átalakított. Elsőként egy folyódi beruházás miatt sürgetnek intézkedést, ahol egy korábban szavastrandként használt területen 99 lakásos társasház épül. A civilek a természetes partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, valamint egy 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását kérik a kormánytól. Emellett aláírásgyűjtést indítottak, és az ombudsmanhoz is fordultak a tó természeti értékeinek védelmében. Újra látogatható a Bánt feletti, 489 méter magas Miklóspálhegy csúcsán álló Mayer Antal kilátó. A bakonyi építményt 2025. augusztusában zárták le balesetveszély miatt, miután a tartószerkezet egyes elemei meggyengültek. A Verga ZRT elvégezte a szükséges javításokat, így ismét biztonságosan felkereshető a kilátó. A magasból a Bakonyra és a Balatonra is rálátni. A kilátó lábánál a pihenőpadokat és a tűzrakóhelyet is felújították. A helyszínt a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület őszi túrái is érintik. A Hévízi Enszana Termál Hotel cukrászának Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. A Gevlik Lilia által készített desszert fekete áfonyamúsz, málnát és olívaolajat is tartalmaz, külsejét fehér csokolád és bevonat borítja. A mindenmentes kategóriában a szintén Hévízi Mozart cukrászat Balatoni Hab nevű édessége győzött mandulás málnás piskótával és tonkababos étcsokoládé musszal. A juniorok között a Siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai György Tímea Beáta és Pataki Sára Balatoni Kert nevű desszertje bizonyult a legjobbnak. A versenyre összesen 27 alkotás érkezett három kategóriában. A nyertes süteményeket mától lehet megkóstolni Hévízen, a Kék Balatont az Enszana Termál Hotel Ciklámen Expresszójában, a Balatoni Habot pedig a Mozart cukrászdában kínálják. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Történt egy baleset az M0-as M5-ös csomópontban, az M0-asról az M5-ös Szeged irányra lehajtó ágán. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtania a 34-es kilométernél lévő Gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávon hídfelújítás miatt lezárták október 20-áig. A kétsávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás az M5-ös autópálya felől érkezők. Már a 34-es Gyál Pest-Szent Imre csomóponttól araszolásra kell, hogy készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra készüljön mindenki. Salgótarján belterületi szakaszáról kaptam hírt, a 21-es főúton az 58-as kilométernél a város északi felében a felüljárónál lévő szakaszon egy kamion szalagkorlátnak ütközött, félpályás lezárás mellett tudott haladni a forgalom. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután az ebédhez. Nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Jekkel Dániel, ez a Sláger FM, ahol pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan délután is. Az első ebben az órában is a délutánban Bob Sinclair-é, jön tőle a World Hold On.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Fleetwood Mac és a Little Lies után hoztam egy újabb jó hírt. Teljesen lezárult, ugyanis a Florián téri felüljárók szerkezeti és környezeti felújítása, a műszaki átadás átvételi eljárása múlt héten végleg lefutott. A BKK beruházásában megvalósult munkák során a szakemberek elvégezték a hídfők kőburkolatának javítását és a felszíni csomópont teljes helyreállítását, így megszűntek az ideiglenes forgalmi terelések. Lehet már menni teljes kapacitásában a Florián téri felüljáról. Megyünk tovább a Solvay-vel, tőlük jön most a Kalandor.

0: Slágerek van szólnak, a legnagyobb slágerek változatosan, amelyekkel gyorsabban telik a munkaidő. Erre a legjobb bizonyíték, hogy eltelt egy újabb fél óra, Bryan Adams, Melanie C és a When Your Gun zárta az előző fél órát, aztán a következőt a friss időjárási és közlekedési infok után, majd a Coldplay és a BTS közösen nyitja. Ez lesz tőlük a My Universe.
1: Változóan napos, gomoly felhős, de kifejezetten nyugodt őszi időben autózhatunk a mai napon. Esernyőkre ma biztosan nem lesz szükségünk a meteorológusok szerint. A közlekedést is száraz aszfalt segíti, az élénk északias szél viszont ronthatja a járművek menet stabilitását, illetve a hőérzetet is csökkentheti. A szél okozta esetleges fejfájás és nyugtalanság tompíthatja a reflexeket, tartsanak biztonságos követési távolságot, a maximum 16-18 fok között lesz a mai napon.
0: Történt egy baleset az M0-as M5-ös csomópontban, az M0-asról az M5-ös Szeged irányra lehajtó ágán. A kihajtó ágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtania a 34-es kilométernél lévő Gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sáv volt hídfelújítás miatt lezárták október 20-áig. A kétsávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás az M5-ös autópálya felől érkezők, már a 34-es Gyál Pest-Szent Imre csomóponttól araszolásra kell, hogy készüljenek, az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra készüljön mindenki. Salgótarján belterületi szakaszáról kaptam hírt, a 21-es főúton az 58-as kilométernél a város északi felében a felüljárónál lévő szakaszon egy kamion szalagkorlát megütközött, félpályás lezárás mellett tudott.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 미션.

0: Ez a slágere van a legnagyobb slágerekkel változatosan. Avicii és a Levels után megyünk tovább egy 1982-es felvétellel. Az ABBA ebben az évben rögzítette a most következő Shut Me Down című dalt, ám a svéd popcsapat váratlan feloszlása miatt a felvétel évtizedekre a fiók mélyére került. A dalt végül csak a 2021-es történelmi visszatérő albumukra, a Voyage-ra dolgozták át és adták ki, immár az I Still Have Faith in You címmel. A szerzemény a zenekar 40 éves szünet utáni újjáéledésének és az egymás iránti megbonthatatlan kötelékjüknek a legfőbb szimbóluma lett. Ezzel a dal folytatjuk, jön az ABBA!
1: Schlager FM.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, ami

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megválasztotta az NVVH 3 elnökhelyettesét az országgyűlés. Jövő héten nyújtja be a kormány a 2027-es költségvetést, és Karácsony Gergely elnézést kért az érintett kerületi polgármesterektől. Már is mondom a részleteket, 13 óra van, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Ötös Károly a közpénzügyi, Gellért Károly Árpád a vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig a felleviteli területet vezeti majd. Mindhárman 139 igen szavazatot kaptak. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Ötvös korábban a NAV-nál és az Integritás Hatóságnál dolgozott. Gellért és Terhes pedig ügyészi háttérrel érkezik. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a kiválasztási folyamatban, a Mi Hazánk pedig szintén távol maradt. Az NVVH elnökét és nyomozati elnök helyettesét már augusztusban megválasztották. Jövő héten nyújtja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök szerint megszorítások nélkül mintegy 1200 milliárd forintos megtakarításból finanszíroznák az egészségügyi, szociális és oktatási dolgozók béremelését, valamint a családi pótlék növelését és egyes adócsökkentéseket. Magyar Péter azt mondta, a költségvetésben a rendvédelemre, a gyermekvédelemre, a nyugdíjasokra és a nehéz helyzetben lévő családokra is több forrást szánnának. A részletes tervezetet a kormány a jövő héten ismerteti. Karácsony Gergely elnézést kért azoktól a kerületi polgármesterektől, akikkel nem egyeztetett előzetesen a kormánnyal kötött parkolási megállapodásról. A főpolgármester a Telex élő interjújában azt mondta ma, hogy túl későn tájékoztatta az érintetteket, ugyanakkor továbbra is úgy látja, hogy a jelenlegi budapesti parkolási rendszer átalakításra szorul. Karácsony Gergely azt is bejelentette, hogy 20-szorosára emelni a fővárosi szolidaritási alapforrásait. Szerinte a fővárosi önkormányzati rendszerben, valamint a turizmus és a forrás megosztás területén is további változtatásokra van szükség. Kelebián végzik majd a határellenőrzést a Budapest és Belgrád között közlekedő nemzetközi vonatok többségén, írta a Szabad Magyar Szó a Magyar Rendőrség tájékoztatása alapján. A magyar és a szerb hatóságok közösen ellenőrzik majd az utasokat, amíg a szerelvény az állomáson tartózkodik. A napi első és utolsó közvetlen járatnál a szerb ellenőrzést már Belgrádban elvégzik. A tervek szerint naponta 8 vonatpár közlekedik majd a két főváros között, a nemzetközi személyforgalom pedig decemberben indulhat el. Több nagy banknál is átmeneti leállásokra kell készülni a hétvégén a Giro rendszerének karbantartása és banki fejlesztések miatt. Az OTP-nél és az Erste-nél vasárnap hajnalban 2 órán keresztül szünetel az azonnali utalások indítása és fogadása, a KNH-nál szombat estétől vasárnap kora délutánig több elektronikus szolgáltatás is elérhetetlen lehet, köztük az internetbank és a mobilbank. A bankok azt kérik, hogy az ügyfelek előre készüljenek a kiesésekre. Több napon át tűzoltó gyakorlatot tartanak a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház egynapos sebészetének épületében, írta a BAON. A katasztrófavédelem október 13-a és 15-e között minden nap este 6 órától gyakorol az intézménynél. A cél, hogy a tűzoltók megismerjék az épület sajátosságait, és felkészüljenek egy esetleges beavatkozásra. Napsütéses és enyhén gomoly felhős időt jósoltak mára a meteorológusok. Csapadékra és frontra nem kell számítani, de az erős szél még megnehezítheti a közlekedést, és többeknél fejfájást okozhat. 16-17 fok lesz a maximum.
2: Baleset történt az M0-M5-ös csomópontban, az M0-esről az M5-ös Szeged irányra lehajtóágán. A kihajtóágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtania a 34-es kilométernél lévő Gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Az M0-es autóútnál maradva az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom Tököl és a 14-es Ért Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták. Október 20-áig a két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az M5-ös csomóponttól még araszolgatásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Lezárták az M3-as autópálya bevezető szakaszát a Szerencs utca után veszélyelhárítás miatt. Műszaki mentés miatt csak a félútpálya járható a Szent Mihály úton az Erdőkerülő utcánál Újpest irányába lassú lassulásra kell készülni, és tart a helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton befelé az Erdősor utcánál, ott is torlódásra készül minden arra közlekedő. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Itt a Sláger FM-en továbbra is a legnagyobb slágerek szólnak változatosan ebben az órában is. A hírek után a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, itt leszünk ebben az órában. Wolf Cutty, Justin Wellington, illetve Rihanna is. Ő az első a Don't Stop the Music-kal.

A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt Volkati és az Erre táncolj. A második kerületi önkormányzat kiírta a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázatokat a kerületben élő hátrányos szociális helyzetű egyetemisták és érettségizők számára. A támogatás elbírálása kizárólag szociális alapon, a tanulmányi eredménytől függetlenül történik. A feltétele pedig, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a 193.680 forintot. A pályázatokat november 5-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, ahol minden további információ megtalálható, nálunk pedig Travis McCoy. Tőle érkezik most a We'll Be Alright itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Huntrix és a Golden, a K-pop Demon Hunters főcímdalát hallgattuk, aztán most jönnek az időjárási és közlekedési információk, majd Dua Lipa és a Houdini nyitja az óra második felét.
1: Kellemes csapadékmentes idő kíséri a délutáni közlekedést, a napsütés és a felhők váltakoznak az égen, a forgalomban lévőket jó látási viszonyok és száraz utak fogadják, de a frontmentes időben jelentkező szél miatti feszültség okot adhat a fokozott óvatosságra a volán mögött. Fejfájás és a kora reggeli hideg időben esetleg ízületi panaszok még jelentkezhetnek, illetve fogják stabilan a kormányt az erős szél miatt. A hőmérséklet átlagosan 16-17 fok körül lesz.
0: Baleset történt az M0-M5-ös csomópontban, az M0-esről az M5-ös Szeged irányra lehajtóágán. A kihajtóágat itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtania a 34-es kilométernél lévő Gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányára. Az M0-es autóútnál maradva az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom Tököl és a 14-es Ért Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták. Október 20-áig a két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az M5-ös csomóponttól még araszolgatásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Lezárták az M3-as autópálya bevezető szakaszát a Szerencs utca után veszélyelhárítás miatt. Műszaki mentés miatt csak a félútpálya járható a Szent Mihály úton az Erdőkerülő utcánál Újpest irányába. Lassulásra kell készülni, és tart a helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton befelé az Erdősor utcánál, ott is torlódásra készüljön minden arra közlekedő. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

slágerek szólnak változatosan, No Doubt és az It's My Life után megyünk tovább. Érkezik az Airi Mafia, az ő nevük a jamaikai patois slangből ered. Az Airi kifejezés a jó hangulatot, a pozitív életérzést jelöli, amit a zenekar a Mafia szóval ötvözött a családias összetartás szimbólumaként. Tőlük jön most a Volt egy álmom, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan.

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
1: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Hatékonyabb és értékalapú egészségügyet szeretne a kormány. Veszprém jövőjéről rendeztek nemzetközi konferenciát a Pannon Egyetemen. Rövidebb ideig közlekedik a balatoni komp Szántód és Tihany között. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Hatékonyabb és értékalapú egészségügyet szeretne a kormány. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt egy budapesti szakmai konferencián. A miniszter szerint a magyar egészségügy alul teljesít, ezért a többletforrások hatékony felhasználására és a rendszer átalakítására is szükség van. A kormány évi 500 milliárd forint plusz forrást ígért az ágazatnak. A tervek között szerepel a várólisták csökkentése, a gyorsabb rehabilitáció és a minőségi ellátás ösztönzése. Kaló Zoltán, a NEAK főigazgatója hangsúlyozta, önmagában a több pénz nem garantál jobb betegellátást, ezért a finanszírozást betegközpontúbbá kell tenni. A változtatások alapjait a miniszter karácsonyra, illetve januárra szeretné lefektetni. A kulturális főváros program eredményeinek megőrzéséről és a térség jövőjéről rendeztek nemzetközi konferenciát a Pannon Egyetemen. A szakemberek azt vizsgálták, hogyan maradhat hosszú távon élhető és vonzó Veszprém és a Balaton térsége a 2023-as Európa kulturális fővárosa évad után. Charlotta Melander, a svéd Jönköping Egyetem professzora előadásában kiemelte, a fiatal tehetségek megtartásához ma már nem elegendő a jó fizetés vagy a fejlett infrastruktúra. Nekik a pezsgő kulturális élet, a vonzó városi környezet, a közösségi terek és a befogadó légkör is meghatározó. Porga Gyula polgármester szerint a térség településeinek együttműködése kulcsfontosságú a kulturális örökség megőrzésében és a közös jövő alakításában. A konferencián hazai kutatók is bemutatták a kulturális főváros program térségformáló hatásait és az élhető városi terek kialakításának lehetőségeit. Már rövidebb ideig közlekedik a balatoni komp Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. Az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 7 óra 15 perckor indul, az utolsó járatok pedig este 7-kor, illetve 4-8-kor kelnek át. November 1-jéig naponta fél óránként közlekednek a kompok, ezt követően a téli menetrend szerint hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig fél óránként indulnak. Nagy forgalom esetén a járatok igazodnak az igényekhez, az átkelés menetideje 8 perc. Közben megkezdődött a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése is, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, de mindez nem befolyásolja a komp közlekedést. Fábián Janka a Veszprémi ősz című regényét mutatták be Veszprémben, az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva. A kötet a fővárosi események helyett a vidéki forradalomra, azon belül a veszprémi egyetemisták, oktatók és városlakók sorsára összpontosít. Az író a könyvbemutatón elmondta, azért választotta Veszprémet, mert a város történelmi szerepe és Brusznyai Árpád szerepe is fontos kapcsolódási pontot jelentett. A történelmi tényeket fikcióval ötvöző regény bemutatja a szabadságért küzdő fiatalok dilemmáit, a fegyveres ellenállás és a békés megoldás hívei közötti feszültségeket, valamint a forradalom leverése utáni megtorlás időszakát. A kötetben a veszprémi nőtüntetés és az elhurcolt egyetemisták története is helyet kapott. 25. alkalommal rendezték meg Veszprémben a virágosítási versenyt, amelyen a legszebb kertek, erkélyek és előkertek gondozóit díjazták. A kezdeményezés célja eredetileg a lakótelepi erkélyek megszépítése volt, mára azonban az egész városra, sőt a környező településekre is kiterjedt. A Virágzó Veszprém Egyesület a klímaváltozás és az idei szélsőséges szárazság miatt új szemléletet szeretne meghonosítani.
1: Akadozik a haladás a Rákóczi hídon budai irányban, a Pesti alsórakparton délfelé a Szent István parktól, a Petőfi hídon budai irányban, az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, a Baross tér környékén, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Mindkét irányban forgalmi akadályra kell készülni az M0-ás autóút déli szakaszán a Megyeri híd felé, az M5-ös csomópontban tart a helyszínelés és a műszaki mentés, az M1-es autópálya irányából nem lehet lekanyarodni Szeged felé, az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc híd közelében a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A Keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között továbbra is vonatpótló autóbusszal lehet utazni áramellátási hiba miatt. Rákos vasútállomás felüljáráson, minden belváros felé tartó vonaljárat, illetve 97-e és a 169-e autóbusz is megáll, úgyhogy azzal lehet ott utazni. Kitartást mindenkinek, aki ott esetleg arra felé vesztegel. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Segítsen nekünk segíteni akár írásban, akár hívásban, előre is köszönjük.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra, köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább. A legnagyobb slágereket változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, csörre töltöttem ezt az órát is a legnagyobb kedvenceinkkel. Shakira, Burna Boy és a Die Die az első.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sabrina Carpenter és a Tears után hadd javasoljak egy programot, ugyanis október 17-én, tehát most szombaton rendezi meg a Gyermekvasút a második vásári vigadalmat, ahol kézműves programok, népviseletes fotózás, interaktív terepasztal és hűvös földi vasútmodell kiállítás várja a családokat. A rendezvényen tánc és hangszer bemutatók mellett moldvai táncház is lesz, a sineken pedig nosztalgia járműve. Köztük a lila füredi motorkocsi és a C50-es mozdony teljesítenek sűrített menetrendű szolgálatot. A nosztalgikus hangulat az esemény után sem ér véget, a népszerű gőzmozdony októberben hétvégente továbbra is rója majd a köröket a teljes vonalon, érdemes rákeresni a második vásári vigadalomra, amit a Gyermekvasút szervez meg a szombaton. Kim Wilde és a UK

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A Shapeshifters adott nekünk egy jó adag lendületet, ez volt tőlük a Lola Stam. Aztán menjünk tovább az időjárási és közlekedési információkkal, majd kapunk egy jó adag szerencsét is Lojtól, tőle a Get Lucky van nyílik az óra második fele.
1: Száraz, napos, gomoly felhős időnk van a délután második felében, és komolyabb felhősödéstől vagy esőtől nem kell tartanunk a meteorológusok előrejelzései szerint. Az utak állapota országszerte kiváló, a száraz burkolatokon biztonságosan haladhatunk. A napsütés miatt érdemes kéznél tartani a napszemüveget ma is. A parlagfű pollen koncentrációja már alacsony, úgyhogy ez az allergiásoknak nem okoz több bosszúságot. A délutáni csúcshőmérséklet pedig átlagosan 16-17 fok körül tetőzik.
0: Akadozik a haladás a Rákóczi hídon budai irányban, a Pesti alsó rakparton délfelé a Szent István parktól, a Petőfi hídon budai irányban, az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, a Baross tér környékén, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Mindkét irányban forgalmi akadályra kell készülni az M0-ás autó déli szakaszán a Megyeri híd felé, az M5-ös csomópontban tart a helyszínelés és a műszaki mentés, az M1-es autópálya irányából nem lehet lekanyarodni Szeged felé, az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc híd közelében a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között továbbra is vonatpótló autóbusz.

0: lehet utazni áramellátási hiba miatt. Rákos vasútállomáson minden belváros felé tartó vonaljárat, illetve 97-e és a 169-e autóbusz is megáll, úgyhogy azzal lehet ott utazni. Kitartást mindenkinek, aki ott esetleg arra felé vesztegel. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Segítsen nekünk segíteni akár írásban, akár hívásban, előre is köszönjük.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kylie Minogue és a Spinning Around. Érdekesség Kylie Minogue-gal kapcsolatban, hogy 2005-ben diagnosztizálták merrákkal, és a nyílt kommunikációja után Ausztráliában és az Egyesült Királyságban is 40%-kal nőtt a szűrésekre jelentkező nők száma. Ezt az orvosi szakirodalom hivatalosan is Kylie hatásként tartja számon. Őt hallgattuk tehát az előzőekben, aztán megyünk tovább a Pointer Sisters slágerével. 1982-ből az I'm So Excited című indítom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: €4,2 milliárd eurónyi uniós forrást szabadítottak fel Magyarországnak. Folytatta a parlament a fuvarozóknak szánt jövedéki adókedvezmény vitáját, és október 21-én éjjel tetőzik az Orionida Meteorra. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Jóváhagyta az Európai Unió általános ügyek tanácsa 4,2 milliárd eurónyi Magyarországnak járó kohéziós forrás felszabadítását, írta a Portfólió. A tagállamok egyúttal megszüntették a modellváltott magyar egyetemeket, az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokból kizáró korlátozásokat. A pénzügyi intézkedéseket még 2022-ben vezették be a közbeszerzések, a korrupció ellenes fellépés és az összeférhetetlenségi szabályok hiányosságai miatt. A 2018-ban indított a magyar szavazati jog felfüggesztését és fenyegető jogállamisági eljárást ugyanakkor egyelőre nem zárták ki. Folytatta az országgyűlés a fuvarozóknak szánt jövedéki adókedvezményről szóló törvénymódosítás vitáját. A javaslat literenként 25 forintos jóváírással enyhíteni a gázolaj drágulása miatt megnövekedett költségeket. A TISZA szerint az intézkedés segíti a magyar fuvarozók versenyképességének megőrzését. A Fidesz és a KDNP kevésnek tartja a támogatást, és a védett üzemanyagár visszaállítását sürgeti. A Mi Hazánk jelezte, hogy megszavazza a javaslatot, de szerintük a 25 forintos segítség messze elmarad a fuvarozók által kért 128 forintos kedvezménytől. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene dönteni arról, rendezzen-e Budapest olimpiát. A főpolgármester a Telex élő interjújában azt mondta, mindig is támogatta az olimpia rendezést, de szerinte csak akkor lehet valódi döntési helyzet, ha Budapest felkerül a lehetséges rendezővárosok szűkített listájára. Ez leghamarabb jövő év közepén történhet meg. Karácsony hangsúlyozta, hogy jelenleg még nincs budapesti pályázat, csak tájékozódási folyamat zajlik a 2036-os játékokról. Szerinte akár több közép-európai ország bevonásával is megvalósulhatna a rendezés. Kiemelt beruházásán nyilvánította a kormány a Budapest Fót-Veresegyház őrbottyán Vác elővárosi vasútvonal felújítását, írta a HVG Vitézi Dávid bejelentése alapján. A 174 milliárd forintos fejlesztést uniós forrásokból finanszírozzák. A közlekedési miniszter szerint a legtöbb szakaszon két vágányú pályát alakítanak ki. Megújulnak az állomások és a megállóhelyek, valamint a P+R parkolók is megépülnek. A cél, hogy óránként legalább 4 vonat közlekedjen az elővárosból, és a jelenlegi többszörösére nőjön az utasforgalom. A beruházást a MÁV pályaműködtetési ZRT valósítja meg. Két napon is lezárják a Ceglédi úti gyalogos aluljárót Kecskeméten, írta a Baona Városüzemeltetés közleménye alapján. Holnap takarítási munkák miatt nem lehet használni az átkelőt, jövő hétfőn pedig reggel 8 és délután 3 óra között festés miatt zárják le. Október 21-ről 22-ére virradó éjszaka tetőzik az Orionida meteorraj, amely az év egyik leggyorsabb hulló csillag jelensége. A svábhegyi csillagvizsgáló szerint ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteor lehet majd látni. Az éjszaka első felében még zavaró lesz a holdfénye, hajnal 2:30 után azonban már sötétebb égbolton figyelhetők meg a meteorok. A délután folyamán is kitart a száraz, őszies idő, a napsütés csak ártalmatlan gomoly felhők szűrik. A frontmentes időben a szél okozhat némi nyugtalanságot, vezessenek a megszokottnál óvatosabban, a hőmérséklet pedig átlagosan 16-17 fok körül tetőzik.
2: Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom Tököl és a 14-es Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták. Egy héten keresztül október 20-áig zárva lesz a két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól még araszolgatásra készüljenek, az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Egy személyautó és egy motorkerékpár között össze a 10-es főútat a Solymárral összekötő úton, a vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra, kisebb torlódásra készüljenek. A keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között továbbra is vonatpótló autóbusszal lehet utazni áramellátási hiba miatt. Rákos vasútállomáson minden belváros felé volánjárat, valamint a 97-e és a 169-e autóbusz is megáll. Hogyha önnek is a közlekedési infója, írjon, hívjon 0 30 30 30 9 8 a hívható és SMS számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, és leszelünk Lady Gaga, Bruno Mars, Stray, illetve Nicki Jor is jött erre, a Sunroof, és el is indítja ezt az órát. Kellemes rádiózás nekünk!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Friss hír, helyreállították a felső vezetéket a keleti pályaudvar és Rákos között. Így fokozatosan visszatér a normál rend a 60 és az új 100 vonalon is. A gödöllői S80-asok délután 2-től már a teljes vonalon járnak, míg a Miskolc felé tartó Intercity és az Egri Gyöngyösi Interrégió vonatok délután 14:30-tól lépcsőzetesen állnak vissza a keleti pályaudvari indulásra. Bár a Békés Csaba felé tartó IC-k is a teljes szakaszon futnak, a keleti és Rákos közötti korlátozások miatt csúszások még késő délutánig éreztetik a hatásukat. Az első vonatok, amik a keleti pályaudvarból indulnak, az a 4 órakor Egerbe induló Agria Interrégió lesz, illetve 15:30-kor a Gyöngyösre induló Mátra Interrégió már a keletiből indul. Az Egerből 14:08-kor a keleti pályaudvarra induló Agria Interrégió már a keleti közlekedik, illetve a Gyöngyösről a keleti pályaudvarra tartó vonatok már a keletiig egészen elmennek, úgyhogy szépen lassan helyreállott a rend. Mondhatjuk, hogy felállt a keleti, illetve Rákos közötti szakasz. Ennek kapcsán érkezik most Zola, és az innen szép felállni.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, már is elérkeztünk egy újabb fél óra végéhez. Nick Carman és az I Promised Myself zárta ezt a fél órát. Aztán most jönnek az időjárási és közlekedési infók, majd Ella Langley és a Behör hitje a következő fél órát itt a Sláger FM-en.
1: Ideális látási viszonyok mellett csapadékmentesen indul meg a ma délutáni csúcsforgalom. Az utakon száraz burkolatok fogadják a hazaindulókat. A napsütést csak ártalmatlan gomoly felhők szűrhetik meg. A szél miatti ingerlékenység és a romló menet stabilitás viszont rányomhatja a bélyegét a közlekedésre, főleg, ha nem vagyunk elég türelmesek egymással. A frontmentes időben is érdemes rétegesen öltözködni. Az erős szél miatt ugyanis kevesebbnek érezhetjük a hőmérsékletet, bár nem lesz ennél magasabb 16-17 fokot ígértek.
0: Baleset okoz fennakadást a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé az Üllői út előtt csak a belső két sáv járható. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szél Kálmán tér felé, a Budakeszi út után a külső sávban. Mindkét irányban forgalmi akadályra kell készülni az M0-ás autó déli szakaszán, a Megyeri híd felé az M5-ös csomópontban tart a helyszínelés és a műszaki mentés, az M1-es autópálya irányából nem lehet lekanyarodni Szeged felé, az M1-es autópálya irányába a Deák Ferenc híd közel a két külső sávot lezárták. Felújítás miatt egészen október 20-áig annak zárva tartására kell számítani. Lezárták a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában, kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, ott gázvezetéket javítanak. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom tököl és a 14-es Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt zárva tartják továbbra is, és egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze a 10-es főutat Solymárral összekötő úton a vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra, kisebb torlódásra készüljön mindenki. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egészen 4 óráig velünk, innentől viszont kis Katával, aki megérkezett.
1: Szervusz,
2: Kata! Sziasztok!
0: Akkor a katarzis ez mindig, amikor te megérkezel, és tudjuk, hogy igen, mostantól...
1: Rányomhatunk a katapultra.
0: Igen, nem kell itt a féltenünk a gombát.
2: Katasztrofális.
1: Mi van még, amit még nem soroltunk fel?
2: A katakombákba, hogyha lemegyünk, akkor ott lehet találni.
1: Úristen, nagyon jó, és még mindig van a tarsolyodba. De szépen süt a nap, eső már nem lesz, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagy-nagy mosolyjal és boldogsággal érkeztél te is a stúdióba. Ez egyébként ez kicsit hidegrázós már, hogy itt ülünk a stúdióba, úgy néz ki, mintha nyár lenne odakint, de amikor kimegy az ember az utcára, akkor érzi, hogy azért hűvös van.
0: Hát igen, kellemes.
2: Ezt alá tudom támasztani.
0: Reggel 4 fok volt, amikor elindultam.
1: Durva.
0: Brutális. Úgyhogy
1: könnyű megfázni ezekben a nagy különbségekben, öltözzenek rétegesen. Kata, mi lesz délután? Mire számíthatnak a hallgatók?
2: Sok fantasztikus zenére többek között. Meg hát hoztam nagyon jó kis programajánlatokat. Hamarosan nyílik például egy új kiállítás a Várnegyed galériában, ami szerintem igencsak figyelemre méltó. Arról is fogok majd mesélni.
0: Ne őríts meg, most nyílik lassan? Már nagyon
2: 17-én, igen.
0: Hú, de jó, hogy mondod, most szombat. Jól van, rendben, beírtuk a naptárba. Itt az idő, hogy átadjuk a terepet a munkatársunknak. Értitek. Ezzel mi köszönünk szépen minden figyelmet. Holnap 10-kor találkozunk, addig is mindenkinek minden jót. Ciao.
1: Sziasztok.

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után

0: Új hókotrókkal vág neki a télnek a magyar közút. Két napra bezár a Balatonalmádi Veselényi strand. Újra látogatható a Bánt feletti Mayer Antal kilátó. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négy új nagy teljesítményű munkagépet állított szolgálatba a magyar közút, amelyek már az idei télen részt vesznek a hóeltakarításban és a síkosságmentesítésben. A Mercedes-Benz teherautókat Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségek kapják. A járműveket hóekével, sószóróval és darúval is felszerelték, így egész évben használhatók. A csaknem 35 tonnás gépek télen akár kétsávos útszakaszokon is hatékonyan dolgozhatnak, az év többi részében pedig rakodási és szállítási feladatokat látnak el. Az új járművek az elöregedett közúti munkagépek cseréjét szolgálják. Karbantartási munkák miatt két napra, október 13-án és 14-én teljesen lezárják a Balatonalmádi Veselényi strandot. A munkálatok során elsősorban a strand berendezéseinek állagmegóvását végzik el, felújítják a padokat és más fából készült felületeket. Bár a strandszezon már véget ért, a terület szezonon kívül közparkként működik, és egyébként ingyenesen látogatható. A biztonságos munkavégzés érdekében azonban a karbantartás idején a látogatók nem léphetnek be a strandra. Ha az időjárás nem teszi lehetővé a munkák elvégzését, akkor a karbantartást későbbre halaszthatják. Öt civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom, amely a tó természetes partszakaszait védené a további beépítésektől. A kezdeményezéshez többek között a Greenpeace, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége is csatlakozott. A szervezetek szerint a déli part mintegy 75%-a már beépített vagy mesterségesen átalakított. Elsőként egy folyódi beruházás miatt sürgetnek intézkedést, ahol egy korábban szavastrandként használt területen 99 lakásos társasház épül. A civilek a természetes partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, valamint egy 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását kérik a kormánytól. Emellett aláírásgyűjtést indítottak, és az ombudsmanhoz is fordultak a tó természeti értékeinek védelmében. Újra látogatható a Bánt feletti, 489 méter magas Miklóspálhegy csúcsán álló Mayer Antal kilátó. A Bakonyi építményt 2025. augusztusában zárták le balesetveszély miatt, miután a tartószerkezet egyes elemei meggyengültek. A Verga ZRT elvégezte a szükséges javításokat, így ismét biztonságosan felkereshető a kilátó. A magasból a Bakonyra és a Balatonra is rálátni. A kilátó lábánál a pihenőpadokat és a tűzrakóhelyet is felújították. A helyszínt a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület őszi túrái is érintik. A hévízi Enszana Termál Hotel cukrászának Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. A Gevlik Lilia által készített desszert fekete áfonyamúszt, málnát és olívaolajat is tartalmaz, külsejét fehér csokolád és bevonat borítja. A mindenmentes kategóriában a szintén hévízi módszer cukrászat Balatoni Hab nevű édessége győzött mandulás málnás piskótával és tonkababos étcsokoládé músszal. A juniorok között a Siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai György Tímea Beáta és Pataki Sára Balatoni Kert nevű desszertje bizonyult a legjobbnak. A versenyre összesen 27 alkotás érkezett három kategóriában. A nyertes süteményeket mától lehet megkóstolni Hévízen, a Kék Balatont az Enszana Termál Hotel Ciklámen Expresszójában, a Balatoni Habot pedig a Mozart cukrászdában kínálják. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárást, de tényleg nincsen túlságosan meleg odakint, mindössze 15 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, úgyhogy elkél a kabát, no meg a sál vagy a kendő a nyakunk köré. A felhők vonulgatnak fölöttünk, de a meteorológusok szerint ebből nem kell csapadékra számítani, úgyhogy elázni nem fogunk, és nem jönnek esőt hozó felhők még holnap sem, bár holnap is sűrűn pöttyözik majd a fehér vattafoltok a kék eget. Holnap sem lesz nagyon meleg, 16-17 fok a legmelegebb órákban, kora reggel azonban készüljenek, mert mindössze 3-4 fokban indulunk otthonról. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Városon kívül egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze a 10-es főútat Solymárral összekötő úton. A vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra és kisebb torlódásra kell készülni. A fővárosban pedig történt baleset a 15. kerületben a Kolozsvár utcában a Széchenyi útnál, itt tart a helyszínelés, és szintén baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Kőér utcában a Vaspálya utca felé, az Üllői út után a külső sávban, és a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé az Üllői út előtt. szintén a külső sávban. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jan Csurák Bence. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Helyreállították a reggel megrongálódott felső vezetéket Kőbánya felső állomáson. Így ismét a teljes útvonalokon közlekednek a 60-i és az új 100-i vasútvonal járatai. A kora esti órákig még késésekre kell számítani. Az Észak-Balatoni vonalon Balatonfüred és Tapolca között csütörtök esti pótlóbusz szállítja az utasainkat karbantartás miatt. Budapesten tart a Kerepesi út feletti vasúti híd felújítása. Emiatt minden második S76-os vonat csak Pilis-Vörösvár-Angyalföld között jár. Rákos és Angyalföld között óránként közlekednek az S76-os vonatok. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger délután, és aki indul hazafelé a munkából autóval, az ne felejtse el becsatolni a biztonsági öveket. Ed Sheeran érkezik hamarosan, de előtte Ariana Grande indítja az óránkat. Szólag, we can be friends, én pedig Kiskata vagyok. Jó rádiózást és laza hazautat! Sláger!

Egy kicsit szólos, egy kicsit jazzes, Olivia Dindal, ez volt a So Easy to Fall in Love itt a Sláger FM-en is. Bár a témája inkább tavaszi ennek a dalnak, de hogyha miközben hallgatjuk, figyeljük, ahogy a szél táncoltatja a színes faleveleket, akkor egészen őszinek tűnik. No de, itt a Sláger FM-en hoztam önöknek egy olyan programot, ami nem évszakhoz kötött. Ahogy az néhány perccel ezelőtt Daninak és Áginak is említettem, már nyílik hamarosan egy kiállítás a Várnegyed galériában, egészen pontosan szombaton lesz a tárlat megnyitója. Kép, írás, szövet, lehetséges világok a cím ennek a kortárs magyar grafikai kiállításnak, amelyet szombattól egészen november 5-ig nézhetünk meg. A kiállításon szereplő alkotók munkáiban közös kiindulópont a grafikai gondolkodás, amelyben a szöveg és a kép szoros kapcsolatban áll egymással, és az anyaghasználat is fontos szerepet kap. A művekben a szöveg és a képi jelek egymással folyamatos párbeszédet alkotnak. Nagyon elgondolkodtató képeket láthatunk majd ezen a tárlaton, amit ingyenesen tekinthetünk meg, tehát szombattól a Várnegyed galériában. Itt a Sláger FM-en pedig maradunk a romantikánál, Barbra Streisand dalával megyünk tovább. So a woman in love.

0: Ilyenkor ősszel tényleg azt gondolja az ember, hogy de jó lenne, hogyha végtelen lenne a nyár. Ez volt Ocean a dala, az Endless Summer hit a Sláger FM-en, de hogyha visszagondolunk a nyárra, hát azért a 40 fokokból augusztus második felében már nagyon elegünk volt. No, de itt a Sláger FM-en így ősszel is kísérjük önöket, már is segítek azoknak, akik éppen hazafelé igyekeznek, szétnézünk az utakon, hogyha önöknek is van közlekedési infójuk, akkor 0630 30 30 95 8-as SMS számunkra várom azt, utána pedig Jennifer Lopez és David Guetta közöse a Save Me Tonight forog majd. Don't know if it lasts forever, but it's
1: now or never. You could say, hey, hey, me tonight. 12 éven aluli

0: gazdag számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Babakocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
8: Egy vérből valók vagyunk a musical október 17-én és 18-án a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek el, mert mi egy vérből valók vagyunk. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
9: Minőség is, kényelmes is.
10: Télre is, nyárra is.
11: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
12: Költséghatékony is, megbízható is.
13: Kislakásba is, nagyházba is.
14: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
15: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
16: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
17: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
18: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
19: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
1: A reklám után.
20: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Előtte azonban mondanám azoknak, akik még nem indultak el a kellemes irodából, amit az ablakon keresztül felmelegített a napsütés. Nincsen meleg odakint, mindössze 14-15 fok. Holnapra sem ígérnek ennél sokkal magasabb hőmérsékletet. 14-15-16 fok várható a legmelegebb órákban, viszont továbbra sem jön eső, és holnapra a légmozgás is csillapszik egy kicsit. A kora reggeli órákban azonban nagyon hideg lesz, mindössze 3-4 fokban indulunk otthonról, és marad ez a napsütéses, de hűvös idő egész héten, hétvégére pár fokot emelkedhet a hőmérséklet, szombaton vasárnap 18-20 fok körül alakul majd a csúcs. Nézzük, hogy alakul a közlekedés. Tart a helyszínen és a 15. kerületben a Kolozsmári utcában a Széchenyi útnál, illetve a 16. kerületben a Somkút utcában a Vidámvásár utcánál, mert hogy nemrég itt is történt egy baleset, de baleset lassítja a haladást a 10. kerületben a Kőér utcában és a Vaspálya utca felé az Üllői út után a külső sávban. Városon kívül pedig egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze a 10-es főútat a Solymárral összekötő úton, a vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra, kisebb torlódásra készüljenek. Az M0-as autóúton pedig az M1-es autópálya felé a Nagy-Dunahidat is érintően a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól araszolásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb a haladás, úgyhogy itt is torlódás fogadja az autósokat. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Erik Prydz adta meg a hazaút ritmusát, ez volt Call Me című dala itt a Sláger FM-en, és már is érkezik a friss információkkal, én már Ortutai Dóri, de előtte meghallgatunk még egy Hooligans dalt. A banda egyébként idén ünnepelte fennállásának 30. jubileumát, a srácok kapcsolata azonban sokkal régebbre nyúlik vissza, hiszen már óvodába is együtt jártak. Szól a Félember még a hírek előtt.

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Csak október 15-től 18-ig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Shave Marketnél. Shave Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
6: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. Ha fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság, látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
7: A Sose Halunk Meg Musical december 6-án a MOM Sportban. Humor, vagányság és Dés László felejthetetlen dalai. Jegyek a kultix.hu-n.
8: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
9: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
10: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai jó kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
11: Oldtimer Show.
12: 100 évnél öregebb automobilok,
11: motorbicikli, gőzmozdonyok.
12: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhetsz. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
11: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A hónap végéig biztosan letartóztatásban maradt Hankó Balázs. A főpolgármester szerint népszavazással kellene dönteni az olimpia rendezésről. Eredménytelen lett a Pince Színház igazgatói pályázata. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság október 1-i döntését, amellyel elrendelte Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkár letartóztatását, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. A kecskeméti törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csak úgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Nőtt az utasforgalom és javult a pontossága a balatoni vasúti közlekedésben a nyári szezonban, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint. A MÁV helyegyes balatoni járatain több mint 1.227.000 utast regisztráltak, ami 4,6%-os növekedés az előző évhez képest. A kerékpár helyjegyekből is több fogyott, mint tavaly. A tárca vezető közölte, a legforgalmasabb hetekben az északi parti vasútvonal pontossága 65-72%-ra javult. A fejlesztések részeként a Balaton környékén több mint 1 milliárd forintból végeztek pályakarbantartási munkákat, a szezon után pedig folytatják a felújításokat. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene dönteni arról, hogy Budapest rendezzen-e olimpiát. A főpolgármester a Telexnek adott interjújában hangsúlyozta, mindig is olimpiapárti volt, és szerinte a lakosságnak kellene meghozni a végső döntést. Úgy fogalmazott, ez akkor történhet meg, amikor Budapest már a pályázati folyamat szűkített, úgynevezett shortlistjén szerepel, ami leghamarabb jövő év közepén lenne. Karácsony Gergely szerint az olimpia nagy vállalás, de lehetőség arra, hogy az ország kihasználja meglévő sport létesítményeit. A főpolgármester arról is beszélt, hogy büszke lenne az első közép-európai, több ország bevonásával megvalósuló olimpiára. Jelenleg még nincs budapesti olimpiai pályázat, egyelőre a 2036-os játékokkal kapcsolatos tájékozódás zajlik. Társadalmi egyeztetést indított a BKK a 160-as és a 260-as buszok közlekedésének fejlesztéséről a harmadik kerületben. A közlekedési társaság célja, hogy a járatok jobban igazodjanak az utazási igényekhez, megbízhatóbbá váljon a közlekedés, valamint javuljon az új lakóterületek kiszolgálása. A tervek szerint a 260-as busz útvonala a Bécsi út és a Vörösvári út végállomásáig rövidülne. A Szent Margit kórház továbbra is elérhető maradna a 160-as busszal, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamossal. A BKK emellett az Óbudai hegyvidéki térség hosszabb távú közlekedési fejlesztéseiről is várja az utasok véleményét. A kérdőív október 27-ig tölthető ki. Eredménytelen lett a Pince Színház igazgatói pályázata. A Ferencvárosi Önkormányzat közlése szerint három jelölt pályázott a posztra, köztük a jelenlegi igazgató Starenki Pál, valamint Frenkó Zsolt színészrendező és Posgai Zsolt drámaíró rendező. A szakmai bizottság azonban egyik pályázatot sem támogatta. Értékelésük szerint a jelentkezésekből hiányoztak a jövőbeni működésre vonatkozó konkrét és számon kérhető tervek, valamint a gazdasági, közönségépítési és színháznevelési koncepciók részletes kidolgozása. Az önkormányzat új pályázatot ír ki, amelyet várhatóan jövő januárban bírálnak el. A pozíciót így leghamarabb 2027. februárjától tölthetik be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Most szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd aztán délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat, de nem lesz olyan nagy eső, ami miatt érdemes cipelni az esernyőket. A légmozgás pedig többnyire mérsékelt marad. A kora reggeli órákban térségünkben 3-4 fok lesz mindössze, viszont a fagyzugos területeken akár mínuszba is fordulhat a reggeli hőmérséklet. Délután pedig 15-16-17 fok körül alakul a csúcs, úgyhogy holnap sem lesz túl meleg, és marad ez a visszafogott hőmérséklet még csütörtökön is, azonban hétvégére egy pici melegedést várhatunk, de a 20 fokot várhatóan akkor sem érjük majd el.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Wellenstein Magyarország, a kabátok szakértője, www.wellenstein.hu.
3: Hozom a segítséget az úton lévőknek. A 10-es főútat a Solymárral összekötő úton történt egy baleset, egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött. A vasútállomásnál lévő körforgalomnál ezért lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. A fővárosban pedig történt baleset a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Mester utca után a belső sávban. Baleset miatt zárták le a 18. kerületben a Kisfaludi utcát a Kapolcs utcánál, illetve tart a délutáni csúcs, úgyhogy torlódik a kocsisor az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Váci úton kifelé szakaszonként, a Soroksári úton a Boráros tértől egészen a Kvassai Jenő útig, illetve a Pesti alsórakparton délfelé a Margit hídtól, de sokan hajtanak a Tököli úton is befelé a Dózsa-György úttól és tovább a Rákóczi úton egészen a Blaha-Lujza térig. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában, az Országút és az Égető utca között, mert javítják a burkolatot, és útszűkületen kell áthajtani az 5. kerületben, a Széchenyi utcában a Nádor utca előtt elektromos közműépítés miatt. Vezessenek óvatosan.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy
0: egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Önök a Sláger délutánt hallgatják, örülök, hogy együtt lehetünk. 6 perccel járunk 5 óra után is. Már is érkezik Alex Warren Ordinary című dalával, amiről a tavalyi nyár garantáltan eszünkbe fog jutni. Előtte azonban egy Coldplay számot hallgatunk meg, a Higher Power-t. Sláger!

The Art Company dala forgott, ez volt a Susanna itt a Sláger FM-en, és oly mély gyökeret eresztett ez a dal a szívünkbe, mint egy termetes diófa. Apropó fák, képzeljék, idén is megrendezik a Budapest Fa Fesztivált. Október 15-e és 17-e között számos programmal várnak bennünket. Tavaly nagyon nagy sikere volt ennek a fesztiválnak, ezért is döntöttek úgy a szervezők, hogy idén megismétlik. A Budapest Fa Fesztivál célja, hogy ráirányítsa a figyelmet egy kicsit a környezetre, különösen a bennünket körülvevő fákra, amiket sokszor magától értetődő szinte dekorációs elemnek tartunk, pedig gondoskodás nélkül bizony a bennünket körülvevő fák elpusztulnak, és hát az a szárazság, amivel idén nyáron meg kellett küzdeniük, ismét rengeteg ember figyelmét irányította a környezeti eseményekre. A Fa Fesztivál keretében érdemes lesz ellátogatni a 100 éves zuglói japán kertbe is, hiszen pénteken délután itt is tartanak majd egy szakvezetéses sétát, amely során megismerkedhetünk a Varga Márton Kertészeti és Fölmérési Technikum 100 éves kertjével. Meghallgathatjuk, hogy mit mesélnek nekünk a legidősebb fák az elmúlt évszázad történéseiről, úgyhogy ha módjukban áll, látogassanak el erre a programra is. Bennünket pedig már is meglátogat a hegykebajuszú Belzebún, aki mostanában egyre többször jelenik meg borostával vagy körszakállal, ami szerintem sokkal jobban áll neki. Beautiful Things című dala forog.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Blackből kiszakadó dal, Def Leppardtól ez volt a Let's Get Rugged itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger délután, és már is szétnézünk az utakon, hogyha önök is úton vannak, és olyasmit tapasztalnak, amiről hasznos lenne a többieknek is tudni, akkor mindenképpen írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket 0630303095-8. A közlekedési infók után pedig Teddy Swims dalával megyünk tovább. Újabb önvallomása a Mr. Know-It-All forog majd. Előtte azonban nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Térségünk felett az átlagosnál hűvösebb a levegő is, mivel derült éjszaka áll előttünk, ezért kedvezőek lesznek a feltételek a reggeli fagy kialakulásához. Most a meteorológusok előrejelzései szerint itt Budapesten 3-4 fok lesz a kora reggeli órákban. Szerdán többnyire szakadozott lesz fölöttünk a felhőzet, ami lassan vonul majd délkelet felé, de emellett elszórtan, de különösen a Dunántúl északi részén szemerkélő esőre is van kilátás. A délutáni órákban 15-16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szétnézünk az utakon, ne feledjék, hogy az M0-ás autóúton az M1-es felé a Nagy-Duna hidat is érintően a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták, ez így lesz egészen október 20-áig. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás, most is az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól araszolásra készüljenek, és az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra kell készülni. Budapesten történt egy baleset a 11. kerületben a Bartók Béla úton kifelé a Szent Gellért tér után a belső sávban. Volt egy baleset a Helsinki úton is befelé a Csepeli átjáró előtt, szintén a belső sávban, itt is tart még a helyszínelés, akárcsak a 18. kerületben, a Kisfaludi utcában, ezt az utcát ráadásul le is zárták a Kapocs utcánál, és csak a BKK járatokat engedik át. A délutáni csúcs mellett pedig az is nehezíti az autósok dolgát, hogy útszűkület van az 5. kerületben a Széchenyi utcában a Nádor utca előtt elektromos közműépítés miatt, és lezárták a 22. kerületben a Badacsony utcát is, az Arató utca és a Kertész utca közt, mert vízvezetéket építenek. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Pink dala, a Today is the Day, és 8 perce járunk 6 óra előtt. Ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek egyrészt a friss információk, másrészt indul a kívánság műsor, és indulhatnak lassan azok is haza, akiknek 6-ig tartott a munkaideje, úgyhogy van mit ünnepelni. Úgyhogy zárjuk az óránkat Dr. Béres Marga Viktor és Biga dalával, a Kocintussal, utána önök jönnek.

0: Műsorajánló.
1: A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, mégis sok mindennapi feszültségünk forrása. Hallgatunk róla, pedig a pénzhez való viszonyunk a teljes életünkre hatással van. Ha elkezdünk őszintén beszélni az érzéseinkről és a félelmeinkről, a döntéseink is tisztábbá válnak. Néha még jó ötleteket is kapunk. Tegyük könnyebbé az életünket, beszéljünk a pénzről.
0: Két hetente csütörtökön 21 órától a Sláger FM-en.
2: Kapcsolatok, döntések, történetek a Raiffeisen Bank támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. Brandoburger.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
9: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Hatékonyabb és értékalapú egészségügyet szeretne a kormány. Veszprém jövőjéről rendeztek nemzetközi konferenciát a Pannon Egyetemen. Rövidebb ideig közlekedik a balatoni komp Szántód és Tihany között. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Hatékonyabb és értékalapú egészségügyet szeretne a kormány. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt egy budapesti szakmai konferencián. A miniszter szerint a magyar egészségügy alul teljesít, ezért a többletforrások hatékony felhasználására és a rendszer átalakítására is szükség van. A kormány évi 500 milliárd forint plusz forrást ígért az ágazatnak. A tervek között szerepel a várólisták csökkentése, a gyorsabb rehabilitáció és a minőségi ellátás ösztönzése. Kalóz Zoltán, a NEAK főigazgatója hangsúlyozta, önmagában a több pénz nem garantál jobb betegellátást, ezért a finanszírozást betegközpontúbbá kell tenni. A változtatások alapjait a miniszter karácsonyra, illetve januárra szeretné lefektetni. A Kulturális Főváros Program eredményeinek megőrzéséről és a térség jövőjéről rendeztek nemzetközi konferenciát a Pannon Egyetemen. A szakemberek azt vizsgálták, hogyan maradhat hosszú távon élhető és vonzó Veszprém és a Balaton térsége a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa évad után. Charlotta Melander, a svéd Jönköping Egyetem professzora előadásában kiemelte, a fiatal tehetségek megtartásához ma már nem elegendő a jó fizetés vagy a fejlett infrastruktúra. Nekik a pezsgő kulturális élet, a vonzó városi környezet, a közösségi terek és a befogadó légkör is meghatározó. Porga Gyula polgármester szerint a térség településeinek együttműködése kulcsfontosságú a kulturális örökség megőrzésében és a közös jövő alakításában. A konferencián hazai kutatók is bemutatták a Kulturális Főváros Program térségformáló hatásait és az élhető városi terek kialakításának lehetőségeit. Már rövidebb ideig közlekedik a balatoni komp Szántód és Tihany között, a járatok azonban továbbra is fél óránként indulnak. Az első komp Szántódról reggel 7 órakor, Tihany révből 7 óra 15 perckor indul, az utolsó járatok pedig este 7-kor, illetve 4-8-kor kelnek át. November 1-jéig naponta fél óránként közlekednek a kompok, ezt követően a téli menetrend szerint hétköznap óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig fél óránként indulnak. Nagy forgalom esetén a járatok igazodnak az igényekhez, az átkelés menetideje 8 perc. Közben megkezdődött a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintos fejlesztése is, amely a tervek szerint 2027 végére fejeződik be, de mindez nem befolyásolja a komp közlekedést. Fábián Janka a Veszprémi ősz című regényét mutatták be Veszprémben, az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva. A kötet a fővárosi események helyett a vidéki forradalomra, azon belül a veszprémi egyetemisták, oktatók és városlakók sorsára összpontosít. Az író a könyvbemutatón elmondta, azért választotta Veszprémet, mert a város történelmi szerepe és Grusznyai Árpád szerepe is fontos kapcsolódási pontot jelentett. A történelmi tényeket fikcióval ötvöző regény bemutatja a szabadságért küzdő fiatalok dilemmáit, a fegyveres ellenállás és a békés megoldás hívei közötti feszültségeket, valamint a forradalom leverése utáni megtorlás időszakát. A kötetben a veszprémi nőtüntetés és az elhurcolt egyetemisták története is helyet kapott. 25. alkalommal rendezték meg Veszprémben a virágosítási versenyt, amelyen a legszebb kertek, erkélyek és előkertek gondozóit díjazták. A kezdeményezés célja eredetileg a lakótelepi erkélyek megszépítése volt, mára azonban az egész városra, sőt a környező településekre is kiterjedt. A Virágzó Veszprém Egyesület a klímaváltozás és az idei szélsőséges szárazság miatt új szemléletet szeretne meghonosítani.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogyan hat ránk a mostani időjárás. Az jó hír, hogy nincsen front, sem hideg, sem meleg, és az előrejelzések szerint ezen a héten nem is várhatunk fronthatást, viszont az egyre hidegebb reggelek egyre inkább igénybe veszik az ízületeinket. Holnapra is ígérnek nekünk napsütést, ami bár egy kicsit bágyat lesz, de ettől függetlenül pozitívan hat majd a hangulatunkra. Reggel mindössze 3-4 fok lehet, odakint délutánra pedig 16-17 fokot ígérnek, úgyhogy öltözzenek melegen, rétegesen, és dacára annak, hogy már hűvösebb van a folyadékfogyasztásról se feledkezzenek meg. Jönnek az utak hírei. A most hazaindulóknak nem csak a délutáni csúcsforgalommal kell megküzdenie, de sajnos balesetek miatt is vannak útlezárások. Például a 18. kerületben lezárták a Kisfaludi utcát a Kapolcs utcánál, itt csak a BKK járatok hajthatnak keresztül, és baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé a Csepeli átjáró előtt a belső sávban, valamint a 11. kerületben a Bartók Béla úton kifelé a Szent Gellért tér után, szintén a belső sávban. Torlódik a kocsisor az M3-as autópálya kivezető szakaszán után a Szerencs utcánál, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton, az Erzsébet hídon, a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Margit körúton pedig a Bem József utcától egészen a Széna térig. A 8. kerületben tart a csatorna felújítása a Dankó utcában, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca közt útszűkület okoz lassulást, a Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt pedig lezárták, míg a Balatoni úton burkolatjavítás miatt a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárás fogadja az autósokat. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És indul a kívánságműsor, benne pedig Zoli kérését teljesítem, aki szeretné meghallgatni a Valhalla a város szemei című számát, és küldi a fiának, Andrisnak, oké? Előtte azonban Lost Frequencies-től a Reality szól, ezt pedig itt választottam a délutára.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és önök már a kívánság műsort hallgatják és szerkesztik, mert hogy most önöknek kell dönteni arról, hogy milyen zenék forogjanak. 0630303095 ide írják meg a kívánságaikat. Én pedig egy rékészlét ala után már is elcsábítanám önöket egy jó kis programra, ugye olyan sok mindennek van már éjszakája. A termálfürdőktől kezdve a korcsolyázáson át egészen a múzeumokig, hát miért pont az erőműveknek ne lenne egy saját éjszakája? Október 16-án országszerte ingyenes, de regisztrációs programokkal várnak bennünket az erőművekben. Kiderül, hogy honnan érkezik az energia, amely működteti a mindennapjainkat, hogy milyen szakmai munka áll mögötte, hogy kik és milyen munkát végeznek azért, hogy mindig fel tudjuk tölteni a telefonunkat. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg a kapuit a nagy közönség előtt. Itt a fővárosban például az újpesti és a kelenföldi erőmű, a csepeli erőmű, illetve a csepeli hulladékfeldolgozó is vár bennünket, illetve a füredi fűtőműbe is ellátogathatunk. Veszprémben pedig nyitja kapui többek közt a Haszkovó utcai fűtőmű, illetve a Vízi Közmű Múzeum is, úgyhogy érdemes ide is ellátogatni, csak ne felejtsenek el regisztrálni, ezt meg lehet tenni az erőművek éjszakája honlapján. No, de itt a Sláger FM-en nézzük, mi ad nekünk erőt. Hello Kata, Anikó vagyok, barátnőmnek Márténak üzenem, hogy kitartás, és küldöm neki az I'll Take a Me című számát. De jó dalválasztás. Oké, már is érkezik. Móni pedig azt írja, sziasztok, a szép szemű futárfiúnak üzenem, hogy ma is csak miatta rendeltem, és küldöm neki a Fall Nem Blunt WhatsApp című számát. Köszi szépen, Móni voltam. Oké, Móni, akkor a szép szemű futárfiúnak jön a dal.

0: csak.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Két díva, Madonna és Sabrina Carpenter énekelt nekünk. Akár azt is mondhatnánk, hogy generációs összefogásból született ez a dal. A Bring Your Love forgott itt a Sláger FM-en, és folytatódik a kívánság műsor az önök üzeneteivel. Kedves Kata, Trixinek küldeném Dua Lipától a Dance the Night című számot, és üzenem, már nagyon várom a szombati bulit. Beírta ezt az üzenetet nekünk. Hát, arra bizony várni kell még egy kicsit, de azért remélem, hogy ez motivációt ad beállnak, hogy minden akadályt le tudjon küzdeni a héten. Oké, már is érkezik a dal, előtte azonban itt van Fanni üzenete. Sziasztok, páromnak, Mikinek játsszátok le a Solvave miattad számát, mert most egy kicsit összekaptunk, de ha ezt hallja, talán kibékülünk. Hát Fanni, szívből kívánom, hogy legyen úgy, akkor Mikinek szól a dal.
2: Ha

Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Derült éjszaka áll előttünk, úgyhogy a hajnali órákban nagyon hideg lehet, mindössze 3-4 fokot ígérnek a meteorológusok, viszont lesznek olyan helyek, ahol mínuszba fordul majd át a hőmérőnk, és a napközben sem lesz túlságosan meleg, dacára annak, hogy főként napsütésben vagy szakadozó.

0: is, az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól számítsanak araszolásra. Budapest belterületén pedig még tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás az Erzsébet hídon, a Petőfi hídon, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Margit körúton, a Bem József utcától a Széna térig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, valamint a budai alsó rakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig, de torlódás tapasztalható a pesti alsó rakparton is délfelé a Szent István parktól. Figyeljenek arra is, hogy a 11. kerületben lezárták a külső sávot a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak, de lezárták a 22. kerületben a Badacsony utcát, az Arató utca és a Kertész utca közt vízvezetéképítés miatt. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Backstreet Boys forgott, ez volt az Everybody, ez pedig a kívánság műsor, és utazunk egy kicsit, Guatemalát vesszük célba. No, nem készüljenek, nem kell bepakolni a bőröndöt, meg nem kell előkészíteni az útlevelet, hiszen ez alkalommal Guatemalába a Békás megyeri közösségi ház kiállításával utazhatunk. A Maja világ szíve című kiállítás egy kültéri árkád kiállítás lesz, ahol Otto Dániel képeit nézhetjük meg, és ismerkedhetünk meg rajtuk keresztül Guatemalával, az ottani ősi indián kultúrával és a természeti csodákkal. Az őslakosok aránya kevés helyen maradt olyan magas, mint Guatemalában, és ez meghatározza az ország mai kultúráját, úgyhogy mindenképpen érdemes elmenni és megnézni ezt a tárlatot, amely egyébként holnap nyílik. Ingyen tekinthető meg a Békés-megyeri Közösségi Ház külső tablóin. Itt a Sláger FM-en sem kerül semmibe kérni egy dalt. Írt nekünk Gabi, hellókat, a Gabi vagyok. Kérném Geszti Pétertől a Ne feküdj le haraggal című számot, mert erről mindig a nagy mamám jut eszembe. Bizony, ez egy régi jó tanács. Azonnal meghallgatjuk Geszti Pétertől. Zsóka pedig azt írja, szia, lehet kérni régebbi számot, mondjuk a Heat is on-t Glenn Frey-től, mert az mindig felpörget. Zsóka, meghiszem azt, tényleg nagyon pörgős kis dal ez. Azonnal forgatom.

0: Harry Styles dala forgott, ez volt az Aperture itt a Sláger FM-en, és nemrég telefonált nekünk Zsuzsi, hogy nagy baleset történt a Könyves Kálmán körúton. Itt 4 autó hajtott egymásba, és 2 sávot foglalnak el a járművek, emiatt pedig végig a Rákóczi hídon áll a kocsisor egészen a Népliget buszállomásig. Zsuzsinak nagyon szépen köszönjük az infót, önök pedig vezessenek nagyon óvatosan. A Kívánság műsor már is folytatódik, valakit van a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Sziasztok, Laci vagyok.
0: Szia!
1: A feleségemnek ma van a születésnapja, úgyhogy az alkalomhoz illő magyar vagy külföldi előadótól szeretnék neki egy dalt küldeni.
0: Isten éltesse a kedves feleségedet! Nem kérdezem meg, hogy hány éves, azt kérdezem meg, hogy hogy ünnepeltek?
1: Már a hétvégén megtartottuk, mert unokák is átjöttek, meg a gyerekek is,
0: úgyhogy
1: ő is dolgozik szerintem, én meg most már közelítek a végcélhoz.
0: Akkor este mindenképpen ölelgesd meg, és adj neki egy hatalmas cuppanós puszit a nevemben, jó?
1: Hát úgy csókolgattam, mint Kózus a Borinthoz, úgyhogy ezzel nem volt probléma. Kata, nagyon szépen köszönöm a kedvességedet.
0: Én is köszönöm, hogy hívtál, és még egyszer boldog szülinapot a kedves feleségednek.
1: Nagyon szépen köszönöm, tündér vagy, mint mindig.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
6: A Knorr Barna Mártás megbízható és sokoldalúan felhasználható alapot ad őszi étlapjához. Segítségével egyszerűen varázsolhat egyedi ízélményeket vendégei számára, miközben hatékonyabban használhatja fel idejét és erőforrásait. A Knorr termékeket keresse a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
9: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
10: Minőség is, kényelmes is.
11: Télre is, nyárra is.
12: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
11: Költséghatékony is, megbízható is.
13: Kislakásba is, nagyházba is.
14: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
15: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
16: Immergaz. Komfort, ami veled marad.
17: És neked is.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: A tervezetnél később hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. Megkezdődött Magyarországon a légúti figyelőszolgálat működése. Múzeumpedagógiai foglalkozások is várják a közönséget szombaton a Néprajzi Múzeum Hortobágy Budapesten programján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Október 20-a helyett november 4-én válnak nyilvánossá az ügynökakták, így döntött az országgyűlés. Kivételes eljárásban tárgyalta és szavazott is a parlament az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény módosításáról, miszerint október 20-a helyett november 4-én válnak nyilvánossá az ügynökakták. Megkezdődött Magyarországon a légúti figyelőszolgálat működése, amely az influenza, a koronavírus és az RSV terjedését követi nyomon. Az első héten becslések szerint 187.700-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, és mintegy 15.000 influenza-szerű megbetegedést regisztráltak. A legtöbb beteget a 14 év alatti korosztályban találták. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a szennyvízben mért adatok alapján országosan emelkedik a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Növekedést tapasztaltak Budapest több térségében, az agglomerációban, valamint egyebek mellett Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Választható nulladik évfolyam bevezetését javasolja az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítésére a Nemzeti Pedagógus Kar különleges bánásmódot támogató munkacsoportja. A dokumentum szerint az előkészítő év azoknak a gyerekeknek nyújtana segítséget, akiknek több időre van szükségük az iskolai tanulás megalapozásához. Az elképzelés szerint a nulladik évfolyam nem az első osztály követelményeinek előrehozását jelenteni, hanem az alapkészségek és az önállóság fejlesztését szolgálná. A pedagógus kar emellett első és második évfolyamon 10-16 fős osztályokat is javasol. A cél a rugalmasabb és a gyerekek egyéni fejlődéséhez jobban alkalmazkodó iskolarendszer kialakítása. Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával várja az érdeklődőket szombaton a Néprajzi Múzeum Hortobágy Budapesten című egésznapos rendezvénye. A szervezők célja, hogy a látogatók ne csak szemlélői, hanem aktív résztvevői legyenek a programoknak. A múzeumpedagógusok szerint ezek a foglalkozások játékos formában hozzák közelebb a néprajzot és a kiállításokat a közönséghez. A program kínálat az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályt megszólít, a múzeum pedig egész évben kínál hasonló foglalkozásokat családoknak, iskolai csoportoknak és speciális igényű látogatóknak is. Ünnepi hangversenyen emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára a Koncertó Budapest október 24-én a Műpában. A koncerten Beethoven, Dubrovai László, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán művei csendülnek fel, a hangverseny Keller András Kossuth Díjas karmester vezényli, közeműködik Balázs János Kossuth Díjas zongoraművész, valamint Kovács Házi István, Tízdíjas énekművész és a Kantémusz vegyes kar. A zenekar szerint a műsor a szabadságvágyat, a nemzeti összetartozást és a történelmi emlékezetet idézi meg. Teljes átalakítás után újra megnyitott a kapuit a Budapesti Illúziók Múzeuma. A Bajcsi Zsilinszky úti intézmény új fényekkel, interaktív installációkkal és látványos fotóhelyszínekkel várja a látogatókat. A megújult kiállításon többek között az Örvénylő alagút, a fordított szoba, a gravitációs szoba és különféle tükörinstallációk teszik próbára az érzékelést. Az Illúziók Múzeumában hologramok, optikai illúziók és logikai játékok is helyet kaptak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük az időjárásunk alakulását. Jelenleg 13 fok van mindössze odakint, viszont nagyon szépen kiderült fölöttünk az ég. Ebből már látszik, hogy csillagos lesz az éjszakánk, de pont a derült ég miatt csökken erőteljesebben az éjszakai órákban a hőmérséklet, úgyhogy holnap reggel mindössze 3-4 fokban indulunk majd otthonról. Lassan a téli kabátot is elő lehet venni. Napközben azonban nem kell a téli kabát, de azért a vastagabb öltözék nem árt, hiszen 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és bár sok lesz a nap és holnap is, azért érkeznek fölénk gomolyok, amikből az északi ország részben elszórtan még eső is várható. Viszont jó hír, hogy a hétvége hozhat egy kis melegedést, akkor akár 18-19 fok is lehet odakint. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Könyves Kálmán körúton, itt 4 autó futott egymásba is, 2 sávot foglalnak el a járművek, ami miatt a Rákóczi hídon is áll szinte a kocsisor, csak lépésben lehet haladni ezen az útszakaszon, és volt még egy baleset a Fiumei úton a Dologház utcánál, úgyhogy itt is lassabb haladásra számítsanak, de tart a délutáni csúcs, úgyhogy még torlódik a kocsisor a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól, és tovább a Rákóczi úton a Blahalújza térig, az Erzsébet hídon, a Margit körúton a Bem József utcától, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától egészen a Lánchídig, amire még figyelni kell, hogy átépítés miatt az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkület fogadja az autósokat, a Rejter Ferenc utcában pedig lezárták kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás az útzár a 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca közt, mert javítják a burkolatot, a Széchenyi utcában pedig az 5. kerületben útszűkület van a Nádor utca előtt elektromos közműépítés miatt. Vezessenek óvatosan!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: A kívánság műsor pedig már is folytatódik Ákos kérésével, aki Sárinak szeretné küldeni a Bad Boys című dalt Floridától, hogy Alexander Burke. A dal közreműködője azonnal érkezik, George Ezrától az Anyone For You pedig Tünci kedvéért forog.

Ez volt az Aswaddal a Shine itt a Sláger FM-en, és lassan felragyognak fölöttünk a csillagok, viszont egyre hidegebb van odakint, úgyhogy ha most merészkednek ki, akkor számítsanak rá, hogy csupán 7 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és nagyon hideg lesz holnap reggel is, 3-4 fokban indulunk otthonról, szinte télies az időjárás. Itt az ideje olyan programok után nézni, amiktől kimelegszünk. Most az édes szájúak figyeljenek nagyon, mert pénteken lesz egy workshop Szentendrén, ahol a karamellával és a csokoládéval ismerkedhetünk majd meg. Ezen a különleges egyfókuszú kóstolón megnézhetjük, hogy milyen elképesztő finomságokat alkotnak a legjobb magyar és nemzetközi csokoládé mesterek csokoládéból és karamellből. Kóstolunk klasszikus és sós karamellás csokoládékat, különféle karamellizált finomságokat, és itt persze néhány meglepetés is kerül majd a kóstoló sorba. Édes és mesefinom program lesz ez. No de édes dolog az is, hogyha valaki napját feldobhatom egy dallal. Például most Éviét. Szia Kata, ma voltam orvosnál, ahova nem is akartam menni, de megugrottam, és nem volt értelmetlen. Kérem Rúzsa Magdi valamelyik számát, rád bízom a választást, köszönöm Évi. Évi, köszönöm a bizalmat, én kiválasztottam a Nyári zápor című dalt, mert ez minden bánatot, gondot, bút, feszültséget lemos rólunk és elfeledtet velünk, azonnal neked szól ez a szám. Előtte azonban itt van még egy üzenet Noéminek, mert rossz kedve van, kérnék egy Michael Jackson dalt, Manócskája, aláírással jött ez az üzenet. No hát akkor már is érkezik Noéminek a Billie Jean, remélem ettől vidám lesz.

0: Rúzsa Magdidala szólt, ez volt a nyári zápor itt a Sláger FM-en, és oldódik bennünk a feszültség, oldódik a hangulatunk, jöhetnek az üzenetek, tart még a kívánság műsor 0630303095, ide várom az SMS-eket. Andi azt írja, szia Kata, a csapatomnak Dásától az Austint játszátok le, léci, semmi akadálya, már is forog a dal, és Petrától is jött egy üzenet. Sziasztok, kislányomnak, Szofikának hétvégén a tornás csapattal fellépése lesz, nagyon izgul, én pedig szurkolok neki, és küldöm Ray Daltontól a Blood Runningot, mert ezt a számot nagyon szereti, na hát Szofikának én is nagyon szurkolok, a dalt pedig már forgatom is.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabb

0: Nézzük az időjárás alakulását. Mindössze 7 fok van odakint, sőt, vannak olyan területei a városnak, ahol még a 7 fokot sem éri el a hőmérőnk. Higanyszála is, hát Veszprémben is csupán 8 fok van most már. Ez mutatja, hogy igen hűvös éjszaka áll előttünk. Holnap reggel csupán 3-4 fok lesz odakint. Lehet, hogy még a lehelletünk is látszani fog. A nap első felében szép napsütéses időre számíthatunk, és ennek megfelelően emelkedik is majd a hőmérséklet 16-17 fokig. Délután azonban jönnek vastagabb felhők, de csak elszórtan lehet számítani esőre. Az északi országrészben, hát ugye mi is érintettek vagyunk, úgyhogy hasznos lehet egy esernyő. Csütörtökön pedig felhősen indul a napunk, de jön majd a derülés, és aznap is 16-17 fok lesz napközben. Jönnek az utak hírei. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton kifelé az Asztória után a belső sávban, illetve az Illatos úton a Soroksári út felé a Gubacsi út előtt, és még mindig torlódik a kocsisor a Soroksári úton mindkét irányban a Kvassai Jenő út előtt, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként, a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól és tovább a Rákóczi úton a Blahalújza térig és a Szélkámán tér környékén is. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a 22. kerületben a Badacsony utcát, az Arató utca és a Kertész utca közt vízvezetéképítés miatt, a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, úgyhogy itt lezárták a külső sávot, az Üllői úton pedig a Távíró utca és a Határút között csatorna karbantartás miatt van sávlezárás, és Zuglóban is dolgoznak a Miskolci utcában a Telepes utcánál, itt a két irány forgalma egy sávban váltakozva haladhat, mert szintén vízvezetéket javítanak, és a Dankó utcában is a csatornát újítják fel, úgyhogy a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca közt útszűkület van, a Magdolna utca és a Kálvária tér között pedig lezárták az utat. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en Gloria Estefántal szólt, ez volt az Everlasting Love, és a végéhez közelít a kívánság műsor, de egy-két üzenetet még mindenképpen szeretnék továbbítani, illetve egy jó kis programot ajánlani önöknek holnap délutánra estére, ugyanis ismét vár bennünket a Képező Galéria, ahol folytatódik a Luxus 4 arca előadás sorozat, ez alkalommal Karl Lagerfeld művészetével és divatot alakító zsenialitásával ismerkedünk majd meg. Karl Lagerfeld nem csak zseniális divattervező volt, hanem maga a megtestesült popkultúra, aki évtizedeken át diktálta a trendeket. Igazi munkamániás, maximalista ember volt, érdemes elmenni és meghallgatni holnap este a róla szóló előadást. Itt a Sláger FM-en pedig, ha még van egy dal, amit szívesen meghallgatnának, akkor most írjanak. Itt egy Gergő is, aki Máténak szeretné küldeni Majkáék Hurrikán című dalát. Ugye Gáspár Laci és Lotfi Begi még Majka mellett, aki ezt a dalt jegyzi, azonnal érkezik, és itt van Sziszka üzenete is. Hello Kata, örülnék, ha lejátszanád nekem Laura Brenningentől a Self Controlt, nagyon csípem azt a dalt, én is. Érkezik.

Hát ez az, ez volt Ray Dalan, Where is my husband itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor vége. Mindjárt jönnek a friss információk, de hírek előtt még egy utolsó kérés teljesül, ez Pannitól jött, szia Kata, Papuskának küldöm a Kompakt Diszkótól a Minden rendben című számot, és köszönöm, hogy mindig mellém áll. Panni, ez egy nagyon szép üzenet, akkor Papuskának szól már is a dal a Kompakt Diszkótól és a Hősöktől.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Visszatekerni nem lehet, de átélni újra igen. Retro Queens and Kings december 5-én a Van Veszprém Arénában. Jegyek a jegyvásárlás.hu-n.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresi telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
11: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: A reklám után

0: Új hókotrókkal vág neki a télnek a Magyar Közút. Két napra bezár a Balatonalmádi Veselényi strand. Újra látogatható a Bánt feletti Mayer Antal kilátó. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négy új nagy teljesítményű munkagépet állított szolgálatba a Magyar Közút, amelyek már az idei télen részt vesznek a hóeltakarításban és a síkosságmentesítésben. A Mercedes-Benz teherautókat Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a Babarci, a Pápai, a Kápolnásnyéki és a Hajdúszoboszlói mérnökségek kapják. A járműveket hóekével, sószóróval és darúval is felszerelték, így egész évben használhatók. A csaknem 35 tonnás gépek télen akár kétsávos útszakaszokon is hatékonyan dolgozhatnak, az év többi részében pedig rakodási és szállítási feladatokat látnak el. Az új járművek az elöregedett közúti munkagépek cseréjét szolgálják. Karbantartási munkák miatt két napra, október 13-án és 14-én teljesen lezárják a Balatonalmádi Veselényi strandot. A munkálatok során elsősorban a strand berendezéseinek állagmegóvását végzik el, felújítják a padokat és más fából készült felületeket. Bár a strandszezon már véget ért, a terület szezonon kívül közparkként működik, és egyébként ingyenesen látogatható. A biztonságos munkavégzés érdekében azonban a karbantartás idején a látogatók nem léphetnek be a strandra. Ha az időjárás nem teszi lehetővé a munkák elvégzését, akkor a karbantartást későbbre halaszthatják. Öt civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom, amely a tó természetes partszakaszait védené a további beépítésektől. A kezdeményezéshez többek között a Greenpeace, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége is csatlakozott. A szervezetek szerint a déli part mintegy 75%-a már beépített vagy mesterségesen átalakított. Elsőként egy folyódi beruházás miatt sürgetnek intézkedést, ahol egy korábban szavastrandként használt területen 99 lakásos társasház épül. A civilek a természetes partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, valamint egy 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását kérik a kormánytól. Emellett aláírásgyűjtést indítottak, és az ombudsmanhoz is fordultak a tó természeti értékeinek védelmében. Újra látogatható a Bánt feletti, 489 méter magas Miklóspálhegy csúcsán álló Mayer Antal kilátó. A bakonyi építményt 2025. augusztusában zárták le baleset veszély miatt, miután a tartószerkezet egyes elemei meggyengültek. A Verga ZRT elvégezte a szükséges javításokat, így ismét biztonságosan felkereshető a kilátó. A magasból a Bakonyra és a Balatonra is rálátni. A kilátó lábánál a pihenőpadokat és a tűzrakóhelyet is felújították. A helyszínt a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület őszi túrái is érintik. A hévízi Elszana Termál Hotel cukrászának Kék Balaton nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet. A Gevlik Lilia által készített desszert fekete áfonyamúszt, málnát és olívaolajat is tartalmaz, külsejét fehér csokolád és bevonat borítja. A mindenmentes kategóriában a szintén hévízi módszer cukrászat Balatoni Hab nevű édessége győzött mandulás málnás piskótával és tonkababos étcsokoládémusszal. A juniorok között a Siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai György Tímea Beáta és Pataki Sára Balatoni Kert nevű desszertje bizonyult a legjobbnak. A versenyre összesen 27 alkotás érkezett három kategóriában. A nyertes süteményeket mától lehet megkóstolni Hévízen, a Kék Balatont az Enszana Termál Hotel Ciklámen Expresszójában, a Balatoni Habot pedig a Mozart cukrászdában kínálják. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Zsidadala, ha mint halálig mellettem, és ez már a sláger este, és képzeljék, egy rekordról érkezett hír, mégpedig a Marsról. Ugye azt sokan tudják, hogy a Marson szolgálatot teljesít néhány marsjáró, köztük a Perseverance, amely ugyan nem gyors, de kitartó teljesítményével pedig mindent és mindenkit lekörözött. Marsot érése óta ugyanis rekordtávolságot, 45,2 kilométert tett meg, előtte csupán egyetlen egy marsjárónak, az Opportunity-nek sikerült 45 kilométert bebarangolnia, de az egy centivel nem ment tovább. Míg a hold felszínen sem haladt ekkora távot a holdjáró, a Perseverance pedig továbbra is kitartóan folytatja küldetését, ami egyébként már 5 éve tart, továbbra is az életnyomait kutatja a bolygón, egyébként mindössze 20 kilométeres távra tervezték, de hát olyan jó műszaki állapotban van, hogy valószínű még a 2030-as években is üzemelni fog, úgyhogy várhatóan meg lesz majd a 100 kilométer is, no de a Mars után visszatérünk a Földre, érkezik az emberek dala, a forog a Föld. Csak

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Rácz Gergő dala, ha bennünk a világ, és ma este 9 óráig rádiózhatunk együtt, hiszen ma érkeznek majd a Peller nővérek, az Így jártam a nővéremmel című műsorukkal. Peller Marian és Peller Anna tartja majd önöket szóval 9 után, 10 órakor pedig jön Esmiller András és indul a slágerkult, hozzá pedig többek közt Csányi Straka Bettina érkezik vendégségbe, aki a Kék Mancs Akadémia munkájáról mesél majd. Kutyakiképzőként, rehabilitációs trénerként, kutyakozmetikusként ugyanis ő az alapítója a Kék Mancs Akadémiának, hogy hogyan indult és milyen célokat tűzött ki maga elé, többek közt arról mesél majd nekünk ma este. Egy picit belefülelünk a beszélgetésbe.
1: Igazából saját magamból merítettem úgymond az ikletet. Nekem van egy drótszőrű foxim, akivel hát mondjuk úgy, hogy a poklot is megjártam még az elején, a feljelentés, aláírásgyűjtés, fenyegetés volt mindennek az elején. Voltak. Igen, sajnos a foxik nem egyszerű kutyák, az egy külön élet stílus. Én azt szoktam mondani, hogy igazából mi csak együtt élünk, de neki is megvan a külön élete, nekem is megvan, és egy háztartásban élünk.
2: Őrület.
1: Imádom, nagyon szeretem, eszméletlen makacs, önfejű, viszont pont ezt szeretem benne, és meg is kellett tanulnom. Nem egy tipikus könyvek által leírt kutya, mondjuk így. Miatta is lettem ugye kiképző, és pont ezért lett a gazdik is elfáradhatnak ilyen kis segítőkönyvnek, mert én sem mertem segítséget kérni az elején. Hajnali 2-kor jártam sétálni, hogy ne találkozzak mással, és ezek csak ilyen tényleg ilyen apróságok voltak.
2: Most már megsemmelem, de mit csinált ez a szerencsétlen kutya, hogy miért
1: hát, kellett? Hogy is mondjam, nagyon-nagyon sokat ugatott. Ez egy ugatós fajta alapvetően. Na, a fox terrier.
2: Akkor sem, nem voltál otthon?
1: Igen, és olyan jó kis üveghangon sikító, sugatós kutya, és miután semmi ráhatásom nem volt a saját kutyámra, na, így is kaptam meg, hogy nagyon nehéz esett, és igazából várták is vissza a helyre, mert nem gondolták, hogy ott fog maradni nálam, mert annyira nehéz esett. Ezért hát a szomszédok ezt nehezen viselték, amit amúgy meg is értek, csak a végén kiderült, hogy volt ott még egy foxi a környéken, és sokan összekeverték, és azt hitték, hogy az összesugatás az én kutyámtól származik. Aha. A végén kiderült, hogy nem, ez két kutya volt, úgyhogy nagyjából rendeződtek ott a dolgok, csak hát könnyebb volt ugye hibáztatni egy embert, mint megkeresni ugye az okokat. Aztán szépen lassan mi is összekovácsolódtunk Fortisszal, és akkor rájöttem, hogy ez így nagyon nem volt jó, hogy én voltam az, hogy már nem aludtam, mert fizikai fájdalmak, a folyamatos fejfájás, hátfájás, hogy már nem akartam sétáltatni. Igen, szóval síró rohamoktól elkezdve, nem is tudom, volt minden, ami létezett. Az is megfordult még nekem is a fejembe, hogy megbuktam kutyanevelésből, és visszaviszem, mert alkalmatlan vagyok. Ez talán az egyik legmélyebb pontunk volt, és pont erről szól ez a kis minikönyvem, hogy milyen tünete van, hogy tudunk eljutni ide, hogy milyen szinten hibáztatjuk magunkat, és pont azt emelem ki, hogy egyes, hogy nem vagyunk egyedül ezzel, nagyon-nagyon sok gazdi szenved ezzel, és hogy ez pont, hogy nem a felelőtlen állattartás, hanem azok a gazdik esnek ebbe bele, akik igenis felelősen állnak oda, oda az állatukhoz, hiszen ezért tudják túl aggódni ezt az egészet, és már egy depressziós állapotba belekerülni.
2: Fú, nehéz témák, de igen, fontos témák. Mindaz, amit képviselsz, mindaz, amit a könyvben is leírsz, meg mindaz, amiről most beszélgetünk természetesen, de azt gondolom, hogy pont ez a nagyon jó, hogy nem kell gondolkodnunk, hogyha téged megkeresünk, hogy mondhatjuk-e, vagy nem mondhatjuk. Mert nem az ítélet.
1: Nem, egyáltalán nem. És én nagyon sokszor el is szoktam mondani, járok iskolába állatvédelmet oktatni, pont tegnap voltam egy nagyon cuki iskolában, és ott is elmondtam a gyerekeknek, hogy például az internetes platformok az egy brutál veszélyes rész ezen a téren, és elmondtam nekik is, hogy például nekem is, hogyha valamit kitettem régen, nagyon sok hideget és bántást kaptam, és is szerintük megérdemlem-e. És mondták, hogy hát nem. Na hát akkor ti is így nézzétek innentől az internetet, hogy nem biztos, hogy megérdemli az, akit bántanak.
2: De téged például miért bántottak?
1: Hát ugye
2: a kutyás tartalmakért?
1: Igen, a kutyás tartalmak, és nagyon sokszor megkaptam. Igazából nagyon sokszor azért is, mert hogy lány vagyok, és én foglalkozom olyan kutyákkal, megkínzott kutyákkal is, meg ilyen nagyobb fajtákkal, és ugye azon belül a bántalmazott kutyákkal, illetve a speciális igényűek, süket vak mozgáskorlátozottakkal. Így nagyon sok olyan régebbi férfi mondjuk úgy kutyakiképző vagy kutyához értő férfi nem annyira akarta elfogadni ezt az új vonalat, amit Aha. én képviselek, és ezért egyszerűbb volt inkább úgy hideget kapnom, mondjuk így, mint az, hogy leüljenek és beszéljenek velem, hogy miért választom ezt az utat, és miért teljesen más az én nézőpontom, mint az övéké, mint például, hogy nálam nincs olyan, hogy ledominálás, mert én olyan kutyákkal foglalkozok, akiknél ez lehetetlen.
2: Szeretik az online képzéseidet?
1: Igen.
2: Meg gondolom, nagyon. Van minden, tehát lehet veled, meg ki is mész, tehát találkozol velük, ugye az iskolák azok nyilván személyesen történnek. Igen. Ezek hány évesek voltak a
1: kikerei? Hát,

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig az állatkert felé vesszük az irányt, mert hogy történt egy szörnyűség szerencsére nem a fővárosi állat és növénykertben, viszont ez a tragédia megint csak ráirányítja a figyelmet az emberi felelőtlenségre. Erről beszélgetett ma reggel Pornán Petra és Somogyi Zoli Hanga Zoltánnal, a fővárosi állat és növénykert szóvivőjével.
1: Legfrissebb hírünk szerint nem altatják el azt a tigrist, amely rátámadt egy látogatóra a Yorkshire Wildlife Parkban, miután valójában a látogató volt az, aki rátámadt a tigrisre, de legalábbis bement hozzá. Azt nem tudni, hogy milyen indítatásból, és ez már nem is derülhet ki, ugyanis a látogató nem élte túl végül.
2: Sajnos
1: ezt a
2: igen.
1: találkozást. Erről egészen elképesztő felvételek készültek, amit szerencsére nem hoztak nyilvánosságra, igen. csak részben, fotók formájában. Mindenesetre elgondolkodtunk rajta. Hát Petrával azon is első körben, hogy ugyan hogy vetődhetett fel egyáltalán, hogy el kéne altatni a tigrist. Hát most ő mit tehet arról, hogy egy
2: emberbe mászik
1: hülye
2: hozzá.
1: Bement hozzá.
2: Meg amit én nem értek, hogy ugye a tigris tehát föntről közelítette őt meg, mert hogy állítólag a szemtanúk elmondása szerint egy sétaútról ereszkedett le. Tehát, hogy oké, hogy az állatkert meg tudja védeni mondjuk az állatokat rácsokkal körbe, nem tudom, meg hogy azért legyen nagy területük. Na de most arra hogy gondolsz, hogy fölülről valaki leereszkedik?
1: Hát ez most megint olyan, hogy hülye biztosra kellene
2: hát
1: csinálni.
2: Hogy?
1: Tehát, hogy miközben ugye manapság már az a trend, és az az elvárás az állatkertekkel szemben, hogy lehetőség szerint minél kevésbé
2: így
1: korlátozzák
2: van.
1: Az állatokat,
2: így
1: ami
2: van.
1: Tök jó, tehát biztosítsanak
2: igen.
1: nekik méltó elhelyezést, ebben az is benne van, hogy ne kell már mindent teljesen körben rácsozni, hanem nyilván próbálják minél természetesebben közvetlen formában megmutatni ezeket az állatokat, amit én abszolút támogatok. De hogy tehát, hogy ez nem fér össze az, hogy most meg kell védeni az emberektől az állatokat.
2: Az
1: Márpedig hát halljuk, vagy tudjuk, hogy többször előfordult ez már a fővárosi állat és növénykertben is, melynek szóvivője Hanga Zoltán csatlakozik most hozzánk.
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Tényleg azt gondoljuk, hogy most már inkább az állatok vannak veszélyben, és nem az emberek?
3: Hát azért az ilyen esetek száma szerencsére elég ritka. Elég baj, hogy van ilyen, és nyilván az első, ami az embernek eszébe jut, az itt a részvétel az elhúgy családtagjai iránt, de azért, hogyha figyeljük a híreket, a globális médiát, akkor azt lehet látni, hogy van, hogy egy évente több alkalommal is, de úgy néhány évente mindig valahol a világ valamelyik állatkertében történik valami hasonló eset oroszlánnal, tigrissel, vagy más veszélyes állatokkal. És ugye ezeknek az esélyeknek kivétel, vagy eseteknek kivétel nélkül az a sajátosságuk, hogy hát nem úgy történt, hogy a látogató békésen sétált az állatkertben, és egyszer csak valamilyen, nem tudom, szakmai hiba folytán egy térbe került a váratlanul az oroszlánnal vagy tigrissel, hanem minden esetben az volt, hogy hát emberek bementek, bemásztak ezekhez a veszélyes állatokhoz, de most ugye ezeknek a férőhelye úgy van kialakítva, valóban van egy ilyen törekvés az állatkertben, hogy tegyük amennyire lehet az elválasztó berendezéseket az állat és a látogató között virtuálisan, de azért egy tigrisnél ennek nyilván vannak korlátai, és azok a mondjuk, hogy műtárgyak, kerítések, üvegfalak, egyebek, amin egy tigris nem tud kijönni, azon azért egy embernek sajnos nagyon könnyű bemenni, tehát itt mindig az van, hogy valakinek van egy ilyen szándéka, hogy én most be akarok menni a tigrishez. Most az egy más kérdés, hogy mitől kerül ilyen állapotba, hogy ilyen szándéka van, és utána még egy fizikai tett is van, tehát nem olyan egyszerű, hogy akkor csak csettint egyet is benn van ott, tehát mászni kell, átmászni. Ugye a legfőbb tanulság azért ezekből az ügyekből az mindig az, hogy ezek a berendezések, védőkorlátok, amik a közönséget védik, azok azért nem véletlenül vannak ott, éppen azért, mert hogyha valaki ezt nem tartja tiszteletben, akkor bizony, hát vannak veszélyes állatok az állatkertekben szép számban, és abból ilyen tragikus események is következhetnek.
2: Zoli, nálatok, hogyha mondjuk valaki ilyet tesz, és bejut valamelyik állathoz, aki mondjuk egy veszélyesebb, akár egy tigris, egy oroszlán, akkor mi a protokoll, hogyha valaki azonnal észleli, vagy mondjuk látja egy videókamerán, hogy odaszaladnak, megpróbálják az állatot, nem tudom, altató lövedékkel lelőni, vagy mi ilyenkor a protokoll?
3: Igen, természetesen az emberi élet védelme a legfontosabb ilyen esetben, és hát nem jó ilyen helyzetbe kerülni, mert nem biztos, hogy ebből úgy ki lehet jönni jól, hogy azt az állat is megúszza. Ugyanis ez az altatópuska, ez ilyen nagyon jó megoldásnak tűnik sok mindenre, de ugye az altatópuska az nem a fegyver használat, egy speciális eset, hogy rálőnek, összeesik, és a gomoly később felébred, az az altatásnak, mint állatorvosi műveletnek egy speciális esete, amikor egy távinekciós eszközzel, fúvócsővel, altatópuskával juttatják célba ezt a repülőfecskendőt, amiben az altatószer van. De hát az nem hat azonnal, tehát az becsapódik, és utána még eltelik akár egy negyed óra is, mire az állat tényleg ilyen öntudatlan állapotba kerül, és elalszik. Aha. Tehát ez mondjuk egy olyan esetben, amikor éppen marcangol egy tigris valakit, tehát nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás.
1: Sőt, lehet, hogy még jobban fölbőszíti.
3: Hát sajnos az éles lőfegyver is előkerülhet, bár az is egy, hagyos mondjam, nem kívánatos helyzet, hogy ott van egy egymással marakodó ember és tigris, és akkor valaki vállalja a felelősséget, hogy oda lőjön közéjük, aztán reméli, hogy
1: egyébként, bocsánat, ezt meg szabad kérdezni.
3: Az is egy lehetőség egyébként, hogy mondjuk valamilyen nagy nyomású vízsugárra, például tűzoltó fecskendővel közéjük csapnak vizet.
1: Persze. Egyébként, bocsánat, nálatok az állatkertben van éles lőfegyver?
3: Van természetesen, van
2: az ilyen esetek,
3: is éles lőfegyver is.
1: Az altatopus kennel a másik komoly félreértés, amit észrevettem, ilyen volt, amikor városban kódorgott mondjuk ilyen vadállat, és ugye ott is mindig előkerül, hogy miért kell kilőni, mert ugyanúgy, hogy az embereknél egy műtét előtt, tehát az altatószert, azt nagyon finoman kell porciózni, tehát sokak fejben ez van, hogy belerakom az altató lövedéket, a puska, puff, lövök, és akkor összeesik. Az egy dolog, hogy késleltetve történik meg, de hogyha nem pontosan kiszámolt az adag, akkor vagy belehal az állat, vagy nem lesz elég hatásos, tehát ezt is tegyük hozzá, hogy úgy tudom, hogy így teljes a kép.
3: Így van, és ez talán a legélesebben akkor került elő, amikor néhány évvel ezelőtt a Cincinnati állatkertben az történt, hogy egy gyerek beesett a gorillák közé, és akkor oda ment a gorilla, és ugye végül ezt a gorillát lelőtték éles fegyverrel, ugye ott nagyon nagy visszhangja volt ennek, és nagyon sokan kárhoztatták az állatkertet, hogy miért kellett ezt, mert hogy inkább altató puskát kellett volna, és én egészen biztos vagyok benne, hogy ott a Cincinnati állatkertben se széles jókedvükből választották végül ezt a megoldást, hanem azért, mert a beesett gyermek életének a védelme szempontjából ez volt az egyetlen járható út. Ugyanis amikor becsapódik mondjuk a gorillába is ez a bizonyos repülőfecskendő, hát akkor arra egyrészt reagál, nem nagyon tetszik neki, és hogyha ott van a kezébe közben gyerek is, hát szóval ez sem olyan helyzet, aminek a felelősségét bárki szívesen fölvállalná.
2: Zoli, itt nálatok nem olvastunk arról, hogy az oroszlánhoz vagy a tigrishez beszeretett volna valaki mászni, de előfordult, hogy egy kevésbé veszélyes állatot mondjuk valaki meg akart simogatni?
3: Hát olyan előfordult az állatkert történetében, de azért szerencsére ezek közül a legutóbbi ilyen esetek is több évtizeddel ezelőtt voltak, de én személyesen is az állatkerti pályafutásom során emlékszem olyan esetre, egy alkalommal, amikor egy fiatal lánya kerítésen átmászva a rácson keresztül a medvéhez nyúlt be, és Jézusa. Akkor a kezét harapta meg az állat, tehát a tenyéren állhatóló sérülések. Ma már egyébként az a létesítmény, az a úgynevezett medvesor, ami egy ilyen rácsos konstrukció volt a 90-es években, lett ez elbontva, hát ez ma már nem is létezik így ebben a formában. És ugye volt egy másik eset, amikor mi nyitás előtt egyébként egy ittas ember ment be az akkori oroszlán barlangba, és hát szintén ott a rácson keresztül átmászva, benyúlva próbálta az oroszlánhoz közel kerülni, és ott, ha jól emlékszem, az olyan súlyos volt, hogy ott az egész alkart el kellett távolítani. Annyira megsérült, de ott sem történt azért haláleset.
1: Van ilyen, igen, amikor valaki egészen más állapotban van valamilyen szer hatására, de én azon is elgondolkodtam most, és kíváncsi vagyok a véleményed, Zoli, hogy mit szólsz azokhoz a közösségi oldalakhoz, ahol most már tömegesen láthatjuk, hogy arab meg orosz milliómosok a nappaliukban dögönyözik a tigrist, oroszlánt, pumát, mert azt gondolom, hogy ezt látva is, akár a nem tudatmódosító szer hatással álló emberek is azt gondolják, hogy de hát ott is, hát olyan cukját, nagy cicús, és akkor szóval szerintem, ha felelősséget keresünk, akkor lehet, hogy érdemes lenne körülnézni így az Insta, TikTok felületeken is.
3: Igen, és nagyon örülök, hogy ezt felvetetted, mert ez is egy fontos szempont. Tehát ugye tulajdonképpen ezeknek az eseteknek két tanulságuk van, az egyik, amit itt a védőkorlátok és egyéb berendezések tiszteletben tartásáról mondtam, a másik pedig pontosan ez, hogy van azért egy ilyen trend is a világban, hogy hát a tigris meg az oroszlán a barátunk, ugye ebben lehet is, csak hát ne akarjuk megsimogatni.
2: Persze.
3: Mert ugye valóban, hogy nagyon sok helyen közösségi médián lehet látni ilyen felvételeket, hogy nyilván szelíd esetleg kölyökkortól már ember által nevelt nagy macskákkal, nem tudom, élnek együtt, meg nagyon jó viszonyban vannak, és akkor az emberek fejében egyébként is ez egy ilyen létező jelenség az állatok humanizálása, hogy így elképzeljük, hogy jó, hát akkor ez egy ilyen jó fej állat, hát ettől még jó fej állat, csak hogy mondjam, úgy működik, mint egy ragadozó. Tehát egy állatkertben tartott nagy macska számára, hogyha valaki bemegy hozzá, akkor leginkább úgy reagál, hogy ez most itt micsoda, hogy valaki bejött a területemre, az most mit akar, mit tehet velem, kell-e félni tőle, vagy nem kell félni, de kell-e félteni esetleg a többi fajtársat, és akkor hát erre lehet egy nagy macskának az a reakciója, jó, hát akkor oda megyek, és akkor inkább ártalmatlanná teszem, hogy hát csak úgy tessék-lássék módját játszadozom vele akkor is, hát ő sokkal erősebb. Szóval, hogy ezt a helyzetet, hogy most itt akkor mi várható, ez egy bizonytalanság az állat számára, hát akkor
4: megpróbálja megvédeni a területét. Rendezni.
3: Igen, úgyhogy hajlamosak vagyunk úgy fogalmazni, hogy nah, bement az ember, és akkor megtámadta a tigris. Hát valójában a tigris szempontjából ő védte a
1: területet.
3: Nem véletlen, hogy a jogszabályok a veszélyes állatok tartását nagyon szigorú feltételekhez kötik, illetve sok különösen veszélyes állat esetében konkrétan azt mondja a jogszabály, hogy hát nincsen különösebben társadalmilag méltányolható oka annak, hogy valaki ilyen állatot magánszemélyként tartson, és akkor ezt kerekperec megtiltja a jogszabály.
1: Köszönjük szépen Hanga Zoltánnak, a Fővárosi Állat és Növényi Kert szóvivőjének a beszélgetést. További jó munkát nektek! Szia!
3: Köszönjük szépen!
4: Szia!
0: Amikor ilyen történeteket hallok, mindig az jár a fejem, hogy olyan csodálatos ez a magyar nyelv, hiszen a vadállatok nem véletlen kapták a vad állatok jelzőt, mert hogy vadak, nem szelídek. Hogyha állatkertbe megyünk, csak a rácson kívülről csodáljuk őket. Holnap reggel is ébredjenek a Sláger reggellel, Pornán Petra és Somogyi Zoli számít önökre, most pedig érkezik a Honeybees dala, az Így játszom.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy én lassan el is búcsúzom önöktől. Megköszönve a figyelmet, átadom a terepet először Ortutai Dórinak, aki érkezik a friss információkkal, a hírek után pedig Peller Marian és Peller Anna ül a mikrofonok mögé, hiszen jön az Így jártam a nővéremmel, én pedig kívánok önöknek kellemes rádiózást és nagyon jó szórakozást. Kis Kata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Holnap 4-kor találkozunk. Viszont hallásra! Kérlek,

0: Mikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A hónap végéig biztosan letartóztatásban maradt Hankó Balázs. A főpolgármester szerint népszavazással kellene dönteni az olimpia rendezésről. Eredménytelen lett a Pince Színház igazgatói pályázata. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság október 1-i döntését, amellyel elrendelte Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkár letartóztatását, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. A kecskeméti törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csak úgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Nőtt az utasforgalom és javult a pontossága a balatoni vasúti közlekedésben a nyári szezonban, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint. A MÁV helyegyes balatoni járatain több mint 1.227.000 utast regisztráltak, ami 4,6%-os növekedés az előző évhez képest. A kerékpár helyegyekből is több fogyott, mint tavaly. A tárca vezető közölte, a legforgalmasabb hetekben az északi parti vasútvonal pontossága 65-72%-ra javult. A fejlesztések részeként a Balaton környékén több mint 1 milliárd forintból végeztek pályakarbantartási munkákat, a szezon után pedig folytatják a felújításokat. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene dönteni arról, hogy Budapest rendezzen-e olimpiát. A főpolgármester a Telexnek adott interjújában hangsúlyozta, mindig is olimpiapárti volt, és szerinte a lakosságnak kellene meghozni a végső döntést. Úgy fogalmazott, ez akkor történhet meg, amikor Budapest már a pályázati folyamat szűkített, úgynevezett shortlistjén szerepel, ami leghamarabb jövő év közepén lenne. Karácsony Gergely szerint az olimpia nagy vállalás, de lehetőség arra, hogy az ország kihasználja meglévő sport létesítményeit. A főpolgármester arról is beszélt, hogy büszke lenne az első közép-európai több ország bevonásával megvalósuló olimpiára. Jelenleg még nincs budapesti olimpiai pályázat, egyelőre a 2036-os játékokkal kapcsolatos tájékozódás zajlik. Társadalmi egyeztetést indított a BKK a 160-as és a 260-as buszok közlekedésének fejlesztéséről a harmadik kerületben. A közlekedési társaság célja, hogy a járatok jobban igazodjanak az utazási igényekhez, megbízhatóbbá váljon a közlekedés, valamint javuljon az új lakóterületek kiszolgálása. A tervek szerint a 260-as busz útvonala a Bécsi út és a Vörösvári út végállomásáig rövidülne. A Szent Margit kórház továbbra is elérhető maradna a 160-as busszal, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamossal. A BKK emellett az Óbudai hegyvidéki térség hosszabb távú közlekedési fejlesztéseiről is várja az utasok véleményét. A kérdőív október 27-ig tölthető ki. Eredménytelen lett a Pince Színház igazgatói pályázata. A Ferencvárosi Önkormányzat közlése szerint három jelölt pályázott a posztra, köztük a jelenlegi igazgató Starenki Pál, valamint Frenkó Zsolt színészrendező és Posgai Zsolt drámaíró rendező. A szakmai bizottság azonban egyik pályázatot sem támogatta. Értékelésük szerint a jelentkezésekből hiányoztak a jövőbeni működésre vonatkozó konkrét és számon kérhető tervek, valamint a gazdasági, közönségépítési és színháznevelési koncepciók részletes kidolgozása. Az önkormányzat új pályázatot ír ki, amelyet várhatóan jövő januárban bírálnak el. A pozíciót így leghamarabb 2027. februárjától tölthetik be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Így jártam a nővéremmel.
1: Ez bizony az, és már nagyon vártam, hogy újra együtt legyünk, Marian. Képzeld el,
0: na,
1: felfedezték, illetve van egy olyan szűrés, igen, amivel az Alzheimert már előtte ki lehet mutatni, mint hogy jelentkezzen. És állítólag ez egy éven belül itthon is elérhető lesz, sőt, van egy gyógyszer is, ami egy éven belül már elvileg itt Magyarországon is elérhető lesz. Egy nem jut eszembe, magyar doktornő beszélt erről, és most azért reménykedem, hogy akkor majd időskorunkra,
0: amikor Alzheimer gyanúsát,
1: és sokáig lehetünk maguknál.
0: Igen, az nem lenne rossz.
1: Ez egy jó hír, mindenki nézzen utána.
0: De várjál, nem le fogod magad teszteltetni erre?
1: Mint a szél.
0: Én nem vagyok ebben olyan biztos.
1: De ha egyszer van rá gyógyszer, mi meg akarsz?
0: Meg akarsz Alzheimeresedni? Nem, csak azon gondolkodom, hogy azzal, hogyha mindenre előre őrült módon teszteltetem magam mindenáron, akkor nem teremtem-e meg azzal, mert hogy félek tőle, hogy az...
1: Szerintem nem. Ez szerintem egy tök jó dolog, hogyha ez tényleg bejön az országba. Majd izgatottan figyelem a híreket.
0: Te mitől félsz jobban? Te attól félsz jobban? De vidám bekezdés.
1: Hát
0: de attól félsz jobban, hogy mondjuk a tested fölött veszíted el tudod, az uralmadat, igen, időskorodra, de teljesen magadnál vagy, és ezt végignézed, ahogy a családod, vagy bárki próbál rólad gondoskodni, vagy attól félsz jobban, hogy az elméd fölött veszíted el az uralmat, és tulajdonképpen jelen se vagy.
1: Mind a kettőtől, te melyiktől félsz jobban? Egyik rosszabb, mint a másik?
0: Igen, egyik rosszabb, mint a másik. Nem tudom, melyik a nagyobb teher.
1: Ha önző lennék,
0: igen,
1: de nem vagyok, akkor előbb lennék Alzheimeres.
0: Igen, mert akkor
1: fogalmas itt semmiről, és tök mindegy, milyen állapotban van, de nagyon nagy kicseszés a családom.
0: Igen, ezen gondolkodtam, hogy én de szerintem benned is benned van, nem? Hogy nem akarunk teher lenni.
1: Hát ez...
0: Ez egy hozott program mind a kettőnkben.
1: Milyen vidám bekezdés.
0: Nem egyszer mondom. De hát szerintem ezzel egyébként nagyon sokan vannak így.
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz.
0: Ez a generáció, ami mi vagyunk, meg egy kicsit az alattunk és a fölöttünk lévő is küzd ezzel, hogy nem szeretne teher lenni, nem szeretnénk másoknak feladatot adni, inkább mindent megoldok. Tudod, én vagyok a megoldom lány.
1: Igen.
0: És időskoromra én nem véletlenül készülök, amiket csinálok, ahogy táplálkozom, vagy jogázom, vagy takarítom, amennyire tudom az érzelmi programjaimat, de minden nap szembesülök valamivel, amiről kiderül számomra, hogy hát sehol nem tartok a nagy takarításban, és egy egész szúterén vár telepakolva még szörnyűségekkel.
1: De ha érzed, hogy már nem vagy jól, és teherré válnál, akkor eltűnnél?
0: Úgy, mint a japánok.
1: Úgy, mint a japánok, akiket senki nem tudott nekem megmagyarázni, hogy a tökönbe tüntetik el őket, és hova? Na, hagyjuk is, aki nem látta ezt a részt.
0: Igen. Nem. De állítólag van egy ilyen mozgalom, igen, hogy több százezren már eltüntették a saját nyomaikat, és van egy cég, vagy több cég, aki erre szakosodott, hogy a japánok is felszámolják.
1: Egy előző életünkben nagyon mélyen kitárgyaltuk, igen, a hugommal is elmaradtunk benne.
0: Kérlek, ne menjünk újra.
1: Szerintem is lépjünk. Jó. Érzed ezt a...
0: Én nagyon sok mindent érzek, őszinte leszek veled. Az egyik, ami nagyon erős, ez a fogany mozog, ide tettél elém.
1: Köszéken.
0: Ide tettél.
1: Ez itt egy gurmé finomság, ami
0: nem a te bőröd.
1: Fogadjma.
0: Tudod, hogy szokott olyan lenni, hogy jó, csak
1: kipárom.
0: A fogadjmahoz
1: kötöd a bőröm.
0: Hát az este, nem most neked is van olyan ismerősöd, nem? Vagy okay, volt? Aki este nyersen fogadjmát eszik, annak
1: ja,
0: más
1: reggel a bőrön keresztül. Van, te jó Isten, meg akkor holvászt eszik, és utána ilyen közel énekel az arcomban.
0: Az Isten áldja meg azt.
1: Szeretem, de szeretném megértetni a színész kollégákkal egyszer és mindenhorra, hogy igen, a holvász és a hagyma se nem forgatásbarát, se nem színpadbarát étel.
0: Tehát nem munkabarát
1: étel. Nem annyira. Tehát ezt lehet mellőzni.
0: De ők szeretik. Én a fokhagymát is imádom.
1: Én is. Na most ezt, amit érzel.
0: Na,
1: érzed,
0: akkor
1: a fokhagymát?
0: Most magam elé veszem.
1: Érzed ki, hogy milyen.
0: Krunk!
1: Minek látszik?
0: Hát valamilyen krémnek. Azt látom, hogy van benne valami sárga dolog. Ez most lehet répa, lehet sütőtök. Tojás is van benne? Kicsim.
1: Nem, elárulom, mi ez.
0: Na.
1: Ez egy gyereketető trükk.
0: Ez itt maga a trükk.
1: Ez annyira finom, hogy
0: tényleg?
1: Ez a füstölt sajtos répakrém, okay, és azoknak a szülőknek ajánlom szívből, hogy próbálják belecsempészni a gyerekek szendvicsébe. Kérlek, kóstolnak, hoztam hozzá kekszet.
0: Jó, csak azon gondolkodom, hogy ugye ebben van fokhagyma is érezhetően.
1: Ez yes, egy nem adásbarát étel, de ezt a nézők nem.
0: Nem.
1: Nővéred vagyok, és tőlem aztán lehetsz büdös.
0: Értem, csak ugye azon gondolkodtam, hogy Andris mit fog szólni, amikor majd hazamegyek, és rálehelek, hogy sziasztok. Érted?
1: Istenem, na, neki is viszel egy feladatot, azt egymással lehettek együtt.
0: Hogy fog örülni? Ma nem csókolózunk. Amúgy az nagyon finom.
1: Úgy. Most várom a reakciót, mert
0: úgy
1: én,
0: sem, de jó.
1: Tehát akivel ezt megkóstoltam a családomban, igen, hogy tegyél kekszet.
0: De én ezt magában enném, az baj.
1: Magába, csak a kedves kolléganőknek is hagyjál belőle a kekszet. Hát
0: nem adok. Áragulj, Sana.
1: Na most ezt gyorsan elmondom, hogy micsoda, csak ha valaki el akarja készíteni, ez egy füstölt sajtos répakrém, tehát így első ránézésre egyébként körözött
0: is ez lehetne,
1: hogy kinézi, és ez nagyon finom. Ebben fél kiló, még egyszer mondom, fél kiló nyersen lereszelt répa van, ehhez 2 deci tejfölt adtam, egy kis tubus majonéz kell bele, én azt csináltam, hogy 2-t belenyomtam a 60%-kal zsírcsökkentett majonézből.
0: Tudod, hogy az hány kalória, kicsikém?
1: De ez egy ekkora vájlingba kell annyi, és 3 kereszt fokhagyma. Ajánlnék, hogyha nem érezzük eréksósnak, de mivel a sajtsós, én nem tettem sót bele egyáltalán.
0: Ebben nem kell.
1: Sót, borsot és szerecsendiót, ezek nincsenek most benne, de ha valaki otthon ki akarja próbálni, akkor így fel tudja turbozni, ha egy éjszakát még áll a hűtőben, akkor tényleg isteni finom, és ilyen krémes állaga kell, hogy legyen pirítósra kenve, zöldségmártogatósnak. Szívből ajánlom is azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekei nem esznek sárgarépát, ami, mint tudjuk, nagyon-nagyon fontos.
0: Én nem tudom, hogy az én gyerekeim az utóbbi években közel mentek-e egy sárgarépához.
1: De most azt mondd meg, hogy ez nagyon finom.
0: Nagyon-nagyon-nagyon finom, de nem tudnám velük megetetni. És ezt te
1: jó,
0: is
1: de azt most hagyjuk, de én például lehet, hogy megtudnám.
0: Úristen, mi rájuk térdez?
1: Megkötném a szemét, és azt mondanám, hogy ha ezt most megeszed, jövőre megkapod a Super Nintendo, nem tudom, és meg...
0: Egyébként ilyeneket érek le lehetne őket venni, de ez gáz, nyuszi, ezt te is tudod, hogy valahogy azért meg kéne próbálni, nem úgy túljutalmazni őket.
1: Még egyszer dicsérj, mert én olyan büszke.
0: Fantasztikusan finom, amit csinál.
1: És elmondhatom, hogy ezt honnan szedtem ezt a receptet?
0: Honnan?
1: Képzeld, hogy a mi kis falunkban, hogy mindig van reggeli, hogyha forgatunk, ebéd és vacsora is, gondoskodnak a színészekről, és egyik nap hoztak egy ilyen füstölt sajtos répakrémet, hanem ez mi lehet füstölt sajtos répakrém? Jó, kipróbálom. És én elájultam, és utána kerestem rá erre a receptre, és utána olvastam, és nagyon sok anyuka hozzászól, hogy csak itt tudja megetetni a gyerekével a répát.
0: A zöldséget, meg a répát. Figyelj, az van, hogyha ebből ki lehetne hagyni, vagy tényleg csak minimálisan majonéz.
1: Jön a diétás verzió.
0: Igen. Akkor ez...
1: Jó, le van írva a
0: receptnél. Akkor ez tökéletes.
1: Elmondom, a diétások kedvéért le van írva, hogy lehet ezt görög joghurttal is, és nem muszáj vele majonézt tenni.
0: Tényleg, vagy skirrel.
1: Ez azzal
0: ami
1: is.
0: Ami ugye jó magas fehérje tartalmú, és akkor most van benne?
1: Nincs, nem kell semmi más. Fogtál meg a répa és a füstölt sajt, ez egy olyan kombó.
0: Abszolút, így van. Tényleg így van. Mert mit szeretünk, Anna? Mit szeretünk?
1: A zsírt és a szénhidrátot.
0: Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy zabálni.
1: Ja,
0: de tulajdonképpen a zsírt és a szénhidrátot is.
1: Tudom, hogy érzed, de mindig így ugyanoda visszakanyarodunk. Egy
0: nem tudunk, unalmasak vagyunk. Jó, de most nem arról beszéltünk, hogy hú, de kell fogyókúrezni. De viszont befejezem, tehát nem véletlenül étkezem így, és ez abszolút beilleszthető lenne, meg iszom annyi vizet, meg mozgok, meg minden. Hát képzeld el, volt egy olyan megélésem, hogy a Kornél az én nagyobbik fiam, 13 éves, és valahogy szóba került ez, hogy az időskorunk nincs jól kitalálva, nincs jól megoldva, nagyon jó lenne minél tovább vigyázni a testi épségünkre, a szellemi épségünkre, stb. És én tettem egy fogadalmat a Kornélnak, mert hát, ha a lelkem is fogja tudni tartani magát hozzá. Azt mondtam neki, és kezet fogtunk rá, hogy már most mindent elkövetek, és életem végéig mindent el fogok követni, hogy magamról tudja gondoskodni, és ne jelentsek nagy kihívást, feladatot, terhet, mert pont elég lesz, hogyha lesz saját gyerekük.
1: Szóba jönnek ezek a japárok.
0: Nem, de érted? Szóval nagyon szeretném levenni ezt a terhet már előre a gyerekeimről, mert látom a környezetemben, hogy akinek viszont most idős édesanyja, édesapja van, az igenis egy óriási kihívás, és nem lehet eléggé időben elkezdeni ezen gondolkodni, hogy igen, tudsz róluk úgy gondoskodni, hogy ne vigye el az életed felét,
1: de ők is jól legyenek.
0: És ők is
1: miután végig dolgozták az életüket, és szóval ez az időskor, ez egy nagyon nehéz és nagyon kényes kérdés.
0: Ennek olyan csodálatosnak kéne lenni. Képzeld el, hogy kétféle időskor létezik ezt a Gyurkó Katalin védikus asztrológustól tanultam. Az egyiket úgy nevezzük, hogy szaturnikus. Ez az, amikor, mert a Szaturnuszra ez jellemző, mindegy is, hogy ilyen szürke, besamanyodott, lefele álló ráncok, aha, mindenhol, tehát és a saját burokvilágodban vagy, és megkeseredett időskor.
1: Sok mindentől függ ez, hogy valakinek ilyen lesz, vagy sem.
0: Az egész életettől függ gyakorlatilag.
1: Meg attól, hogy a saját körülmények között élsz, tehát ez egy...
0: Meg a saját hozzáállásodtól is, meg a körülményeitől is, igen. A másik pedig jupiteri, az a bölcs, napsugaras, mosolygós, mindenkit szeretettel lát, és ha úgy van, akkor süti a sütit, de ez nem kötelező, csak érted, hogy...
1: Igen. Na most ehhez a jupiterihez, és én ezt támogatnám, ez kell azért pénz is. Most én azért mondtam az előbb, hogy olyan nehéz dolog ez, hogy van az, hogy...
0: Mamáéknak ne haragudj, bocs, Heller mamát nem vetette fel a pénz, és nekem ő inkább Jupiter.
1: Ez így van, de egy olyan megtartó közeg is kell, mint a mi családunk. Mert élnek nagyon sokan úgy, hogy nem ilyen körülmények között, jó, és nem ilyen családban. Ez hogy ez egy annyira, de annyira nehéz kérdés. És valamit te mondasz, az lenne a legjobb, hogy mindenki, mikor már kidolgozta a belét egész életében, hogy az öregkorában könyörgöm, hadd utazzon, legyen rá energiája, egészsége, és ereje, kerete. Pénze. Vagy ha nem utazni akar, akkor hadd üljön ki a kertbe. Hadd legyen egy kis veteményese, amit még legyen olyan egészséges, mert az egészség úgy odafigyelt rá egész életében, és ellátta, hogy meg tudja kapálni a kis veteményeset.
0: Te egyébként így látod magad?
1: Idős. Én nagyon szeretnék fit lenni, fit öreg az.
0: Én is. Fit öreg lány akarok lenni.
1: Fit öreg lány. Ez egy műsorunk a fit öreg lány.
0: De szerinted lesz banyatan?
1: Istenem, Marian, te olyanokat tudsz kérdezni. Ez annyi mindentől függ. Autóval jár.
0: Azt mondd meg, hogy neked lesz-e banyatankod.
1: Ezt a szót meg. Én utálom.
0: Én is.
1: Mert ezek a drága öreg hölgyek, akik mennek a banyatankkal, az nekik a kis luxus limuzinuk, amiben belerakják a piacon vásárolt tojást, a kovászos kenyeret, vagy az olcsó zsemlét, amire futja.
0: Igen. Igen.
1: És neki az praktikus.
0: És legalább nem kell cipelni.
1: Tehát simán ez egy praktikus dolog.
0: Így van. Te simán lehetom
1: kérdezni. De lehet, hogy a mi öregkorunkra már elfogy a benzin is, az elektromos autók se fognak járni, és mi is banyatankkal leszünk kényszerűek
0: közlekedni. Abszolút, és azon gondolkodtam, hogy akkor viszont ez egy új biznisz. Hogy kidíszíteni, tehát ilyen díszített
1: Louis Vuitton banyatank.
0: Már Louis Vuitton nem, de mondjuk érted, díszes, kis strasszos, kis feliratos.
1: Szeretlek.
0: Nekem tetsző, mert a kockás banyatanktól van rossz érzésem, de ha mondjuk arra az lenne felírva, hogy Perike? Strassz következik.
1: Ez nagyon aranyos.
0: Érted?
1: És az embereket közelebb hozná egymáshoz, mert látom, ott megy Terike, megszólítom. Terike, egy kedves fiatalember vagyok. Segíthetem Terikének levinni a kis banyatankját a metróig?
0: Igen.
1: Ha én vagyok Ferike, a 20 éves kisfiú, megszólítom Terike.
0: Ez, igen. Még kell, hogy rímeljenek a nevek is ebben a történetben. Abszolút.

0: tudod mi van? Hogy én büszke vagyok rá, Nyuszi.
1: Rám?
0: Igen, mert úgy érzem, hogy egy lépéssel közelebb kerültél az utóbbi időben a mauzóleumhoz. Na most akkor gyerekek, tehát külön köszönöm a Story magazinnak, hogy képes volt kiragadni ezt az icipici kis szösszenetet ebből a vicces podcastból, hogy Heller Anna mauzóleumot akar magának. Akar magának, és mindezt úgy, hogy a podcastet nem említették meg. Ezt külön köszönjük.
1: Hogy semmi baj,
0: is
1: csak egy gyakorló elmebetegnek tűnök országvilág előtt. És azt is ott van, hogy mert olyan jó fejember vagyok, így olvasva, kár lenne érte.
0: Ez így olvasva, értem, igen, én vágyom rá, hogy mauzóleumom legyen, mert szeretném, hogy elismerjék a tehetségemet, és kár lenne értem, mert én olyan jó fej vagyok.
1: Ezt gratulálok, örülök, hogy benne lehettem a napi színesben, mint gyakorló elmebeteg, egoista, szimpatikus nővé. Aki szerelmes saját magába. Igen. Tehát most azért ugye erősen volt irónia is. Persze, hogy szeretnék egy mauzóleumot, de irónia is volt benne. De ezen most lépjünk túl, hiszen azért hoztad fel ezt a témát.
0: Igen.
1: Mert megtörtént velem az, ami több játékszínes kollégámmal, köszönhetően Bank Tamásnak, a játékszín igazgatója.
0: És megváltozott a hangod, elkezdett
1: ilyen lágy
0: dívából.
1: Mert ez a mauzóleum előszele, előkapuja a bejutási lehetőség. Ugye a hollywoodi sztároknak van parfümük, kozmetikai márkájuk. Itt a magyaroknak
0: mi?
1: Tényleg óriási. Sütem.
0: De ne arra, hogy szerintem ez tök menő.
1: Ez annyira.
0: Egy jó Rigó Anna.
1: Nem.
0: Egy Rigó Ancsi. Ne arra, hogy ez lehet.
1: Nagyon vicces vagy.
0: Ajj.
1: Nagyon vicces vagy, tehát vagyunk páran. Járai Máté, Csonka András, Hernádi Judit, Nagy Sanyika és én, remélem nem hagytam ki senkit, akik a saját ízlésünkre alakíthattunk egy süteményt, és ezt elkészített egy fantasztikus mestercukrász.
0: A saját ízlésünk.
1: Igen, én mondhatom, hogy hozzávaló.
0: Úristen, de irigyel.
1: Meg a többiek is.
0: Mik vannak a tiéd?
1: Na most az enyémnek az...
0: Miért nem hoztál?
1: Igen, ez biztosság volt részemben.
0: Igen.
1: Szóval az enyémben képzelt az van, hogy az enyémnek az a neve, hogy Peller Anna Málnás meglepetése.
0: Valamit reagáljál.
1: Nagyon kedves. Úgy állítottam össze a hozzávalókat, hogy az én csodálatos nagylányom, Annabelát megkérdeztem, hogy ő mit szeretne, mit tenne szívesen, miért.
0: De miért nem a saját ízlésre tette?
1: Nekem az a boldogság, ha neki tetszik.
0: Hát én biztos, hogy a saját ízlésre.
1: Én nem áll messze az ízlésünk, hiszen én etetem, én főzök rá, azt szereti, amit én készítek.
0: Nem is érdekelne, hogy a fiaim mit szeretnek, tuti, hogy az enyém az.
1: Ne áruld el országvilág előtt, megírják.
0: És? Hát, ha rólam neveznek el egy sütit, miért vagyok, miért áldozom föl magam, miért mondom
1: nekem
0: azt,
1: ez nem áldozat.
0: Fiaim,
1: jó,
0: jó, én nekem ez egy gyönyörű gesztus, egy nagyon-nagyon jó anya vagy.
1: Én is ugyanazt is szeretem. Szerintem te is szereti fogod, te kedves.
0: Na mondd el.
1: Húg.
0: Értem, hogy máshogy tolsztani.
1: Túró.
0: Az jó, az jó.
1: Na.
0: Az jó.
1: Málna. Pisztácia. Viszem el. Komolyan mondom, Marianka megőrít, ez fehér csokoládé.
0: Pisztácia.
1: Na, tehát ez így néz ki, egy ilyen kis kerekdett forma, igen. Mert ugye a naptárlányokban ott huncutkodunk a lányokkal, és például nekem van egy jelenetem, ahol egy pillanatra a melltartó nélkül trükkösen megoldva állok a színpadon, és
0: igen, ezért az én szeretnél, aki melltartó nélkül szeretné látni Annát, a Dobó Katát, és az összes többi fantasztikus színművészt, az mennyire
1: is nézze meg. Mert a csodálatos naptárlányokban,
0: igen, lányokat.
1: Rohangálunk egyébként egy fantasztikus mélységekkel bíró igen, darab, tehát most igen. Nem arra kell gondolni, hogy miut megőrülve dobáljuk szét a ruháinkat. Na, szóval az én Málnás meglepetésemben van túróhab, málna, egy nagyon vékony pisztácia réteg, ami roppan, nagyon vékony piskóta réteg, fehér csoki van rajta, isteni finom, liofilizált málna van a tetején, és megkértem a mestercukrászt, hogy és egyedül az én süteményem ilyen, csökkentse a cukortartalmat, amennyire csak tudja, xillittel készült, egyedül a vékony pisztáciás rétegben van cukor.
0: Hát
1: azt nem tudtam másképp
0: kell.
1: Igen megoldani. Fantasztikusan finom lett, a családdal is megkóstoltattam, apáikkal, Annabellát is vittem, majd te is. És ami a legnagyobb büszkeség, hogy ezt a játékszínben árulják ezeket, és ennyimet is, és a Zsolnai kávézóban is árulják, tehát Marian, valaki bemegy, elolvassa, Peller Anna Málnás meglepetését kérem, Istenem, könyörgöm, arra kérem a dolgozókat, vegyék fel, ahogy ezt kéri valaki, csak hogy hallja, majd kimondják, hogy ezt a süteményt kérik, én annyira büszke vagyok, és boldog és hálás. Ne haragudj, de ez annyira menő.
0: Most nevedet akarod hallani.
1: Az egésznek ilyen aranyos kis cici formája van. Ezt el akartam mondani.
0: Egy ilyen kis bögy.
1: Egy ilyen kis cici.
0: De van a tetején bimbo.
1: Az a liofilizált málna. Azt így le lehet szuppantani a tetején.
0: Le kell szuppantani.
1: Remélem, felizgattam a kedves hallgatókat így. Este van, Mari.
0: Igen, este van, kiki nyugalomban.
1: Akik pedig a podcastot nézik, azok a nap bármely szakában, remélem, hogy elért az energiám hozzájuk.
0: Úristen, könyörgöm, hogy kóstoljátok meg, és küldjetek nekünk kommentet, hogyha megkóstoltátok, hogy milyen. Egyébként elmondva fantasztikus.
1: Isteni finom lehet tényleg, hála.
0: Hogy ez mester nem izgat különösebben, de tudod, mi az egyetlen dolog, amit kicserélnék benne, hogy ez Maria.
1: Na mondd,
0: manna legyen.
1: Tudom, hogy ne legyen benne cukor egyáltalán.
0: Nem, az eszembe se jutott. Ja. Nem, hanem a málnát kivonnám ebből a képletből, a túró.
1: Van egy málna, kis málna, zselé, azt kihagytam.
0: Nem baj. Jó. Pont azt vonnám ki belőle, meg a tetején lévőt, mert hogy egy édes citromot. Tehát tudod azt, ami egy pici savanykásság.
1: De az akkor a Peller Marian citromos meglepetése lenne.
0: Hát igen, de én maradnék a...
1: Citromos Marian. Meglepetés.
0: Igen. Marg.
1: Beleharapszod, és így...
0: Köszönöm szépen. Nem, azért, mert képzeld, hogy Szardinián kóstoltam olyan olasz fagylaltot, aminek az volt a neve, hogy a lemon tart. Tehát citromtorta, tortácsos.
1: Krisztus Isten.
0: Figyelj, Anna. Lefostad volna a bokád.
1: Isten.
0: Tehát arra szavak nincsenek, és ezt hoznám vissza egy ilyen kis finom, könnyed, habos süteményben. Na, mindegy, az vagyok én, amiben van egy kis pikant.
1: Jó, és Léva Évikinek is van sütije. Kihagytam, basszus, tudtam, hogy valakit ki.
0: Jó, de most mindenki megvan?
1: Igen, most mindenkit felsoroltam, és mindenkinek a saját ízlése szerint, hogy ez egy annyira nagy dolog nekem. Én erre olyan büszke vagyok.
0: Én is büszke vagyok rá, de ezt most komolyan mondom. És ez tök jó felség, tényleg a Bank Tamástól is, meg egyáltalán az, hogy a cukrászmester
1: elkészíti.
0: Igen.
1: Fantasztikus.
0: A te nagyon furcsa, nem. Nagyon jó ízlésed mentén.
1: Köszönöm.
0: És tök cuki vagy, hogy bevontad Anna Bellát. Komolyan.
1: Egyébként elmondom, hogy a sajtótájékoztatón, ahol ezt megkóstolták, az enyémből fogyott a legtöbb. Bocsi.
0: Komolyan?
1: Hát, igen. És mi versenyzünk a Járai Mátéjékkal, hogy kiét kérik a legtöbbet a nézők.
0: De milyen a Máté példa?
1: Őt neki egy ilyen csoki őrülete van. És Csunka Bandit is kihagyta.
0: Nagyon jó.
1: Basszus, a Bandi pedig az övé annyira szellemes, karamell csúcs,
0: igen.
1: De a teteje hiányzik, tudod, egy ilyen gúla formája van, és Csunka gúlának hívjuk a háta mögött.
0: Egyenleg. De az akkor karamellás.
1: Karamell csúcs, igen. Karamell csúcs.
0: És hogyha ketten ugyanolyan ízvilágot akartatok volna, akkor arról lebeszéltek.
1: Hogy nem akartunk ugyanolyat. Léva Évikinek aranygaluska, Sanyikának Mákos Pitputnak mondja, de nem ez a neve, Mákos.
0: Jézus, és illik a Sanyikához, most ki akartam találni, hogy hozzá mi illene, de mindegy, most ki.
1: Igen, a Hernádinak isteni finom, apunak is vittem abból, és neki a Hernádi Judite ízlett a legjobban. Őrség, titka a neve, és van benne tök mag. És mondta a Judit, hogy ez milyen jó a férfiaknak, a férfiasság.
0: Ja, ez az apuka. Egyet csak a tök magos.
1: Tényleg egyik finomabb, mint a másik. Most tényleg belevesztünk itt az ízekbe.
0: Nem baj. De ezek engem érdekeltek, kíváncsi voltam, mert ez személyiség jegyés, és a tiéd egy kicsit egy kicsit finom, és egy kicsit...
1: A Bandikának a kis karamell csonka gulájában vannak ilyen icipici kis golyócskák. Ezt is el akartam mondani, úgyhogy ráharapsz, és így szétrobbannak. Nagyon jó. Tehát komolyan.
0: Isteni!

0: Azt a...
1: Mi van?
2: Ez jó, az jó.
0: Gondoltam, hogy feldobom egy picit. Egyrészt tök szép, látom.
1: Füstgé.
0: Egy kis füstgémet. Mindent előadok valamit.
1: Tudod, és egy kis troboszkoppal megküldjük.
0: Te finomi.
1: Na ez, ez egyébként cseresznyel, cseresznyel.
0: Nagyon kellemes, friss, és nem tolakodó.
1: Nem, hanem nagyon-nagyon finom kézzed el. Arra gondoltam, hogy feldobom egy picit a stúdiót, meg egyébként otthonra is beszereztem.
0: Mi jól néz ki?
1: Ez egy diffúzor. Ervik Aroma Mist, ez a neve. Na, és az van, hogy én nagyon szeretem az illatokat, csak gondoltam, hogy
0: nagyon kis gusz. Én néztem, hogy mi ez a zsaranyos lámpa.
1: Egyébként többféle verziója létezik, hogy, mert hogy ez az egyik ilyen dizájn, de hogy van még két
0: másik dizájnja is. Mariannos.
1: Konkrétan a lakásomban én teljesen, igen. És az illat is, többféle illat is létezik, igazi illóolaj van benne, és hát én rajongok ezekért nekem. Illatgyertyák, és ezzel van tele az egész lakás. Tedd vissza nyugodtan, mert majd még különböző fokozatai vannak, majd még fog jönni belőle.
0: Mert most illatőrült vagyok.
1: Te is?
0: Igen.
1: Ja, de hülye vagyok, hát persze.
0: Nem tudnád, hogy...
1: Jó, de te máshogy vagy.
0: Beszélünk külön a...

0: A stól a végtelen
1: csak ez a beállunk, ez olyan volt, hogy beindítom a szegfiszeges narancsos, és így beállunk tőle. Az egész családot így ül. Így.
0: Szóval, hogy én ilyen miszt, tehát ilyen diffúzormániás vagyok, meg gyertya.
1: Imádom, én is.
0: És még egyébként, ha már a gyertya, egy pillanatra csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy azt is nagyon szeretem, amit tudod, ilyen kandalló gyertya.
1: Tudom, és abból is a fenyő illatútól
0: én azt
1: lehidalom. Nekem az a kedvencem.
0: Homolyan?
1: Kedvencem, ever.
0: Hűvös távolság.
1: Nem, az karácsony illat, az csoda.
0: Ja, igen?
1: Én azt nagyon szeretem.
0: De amúgy a fahéjat, meg ezeket az édesalmás, uncsos dolgok, ezeket az illatokat
1: váltogatom. Ahogy napi szinten a parfümöt is, hogy reggel magamra fújok ide egy kis sima pézsma jellegűt, ide jöhet egy kis vanília aroma, ezeket még egyszerre, a fülem tövébe egy kis gyümölcsös őrület, eltelik a nap, nap közepén valami egészen más, egy kis hidegebb illat, aztán jön az édeskés, amikor előadásom van. Tehát egy nap 88 féle parfüm.
0: Az öltözőben nektek van egyébként bármilyen illatosító?
1: Van olyan, illatosító. A több színházban játszom, van olyan, ahol van, igen.
0: Én egyszerűen annyira, nekem szükségem is.
1: De egyébként ezt egy ilyet lehet, hogy be fogok vinni magammal, mert
0: nem lehet. Kapsz tőlem ajándék.
1: Hű, jó. Nagyon szeretem, ha jó illat van valahol.
0: Na, és akkor ehhez képest, és ez csak a ránk jellemző vajon, vagy a férfiakra is, ezt halálkomolyan kérdezem, mert az Andris például nem szereti, amikor illatgyertyát tolok ezerrel. Tehát őt
1: irita, zavarja sok neki. Ez teljesen egyénfüggő. Marci nem zavarja.
0: Nem zavarja, de szereti? Tehát magától benne illat gyertyát?
1: Szerintem igen.
0: Ez tök jó.
1: Ez mindenkinél más. Van olyan, akinek érzékenyebb az orra, és azt se bírja, hogyha különböző szagok vagy illatok vannak egy lakásban.
0: Na és akkor még azt annyit hadd tegyek hozzá, hogy ha már keveredik most itt a cherry blossom és a fokhagyma.
1: Fokhagyma, ez füstölt szajtos.
0: Akkor nekem a fokhagyma is amúgy az otthon illat.
1: Abszolút.
0: A főzés, a piruló hagyma. Tehát amikor én sétálok a házak között, és kiérzem, hogy már ebéd tájéka van, tudod, és innen egy kis húsleves illat, de onnan
1: törkölt, meg az éppen
0: készül az olajon piruló hagyma, vagy azt is meg tudom különböztetni, hogy most olajon pirule vagy.
1: Én zsíron. Még azt is mindig megállapítom, hogy ez gulyásleves, vagy pöri ez,
0: igen,
1: ahogy megyek végig a házak között.
0: És egyszerűen imádom. Akkor még valami, ami nekem a nyári otthon illata, az az uborka saláta.
1: Istenem, Mária.
0: Amit apuci, ahogy apuci, azt ízesítette, meg ízesíti.
1: És emlékszel meg, amit ugyanígy anyáik csináltak sokszor, ez a főtt paprika saláta, amit csináltak húsokhoz régen, hogy megvolt a paprika egy kicsit
0: megsütötték,
1: megsütötték, és igen, utána ecetes cukros vízbe, hogy ez milyen... Jézusom.
0: Hogy kötöttünk ki az otthon illatától megint a kaját?
1: Mert minden út a gyomrunkhoz vezet.
0: Na és akkor még valami van, ami ilyenkor ősszel rám tör, a süthetnék.
1: Rám az egész évben rám.
0: Én megtartom ezt
1: a tényleg. Mit süthetnél így ősszel kicsit?
0: A Sziszi, a kisebbik fiam Szilveszter, becézve, Sziszi. Nagyon szereti a muffint. A csokis muffint különösen.
1: Imádom én.
0: És akkor igyekszem úgy elkészíteni neki otthon, ezt is tudom, hogy idegesítő, de hogy ne cukor, ne cukros.
1: De hogy idegesítő, tök jó, nem felesleges kalória.
0: Igen.
1: De mivel csinálod neki?
0: Nyírfa cukorral.
1: És nem vesz észre?
0: Nem.
1: Nem is fosikázik be tőle?
0: Miért kell ilyen konkrétnak is?
1: Bocsi, csak az, mert van, aki érzékeny rá.
0: Értem, de hogy...
1: Elnézést, ezt meg kivágjuk.
0: Dehogy vágjuk.
1: Nem vágjuk.
0: Miért vágnánk? Te ilyen vagy, én meg ugye
1: kényes.
0: Mi az, hogy te ilyen vagy? Ilyen természetes. Én meg ilyen kényeskedő. Hogy ettől a szótól, amit nem
1: tudom. Egy kényeskedő némber,
0: ez miben van?
1: Valamelyik filmben, amit szeretünk.
0: Ez az Aranyoskámban van.
1: Ja, tényleg.
0: Egy kényeskedő némber.
1: Láttátok-e? De az Aranyoskám, abban, aki forró szeretik,
0: és a segítségfelszereztek.
1: És a kint, ami nincs, és a segítségfelszereztek, ha ezt nem láttátok. Ha be akartok,
0: akkor
1: hucikázni a nevetést.
0: Nem. Ha szeretnétek a Peller család tagjaiként, hogy szeretnétek azt átérezni, hogy milyen volt nekünk gyerekkorunkban, akkor ez volt az a
1: négy Jézusom.
0: Film. Ez volt az a négy film, amit...
1: Ebből kettő film a nőimitátorokról szól.
0: Hát már mindent értettek, nem?
1: Szeretnétek átérezni, milyen volt gyerekkorunkban. Marian, komolyan mondom, néha nem tudom. Ez a húgom. Hát ez van, gyerek.
0: Tényleg két film szól a nőimitációra.
1: És csodálatos.
0: Igen,
1: csodálatos. És hát azért azt is lássuk be, hogy a Kincs, ami nincs című filmben Anulutusról volt a kedvencünk, akit Székhely József olyan parádisan szinkronizált, hogy az szerintem jobb lett, mint az eredeti.
0: Az biztos.
1: Fantasztikus.
0: Ez olyat adott hozzá.
1: És hát Halmon Péter a segítség felszervasztakban a főszereplőt, ahogy szinkronizálta.
0: Hát mi
1: valami...
0: Hát mi ezekből tanultunk, hát mi ezeket vettük át, mi ezért vagyunk ilyen sokak hangban, mert annyira nyitottak voltunk erre, nem? Hát most komolyan, mik voltak azok a hangok, amik

0: Ilyen hangokat.
1: Tényleg fura, de amikor futározott a temetőben.
0: Igen, igen.
1: A segíts, hogy felszabadoztak főhős.
0: Sabino.
1: Sabino. Akkor így futkározott, hogy
0: akkoriban még lehetett ilyen szabadon szinkronizálni. Egyébként ma is lehet.
1: Igen, de ma már egy csomószor, ha most szóba hoztad a szinkront, van, hogy átemelik ezeket az ilyen hangokat, például, hogy az eredetiből, igen, és azt mi nem csinálhatjuk meg, sőt, van, aki le is csesz, hogy ne csináld meg, meg van eredetibe, ugorjuk át. Mi van, meglátogatott Hurutka? Jó, rossz az a reklám.
0: Bocsánat.
1: Jó,
0: Istenem.
1: Na, jó, szóval az van, igen, hogy megkezdődött az ősz, és azzal a lendülettel a Szilveszter, a kisebbik fiam, a Szilveszter, igen, mindegy, hazakozta a jó kis bacillusokat, megfázásokat.
0: Ez így szokott.
1: Egy darab megfázást. Viszont azt gondoltam, hogy én ezt nem kaphatom el. Hát, hogyha én rendben vagyok, ha én magammal éppen nagyon jól vagyok, és nagyon odafigyelek az egészségemre, és szedem a D-vitamint, akkor miért kapnám el? És ezzel a lendülettel megcsókolgatom.
0: Mik a tünetek?
1: Arcát, takony.
0: Köszönjük szépen.
1: Nagy mennyiségben. És egy, tudod, egy picit szúrós rossz jó, érzés.
0: Ne akarhatja tájékat. Érzem.
1: Most neked ez van?
0: Nincs.
1: Istenem, nehogy elkapjam, nekem énekelnem kell, Marian.
0: Jó, nem fogod elkapni, nyugodtan. És torokfájás. Ott hátul, ott a garatot.
1: Hány napig tart? Úgyis elkapom, mert itt tűnik egy légy.
0: Tegnap kezdődött, nem tudnám megmondani pontosan. De a lényeg az,
1: akkor még fertőzöl.
0: Hogy mára viszont már a nagyobbik fiam is. Átvette? A kicsi már teljesen.
1: Biztos nem fogom elkapni.
0: Kicsi biztos. A kicsi már jól van, tehát neki ez körülbelül másfél nap volt.
1: Van még hangom, csak nézem, hogy nem jöttem még.
0: Az őrült színészek és színésznők, akik rettegnek, hogy igen.
1: Igen. Mert egy előadás múlhat rajta.
0: Értem. De hányszor fordult elő, hogy amúgy megfázva is simán lehoztad?
1: Simán? Ezt nem tudják a nézők, hogy közben majd becsinálok, mikor a hangszalagom nem így ting-ting zár, hanem így, hogy...
0: Igen, ez igaz.
1: És a hangom is kb. Szól. Csak megmutattam nekik, mert van, akinek ezt hallania kell, és van, aki ezt látja.
0: Jó, igazad van, szóval igen, igen.
1: Rám mondjuk már rám.
0: Igen, igen, mert nem akarok jobban belemenni.
1: Pedig szívesen tartanék kis előadást a hangszalagról, amiről sokan azt hiszik, hogy szalag, pedig hát az egy izom. Az egy ugyanolyan izom, mint bármilyen más szervezet.
0: Aztán számomra nagyon megdöbbentő volt, mindjárt visszatérünk egy pillanatra erre a megfázásos cuccra is, de akkor most csak annyit hadd mondjak, hogy annó, amikor én a legelső nagy duett szériában Berecki Zolival versenyeztem.
1: Igen, szenzációsak voltatok benne, néha visszanézem.
0: Olyan jó vagy, de elfogult vagy.
1: De nem, nagyon-nagyon jó vagy, sokkal jobb vagy, mint sok.
0: Ez nem igaz, viszont nagyon-nagyon jó volt, óriási élmény volt, hatalmas tehát lehetőség volt újra és újra átlépni a saját árnyékomat, és ott tanultam meg, hogy azzal, hogyha minden nap énekelsz valamennyit, nyilván ott azt is túl lehet tolni, tehát leesedésig lehet.
1: Igen, hogy elfáradt, ahogy izomlázod lesz, ha túltolod.
0: És az egy izom. Hogy olyan megéléseim voltak ott, és sokkal inkább megértettelek téged, meg édesanyját is, hogy az énekléshez ezt folyamatosan járatni kell.
1: Járatni és pihentetni.
0: És pihentetni.
1: Mert te is tudod, ha nem alszol eleget, már rekedtebben szól, mert fáradt, nem regenerálódott.
0: És nekem általában egyébként nem éneklek, ugyebár így a hétköznapokban, én ezzel nem foglalkozom.
1: Egyébként tud, tehát ez benne a vicc.
0: Köszönöm, kicsit.
1: Csak nem izgatja.
0: Meg nem is, nincs is kigyúrva úgy ez az izom. Tehát
1: és hogy képezte.
0: Viszont fantasztikus volt megélni azt, hogy mondjuk ott az egy 6-8 hetes verseny volt, és a 6.-7. hétre olyan volt, mintha bejáratódott volna, és sokkal könnyebben jöttek ki magasabb hangok,
1: én elájultam attól, hogy tudod, hogy énekelsz.
0: Esküszöm, nem erre akarom kihegyezni, mert hát, ez nem
1: én meg elmondhatom. Jó. Én meg elmondhatom, mert a hugod vagy.
0: Csak magam is rácsodálkoztam. Ja nem, igen, a nővérem vagy Anna.
1: Néha nem tudjuk.
0: 3 évvel vagy idősebb nálam.
1: 2 és 3/4.
0: Igen?
1: Igen.
0: De a lényeg az, hogy elképesztő, hogy aminek energiát szentelünk, vagy amire figyelünk, hogy ez hogy be tud járatódni tényleg. Abszett. Ugyanez igaz egyébként az edzésre. Ugyanez igaz egyébként arra, hogy mostanában leteszem a telefonomat, és esténként rá veszem magam, hogy még olvassak. És
1: kevesebb vicces videót küldesz. Zavar is.
0: Észrevettem.
1: Igen, és nézem, hogy mi van, mit csinál, nem küldi.
0: Olvas.
1: Nem küldi a furcsa videói.
0: Olvasok, mert érzem, erről már beszéltünk, te újra és újra vissza kell térni, hogy érzem, hogy szétesik a figyelmem, és nem akarok ADHD-s lenni, miközben valahol
1: nem lehet, mert az vagy.
0: Köszönöm. Szépen. Na, és akkor most visszakanyarodnék, ha megengedett. A megfázáshoz, ami ilyenkor tök természetes, és hozzáteszem a fokhagyma. Emlékszel arra, hogy valaki azt javasolta, és ezt ki is próbáltuk, nem tudom, hogy te is kipróbáltad, de
1: tudom, mit
0: hogy fokhagymát félbevágni a gerezdeket, és bedugni az orrunkba,
1: Jézusom,
0: és a sülünkbe. Mert gondoltam, ki volt ez a badbarom állat.
1: aki ezt javasolta, egyrészt tök veszélyes. Ezt gyerekkel ne csinálják meg, most gond bepeszippantja.
0: Felnőttek vagyunk, jó? És nem figyeljük fel az orrunkban a fokhagymát, csak bedugjuk ide előre, hogy az aromák, és a füledbe is, hogy az
1: aromák. Nem erre gondoltam.
0: És ha most elmondanám, nagyon rosszul éreznéd magad, hogy ki javasolta.
1: Hogy még hova kell bedugni?
0: Ne.
1: Ja, jó, azt hittem, hogy még van verzió. Jézusom, ugye nem egy orvos? Ugye nem, nem mond el.
0: Egy rokon javasolta, aki természetgyógyászati könyveket is olvasott.
1: És elnézést kérek, bármelyik unokatestvérünk volt, elég sok van, úgyhogy lehetett bárki, de most ez elépjük.
0: Igen, köszönöm.
1: És ha ez valóban beválik, majd bedugdossuk a fokhagymát különböző helyekre, de most ezt hagyjuk.
0: Én kipróbáltam. Ezt szokták csinálni, miért nézel rám, úgy, mint a hülye lenni?
1: Ez nincs meg nekem, ez az orbadugós cucc.
0: Annyira jó, és majd elmondod, hogy mire gondoltál?
1: Arra, amit minden normális ember csinál, hogy lereszel két gereszt fokhagymát, hozzáreszel ugyanennyi gyömbért, mézzel összekeveri, picit megmelegíti, nem felforralja, hogy ne szálljon el az illóolaj hatóanyaga, és bekanalaz.
0: Ugye megvan?
1: Megeszi.
0: Ugye megvan az,
1: nem dugja be sehova.
0: Ahogyan ezt most elmondtad, az megvan ez a lendület. És hozzáállás, és ezt úgy vezetted fel, hogy amit minden normális ember csinál, kérlek, ne haragudj, de
1: így csináltam.
0: Igen, egyikünk sem
1: haragudj. De előintelen lesz ez a képernyő, de jó. Akik hangban hallják, az úgy lehet, hogy szerencsés.
0: Nem, azoknak is, azoknak sok az amplitúdó valószínűleg.
1: Jó, engem érdekel, kommentben megírja valaki, hogy ezt a fokhagyma bedugdosós dolgot kipróbálta-e valaha?
0: És szerintem tök sokan lesznek, meg fogsz lepődni, én is kérem, hogy álljanak mellé.
1: Szerintem csinálunk egy ilyen szavazást, hogy kik írnak többet, akik a gyömbéres fokhagymás mézes cuccot tolják, enyhén megmelegítve, mert az egy értelmes dolog.
0: Minden általános magyar konyhának része minimum egy fej fokhagyma, míg a gyömbér, ne haragudj, az rohadtul nem része az általános.
1: A gyömbér az egy konyhának, csoda, de nincs otthon. Csak hadd mondjam el, ha egy enyhe nem erős,
0: tőle a gyom,
1: mert rosszul főzöd a gyömbért. Leszelsz egy kis újnyit, és nagyon nagy mennyiségű vízzel fölfőzöd,
0: igen,
1: és utána azt kortyolgatod hidegen,
0: igen,
1: nem melegen.
0: Jó, kérlek, nem tudod ezt.
1: Próbálok effekteket szolgálni.
0: Ja, jó, hazat. Sikerült.
1: Vagy minél érzékletesebb legyen, hogy jobban elérjük őket, ingereljük őket.
0: Okay.
1: És kis kortyokban is nem nagy mennyiséget issza, annak megnyugtatja a gyomrát. Olyan anyagok vannak, olyan vegyületek vannak a gyömbérben, amik kifejezetten ezt az agy-gyomor kapcsolatot néz majd utána, ezt olvasta.
0: Agy-gyomor, nem agybél.
1: Agy és a gyomrod közötti, legyen akkor bélagytenger.
0: Ez az. Igen, az a
1: hibad. Egy kicsit azt stimulálja, vagy helyrehozza, vagy jó állapotba billenti. De nézzenek utána, mit szoktunk ilyenkor kiírni, hogy a kockázatok és mellékhatások...
0: Elkerülése vége?
1: Nem, hanem hogy olvassanak utána, mielőtt az összes hülyeséget kipróbálják, amit mi mondunk.
0: Semmit ne csináljanak, amit mondunk, igen. Ja, legyen ez a végső tasság.
1: Semmit. Egy ország iszta a fekete kömény olajat, mert egyszer megitattam veled.
0: Na. Igen, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy az üveg el is fagyott, úgyhogy azért
1: na, szép is lettél.
0: Nem vettem. Na. Szép is lettél, úristen, de jó ezt így megállapítani utólag. Na jó, mit szólsz, ha most elköszönünk?
1: Most már tényleg elég volt.
0: Szeretném, hogyha a következő adásban beszélnénk a szinkronról, mert ezt már többször ígértük meg, és mindig valahogy elfelejtettük.
1: És csak is azért szeretnénk, mert vannak emblematikus szinkron szerepeink, nagyon sokan nem tudják, hogy melyikünk melyik, és keverik a hangunkat. Sokszor még a gyártásvezetők is, úgyhogy ez most egy kicsit tisztán.
0: Nem sokszor, hál' Istennek, a gyártásvezetők nem sokszor.
1: De volt 10 évvel ezelőtt.
0: Most ezt ne kezd el, majd elmondjuk legközelebb.
1: De ma már tudják.
0: Na, hát akkor puszi, jövünk legközelebb puszi is.

0: Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elfogadta a parlament, csökkentik a jövedéki adót. 174 milliárd forintból korszerűsítik a Veresegyházi vasútvonalat. Új hulladékgazdálkodó üzemet adott át az Alteo Kistarcsán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elfogadta a parlament azt a törvénymódosítást, amely alapján év végéig literenként 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót igényelhetnek vissza a kereskedelmi gázolaj után a jogosult fuvarozók. A kedvezmény elsősorban a legalább 7,5 tonna ösztömegű tehergépjárművekkel dolgozó fuvarozókat, valamint a buszos személyszállító vállalkozásokat érinti. A visszaigénylés feltétele, hogy a gázolajat üzemanyagkártyával vásárolják meg, vagy a vállalkozás telepén tankolják. A kormány szerint az intézkedés az üzemanyag árak emelkedéséből fakadó többletterhek mérséklését szolgálja, és december 31-ig marad hatályban. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani, valamint biztosítja a közszolgálati célok magas színvonalú teljesülését. A részletes pályázati felhívás a testület honlapján érhető el. A pályázati eljárás keretében megválasztott vezérigazgató munkaviszonya határozatlan idejű és legkésőbb a megválasztását követő 30. napon lép hatályba. Átfogó korszerűsítés vár a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác vasútvonalra. A mintegy 174 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás során Rákospalota-Újpest és Vác között a vonal jelentős részén második vágány épül, emellett megújulnak az állomások és megállóhelyek, akadálymentes peronokat, valamint P+R parkolókat alakítanak ki. A cél, hogy csúcsidőben óránként legalább 4 vonat indulhasson az elővárosból Budapest felé. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztés jelentősen növelheti a vasút kapacitását, és hosszabb távon érdemben csökkentheti az agglomerációk közúti forgalmát. A kormány a projektet kiemelt beruházássá nyilvánította. Újra letartóztatták a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A fővárosi törvényszék másodfokon megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, amely korábban enyhébb kényszerintézkedésként bűnügyi felügyeletet, távoltartást és nyomkövető viselését rendelt el a gyanúsítottnál. Az ügyészség a letartóztatás meghosszabbítását kezdeményezte.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Átadták az Alteo új DRS hulladékfel.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A tervezetnél később hozzák nyilvánosságra az ügynök aktákat. Megkezdődött Magyarországon a légúti figyelőszolgálat működése. Múzeumpedagógiai foglalkozások is várják a közönséget szombaton a Néprajzi Múzeum Hortobágy Budapesten programján. Köszöntöm Önöket, Ortutaik Dóra vagyok. Október 20-a helyett november 4-én válnak nyilvánossá az ügynökakták, így döntött az országgyűlés. Kivételes eljárásban tárgyalta és szavazott is a parlament az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény módosításáról, miszerint október 20-a helyett november 4-én válnak nyilvánossá az ügynökakták. Megkezdődött Magyarországon a légúti figyelőszolgálat működése, amely az influenza, a koronavírus és az RSV terjedését követi nyomon. Az első héten becslések szerint 187.700-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, és mintegy 15.000 influenza-szerű megbetegedést regisztráltak. A legtöbb beteget a 14 év alatti korosztályban találták. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a szennyvízben mért adatok alapján országosan emelkedik a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Növekedést tapasztaltak Budapest több térségében, az agglomerációban, valamint egyebek mellett Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Választható nulladik évfolyam bevezetését javasolja az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítésére a Nemzeti Pedagógus Kar különleges bánásmódot támogató munkacsoportja. A dokumentum szerint az előkészítő év azoknak a gyerekeknek nyújtana segítséget, akiknek több időre van szükségük az iskolai tanulás megalapozásához. Az elképzelés szerint a nulladik évfolyam nem az első osztály követelményeinek előrehozását jelenteni, hanem az alapkészségek és az önállóság fejlesztését szolgálná. A pedagógus kar emellett első és második évfolyamon 10-16 fős osztályokat is javasol. A cél a rugalmasabb és a gyerekek egyéni fejlődéséhez jobban alkalmazkodó iskolarendszer kialakítása. Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, viselet és pásztorkutya bemutatóval, kézműves vásárral, közös mesealkotással és hangszerpróbával várja az érdeklődőket szombaton a Néprajzi Múzeum Hortobágy Budapesten című egésznapos rendezvénye. A szervezők célja, hogy a látogatók ne csak szemlélői, hanem aktív résztvevői legyenek a programoknak. A múzeumpedagógusok szerint ezek a foglalkozások játékos formában hozzák közelebb a néprajzot és a kiállításokat a közönséghez. A program kínálat az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályt megszólít, a múzeum pedig egész évben kínál hasonló foglalkozásokat családoknak, iskolai csoportoknak és speciális igényű látogatóknak is. Ünnepi hangversenyen emlékezik az 1956-os forradalmi szabadságharc 70. évfordulójára a Koncertó Budapest október 24-én a Műpában. A koncerten Beethoven, Dubrovai László, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán művei csendülnek fel, a hangversenyt Keller András Kossuth-díjas karmester vezényli, közreműködik Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, valamint Kovácsházi István, Liszt-díjas énekművész és a Kantémusz vegyeskar. A zenekar szerint a műsor a szabadságvágyat, a nemzeti összetartozást és a történelmi emlékezetet idézi meg. Teljes átalakítás után újra megnyitott a kapuit a Budapesti Illúziók Múzeuma. A Bajcsi Zsilinszky úti intézmény új fényekkel, interaktív installációkkal és látványos fotóhelyszínekkel várja a látogatókat. A megújult kiállításon többek között az örvénylő alagút, a fordított szoba, a gravitációs szoba és különféle tükörinstallációk teszik próbára az érzékelést. Az Illúziók Múzeumában hologramok, optikai illúziók és logikai játékok is helyet kaptak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében november 4-én, szerda este, vagy hát inkább délután, 17 órától a koncertteremben, akiért Wagner is rajongott címmel, jön egy hihetetlenül, de tényleg hihetetlenül izgalmas előadás, ismeretterjesztő, ráadásul a német romantikus opera megteremtőjéről, aki szereti a titokzatos, kisé bajós hangulatú történeteket, nos hát annak szól ez az este, és a zene is. A bűvös vadász világában erdők mélyen rejtőző démonok és végzetes varázslatok kelnek életre. Ez a muzsika egyszerre sejtelmes és gyönyörű, mint egy romantikus filmzenét hallgatnánk. Hát mondhatjuk, hogy ez a bizonyos főhős elkezd egy mondatot, melynek a végére majd a másik teszi a pontot. A német romantikus opera megteremtőjének tragikusan rövid élet adatott. És az életmű nem csupán operákból áll, mert halálának 200. évfordulója alkalmából emlékeznek meg róla, és néhány csodás darabját is megismerhetik. Na most a német romantika egyik kulcsfigurája, akiről beszélek, egy rendkívül sokoldalú művész volt. Karmester, zeneszerző, zongorista, zenekritikus, a legnémetebb zeneszerzőnek nevezték. Vagy talán ő is. Magát. Művészetében a klasszika formavilága és a romantika kifejezésmódja sajátos egységbe rendeződik. Legismertebb operája a Bűvös vadász. Kitalálták, kiről van szó? A német nemzeti opera egyik alapműve, melynek különlegessége a népi elemek, a természetábrázolás és a természet feletti világ összekapcsolása. Az ő zenéjében kiemelt szerepet kap a hangszerelés, különösen a fúvós hangszínek árnyalt használata. A zenekarnál nem pusztán kísérő, hanem aktív, drámai szereplő. Operáiban a zenei anyag szorosan összefonódik a dramaturgiával. Hihetetlenül izgalmas. Én mondtam, kedves hallgatóink, november 4-e szerda délután 17 óra Magyar Zeneháza.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A hónap végéig biztosan letartóztatásban maradt Hankó Balázs. A főpolgármester szerint népszavazással kellene dönteni az olimpia rendezésről. Eredménytelen lett a Pince Színház igazgatói pályázata. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Helyben hagyta a kecskeméti törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság október 1-i döntését, amellyel elrendelte Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkár letartóztatását, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. A kecskeméti törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja fennáll, csak úgy, mint a szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye. Nőtt az utasforgalom és javult a pontossága a balatoni vasúti közlekedésben a nyári szezonban, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint. A MÁV helyegyes balatoni járatain több mint 1.227.000 utast regisztráltak, ami 4,6%-os növekedés az előző évhez képest. A kerékpár helyegyekből is több fogyott, mint tavaly. A tárca vezető közölte, a legforgalmasabb hetekben az északi parti vasútvonal pontossága 65-72%-ra javult. A fejlesztések részeként a Balaton környékén több mint 1 milliárd forintból végeztek pályakarbantartási munkákat, a szezon után pedig folytatják a felújításokat. Karácsony Gergely szerint népszavazással kellene dönteni arról, hogy Budapest rendezzen-e olimpiát. A főpolgármester a Telexnek adott interjújában hangsúlyozta, mindig is olimpiapárti volt, és szerinte a lakosságnak kellene meghozni a végső döntést. Úgy fogalmazott, ez akkor történhet meg, amikor Budapest már a pályázati folyamat szűkített úgynevezett shortlistjén szerepel, ami leghamarabb jövő év közepén lenne. Karácsony Gergely szerint az olimpia nagy vállalás, de lehetőség arra, hogy az ország kihasználja meglévő sportlistjét létesítményeit. A főpolgármester arról is beszélt, hogy büszke lenne az első közép-európai több ország bevonásával megvalósuló olimpiára. Jelenleg még nincs budapesti olimpiai pályázat, egyelőre a 2036-os játékokkal kapcsolatos tájékozódás ez zajlik. Társadalmi egyeztetést indított a BKK a 160-as és a 260-as buszok közlekedésének fejlesztéséről a harmadik kerületben. A közlekedési társaság célja, hogy a járatok jobban igazodjanak az utazási igényekhez, megbízhatóbbá váljon a közlekedés, valamint javuljon az új lakóterületek kiszolgálása. A tervek szerint a 260-as busz útvonala a Bécsi út és a Vörösvári út végállomásáig rövidülne. A Szent Margit kórház továbbra is elérhető maradna a 160-as busszal, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamossal. A BKK emellett az Óbudai hegyvidéki térség hosszabb távú közlekedési fejlesztéseiről is várja az utasok véleményét. A kérdőív október 27-ig tölthető ki. Eredménytelen lett a Pince Színház igazgatói pályázata. A Ferencvárosi Önkormányzat közlése szerint három jelölt pályázott a posztra, köztük a jelenlegi igazgató Starenki Pál, valamint Frenkó Zsolt színészrendező és Posgai Zsolt drámaíró rendező. A szakmai bizottság azonban egyik pályázatot sem támogatta. Értékelésük szerint a jelentkezésekből hiányoztak a jövőbeni működésre vonatkozó konkrét és számon kérhető tervek, valamint a gazdasági, közönségépítési és színháznevelési koncepciók részletes kidolgozása. Az önkormányzat új pályázatot ír ki, amelyet várhatóan jövő januárban bírálnak el. A pozíciót így leghamarabb 2027. februárjától tölthetik be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

újból. Az édeső darabok ott és akkor együtt mindent. Kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában november 5-én, amely egy csütörtöki nap este 19:30-tól a koncertteremben egy rendkívül különleges este és előadás veszi kezdetét. Egy klasszikus kortárshal műfaját nézzük, de koncert Ágyúk és Virágok címmel ünnepi koncert Cifra György 105. születésnapján. Ezek a jubileumok mindig különlegesek, pláne ha a Magyar Zeneházáról van szó, mert hogy van, amikor a történelem és a tehetség olyan elemi erővel találkozik, hogy generációkra meghatározza a kultúránkat. Cifra György élete és művészete pontosan ilyen volt. Születése neki már 105. évfordulója, éppen ezért a hazai klasszikus zenei élet kiemelkedő ünnepe, lehetőség arra, hogy felidézzük mindazt, amit örökül hagyott. A Cifra Fesztivál hagyományosan ünnepi műsorral várja közönségét ezen a rendkívül jeles napon. Az Ágyúk és Virágok elnevezésű est az irodalom és a zene páratlan szintézisét ígéri, de tényleg páratlan szintézisét. Cifra ugyanis megindítóan személyes önéletrajzi írásából nem kisebb művészek, mint Halász Judit és Hegedűs D. Géza olvasnak fel részleteket, míg a zongoránál két rendkívül kiváló előadó, Érdi Tamás és Farkas Gábor, aki egyébként amellett, hogy zongoraművész, a Zeneakadémia rektora is, most ők idézik meg a mester szellemiségét. A fellépő művészek egyúttal a tavaly elhunyt Vásári Tamás emléke előtt is tisztelegnek, akihez nem csak őket, hanem az esemény házigazdáját, Balázs Jánost is mély, szakmai és személyes szálak fűzték. A hagyományokhoz illően ünnepélyes díjátadóra is sor kerül majd a Cifra Fesztivál rangos díjaival, a jelen kiemelkedő tehetségeit ismerik majd el november 5-én csütörtökön 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elfogadta a parlament, csökkentik a jövedéki adót. 174 milliárd forintból korszerűsítik a Veresegyházi vasútvonalat. Új hulladékgazdálkodó üzemet adott át az Alteo kis tartsán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elfogadta a parlament azt a törvénymódosítást, amely alapján év végéig literenként 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót igényelhetnek vissza a kereskedelmi gázolaj után a jogosult fuvarozók. A kedvezmény elsősorban a legalább 7,5 tonna ösztömegű tehergépjárművekkel dolgozó fuvarozókat, valamint a buszos személyszállító vállalkozásokat érinti. A visszaigénylés feltétele, hogy a gázolajat üzemanyagkártyával vásárolják meg, vagy a vállalkozás telepein tankolják. A kormány szerint az intézkedés az üzemanyag árak emelkedéséből fakadó többletterhek mérséklését szolgálja, és december 31-ig marad hatályban. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei,